Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok. Most egy 2026 elején megjelent zene következik az éjszakában, méghozzá az öt tagú This Must Be Love nevű csapattól, amitől most a Dal 2026 műsorban hallott versenyzenéjük következik, a Minden Random.

Petőfi Rádió minden magyar a mikrofonnál, most Fekete Laci, a Dal 2025-ben is feltűnő tehetséges énekesnővel, Ivonnal folytatódik az éjszaka, aki Mondd milyen érzés című zenéjével indult el a műsorban. Most ez a dal következik itt a műsorban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: A műsorajánló után
0: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezúttal kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk, megéri.
0: Itt egy újabb óra. Kizárólag.

Figyeltem oda, pedig a belső hangom mondta, hogy véget érhet bármikor, majd nekünk ez a csoda. Mi lassan értünk oda, és nem felejtem soha. Remélem a szívetekben ott lesz még a nyoma. Érzem

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és az elmúlt percekben a Pink and the Panthers dala szólt, a Sodor a szél, amit most már is a Vintage Dolls megkapó zenéje követ. Ez a Ligetben, itt a Petőfin.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Fonyódon a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is. Ebben az órában a mikrofonnál Fekete Laci, most Léhárt Mira és Polgár Patrik dúja következik az Andalgó, valamint csodálatos daluk a Vigyen a szél, itt a Petőfin.

0: 2000-es évek slágereit is itt hallod.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Tegnap óta csak rád tudok gondolni, és

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: Magyarországon a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
1: Már 2 éve minden magyar.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Mi vagyunk a legszebb és legjobb kórus az egész országban, ugye?
3: Yeah! Oscar díjas és Oscar díjra jelölt magyar filmek.
4: Hát, hogy túléljen bennünket, uram.
5: Te kísérjed, ha mi már nem leszünk.
6: Csak rosszat állsz, kis huszár.
3: Mindenki. Jobb lázadása. Mephisto.
7: Ne menj vissza Berlinbe.
5: Színház mindig lesz, higgy el. Akármi történik is itt Németországban.
8: Torsod, hogy az légy, ami vagy!
3: Ma 20 óra 5 perctől az M1-en.

0: Viberen a 0630 30 30 380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezúttal kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk, megéri.
2: Itt egy újabb óra.

0: csillag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Pécsett az FM 103.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és most az éjszakában a dal 2026-ban is feltűnő Wolf Tamás következik, és Lélekkikötő című zenéje, ami a szerelemről szól. Itt a Petőfin most tehát zenél nekünk Wolf Tamás.

0: Hogy legyen jó, nagyon.
1: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és most egy olyan énekesnő zenéje következik, ami pár hónappal ezelőtt még nálam debütált a Nemzeti Dal című műsorban. Ő Ezbekka, akitől most a You and I szól itt a Petőfi Rádióban. You and I.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezúttal kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk, megéri.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és most az éjszakában a mikrofonnál rendhagyó módon Fekete Laci. Most a Dal 2026 zenéi közül érkezik Zabos Regina és KT közöse, a Rád Vártam. A zene szerintem nagyon megkapó lett, és még egy remek klip is készült hozzá, amit én ajánlok mindenkinek, nálunk azonban most a hangzóanyag következik.

0: Petőfi Rádió.
1: Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és most Fekete Lacit hallgatod. Egy ismerős név érkezik most, az Anna and the Barbies, itt nálunk most Magam után című daluk jön, ami egy furcsa kapcsolatról szól, amit sokszor saját magunkkal tartunk fenn. Itt az éjszakában zenél tehát az Anna and the Barbies.

0: csak húzta, húzta, húzta magad után. Én meghagytam, hagytam, hagytam, egy diszkét csíkot húztam magam után, magam után.
1: Jász Nagykun Szolnok vármegyében nálunk hallasz egész nap magyar zenét.
2: Petőfi Rádió, minden magyar.
3: Alszik a város, még ébrán reggel hatkor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agylárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember, benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé,

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, amiben ez volt, a csendesebben vigadjanak, kivételesen Fekete Lacival. Én nagyon köszönöm, hogy ma este is velem tartottál, most viszont búcsúzom tőled.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
1: Magyarországon a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
2: Már 2 éve minden magyar.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Egyszerűsödik a hazai adórendszer, földrengés pusztított Japánban, marad a kánikula sok napsütéssel.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Tart a művészetek völgye a Balatonon, a Belvidéken. A rendezvény ideje alatt a 77-es főúton Kapolcs és Vigánt Petend átkelési szakaszán, a 27-es és a 28-as kilométer között is erős gyalogos és járműforgalomra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Megszavazta az országgyűlés az adórendszer egyszerűsítését célzó törvénycsomagot. Megszüntetik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz tartozó adókedvezményeket. Kivezetik a bevándorlási különadót, eltörtik a települési adót és az ebrendészeti hozzájárulást is. Megszűnik a széndioxid kvótaadó, ugyanakkor megduplázzák a levegőterhelési díjat, és kivezetik Európa legszigorúbb környezetvédelmi szabályozásának megalkotását is. Elfogadták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. A hivatal feladatai ellátásához nyomozati és vádképviseleti hatásköröket kap, valamint kérheti a rendőrség, az ügyészség, a NAV vagy más szervezet együttműködését. Magyar Péter miniszterelnök szerint történelmi döntést hozott az országgyűlés. Európa legerősebb korrupció ellenes intézménye jöhet létre. A Fidesz parlamenti frakciójának vezetője ugyanakkor új politikai erőszak szervezet létrehozásával vádolta meg a Tisza pártot. Bóka János szerint magánemberek és cégek vagyona is politikai bosszú célpontjává válhat. Berepült a magyar légtérbe két vitorlázó gép Ausztria felől. A pilóták nem vették fel a rádió kapcsolatot a légiforgalmi szolgálatokkal, ezért a pápai bázisról kutatómentő helikoptert kellett riasztani. A személyzet kézjelekkel a vízfrekvencián kapcsolatfelvételre utasította a pilótákat. A vitorlázógépek eredeti célállomásként Békéscsabát adták meg, de végül Ausztria felé fordulva elhagyták a magyar légteret. Már 13 halálos áldozata van a Japán déli részén Kumamoto prefektúrában történt földrengésnek. A 7,1-es erősségű természeti katasztrófában sokan megsérültek, utak, hídak is megrongálódtak, 40 ezer háztartásban pedig nincs áram. A földmozgás után nem sokkal robbanás volt egy bevásárló központban. A vásárlók többségét kimenekítették, de sok alkalmazottat továbbra sem találnak.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Ma is derült napos időre számíthatunk. A Dunántúlon délután megnövekszik a felhőzet, eső nem várható. A szél megélénkül, a hajnali 10-19 fok után 28 és 35 fok közé melegszik a levegő.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Jó reggelt kívánok! 2026. július 29-e van, szerda, indul a Halló Magyarok, hiszen elmúlt 6 óra, és rögtön vízparti hangulattal kezdjük a reggelünket, hiszen a Carson Coma vár ránk elsőként. Itt a Kék Hullám Camping.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel.

0: legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt és jó ébredezést, így július 29-én. Ma lenne 91 éves Montág Imre gyógypedagógus, logopédus, a magyar beszédművelés jelentős alakja, aki egy országot tanított beszélni annak idején. 1935. július 29-én született Budapesten. Gyerekkorában orvos akart lenni, majd színész, aztán pszichológus, és hát végül kicsit mind a három lett logopédusként. Nevét 2024 óta egy kis bolygó is őrzi, no meg a Monták testület, hiszen a közszolgálati médiaszolgáltatók feladata az anyanyelvi kultúra ápolása, kulturális értékek teremtése és örködése a meglévő értékek felett, különös hangsúlyt fektetve az anyanyelvi, illetve viselkedés kultúra ápolására. Ami a viselkedést illeti, itt a következő napokban a türelemre ismét igen-igen nagy szükség lesz, pláne az utakon, hiszen megint nagy meleg vár ránk, úgyhogy erre érdemes készülni, de a magyar kedvencek azért a hűsítést biztosítják a mindennapokban. Galaxisok a teljesség felé már is itt a Petőfin.
2: Esküszöm, hogy nem fogok hányni, mondtam a taxisnak az asztórián.

0: minden tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt és jó ébredezést kívánok! 1926-ban, azaz épp 100 évvel ezelőtt különleges napra ébredt Budapest városa, hiszen akkor lépett szolgálatba az első motoros rendőr, eleinte megfigyelő, felderítő, futár és összekötő feladatokat láttak el. Hogy van-e dolga már a rendőröknek ezen a korai órán az utakon, az mindjárt kiderül. Minden esetre, hogyha ma motoros rendőrrel találkozol, akkor mindenképpen jusson eszedbe ez a jubileum. A hírek után pedig a Jetlag és Marge juttatja eszünkbe azt, hogy milyen is könnyedén repülni felhőkön túl az égen át. Hamarosan a Petőfi.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Kánikula várható sok napsütéssel. Megszavazta a parlament az adórendszer egyszerűsítését célzó törvénycsomagot. Holnaptól harmadfokú hőségriasztást vezetnek be.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Átépítik az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható. A lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírpercek.
3: Harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos csütörtök 0 órától jövő hét kedd éjfélig. A hét második felében több vármegyében 27, Komárom, Esztergom, Fejér és Bács-Kiskun vármegyében 29 fok feletti középhőmérséklet várható. A tartós hőség jelentős megterhelés az emberi szervezetnek. Szakemberek ezért arra hívják fel a figyelmet, hogy ilyenkor nagyon fontos a folyadékpótlás. Kerülni kell az alkoholt, a magas koffein tartalmú és cukrozott italokat. 11 és 15 óra között pedig, aki teheti, maradjon hűvös helyen, mellőzze a megterhelő fizikai tevékenységet. A rendkívüli szárazság miatt tovább apadt a Duna. Emiatt a Paksi atomerőműben tegnap estétől a 3-as blokk teljesítményét is csökkenteni kell. Az MBM közölte, folyamatosan nyomon követik a vízhozam és a vízhőmérséklet alakulását, és az aktuális helyzethez igazodva hozzák meg a szükséges döntéseket. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hangsúlyozta, az ország energiaellátása az atomerőmű teljesítmény csökkentése ellenére is biztonságban van. Nagyjából 15 szállodahajó várakozik a Duna magyarországi szakaszán. A teherhajók többsége is áll a folyó alacsony vízszint miatt, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A Duna alacsony vízállása nem csak Magyarországon, hanem szinte a folyó teljes hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. A biztonság érdekében legalább 10 cm távolságot kell tartani a hajó alja és a meder között. Az előrejelzések szerint a Duna és a Tisza vízgyűjtőjén sem várható érdemi mennyiségű eső a következő napokban. Zátonyra futott keddéjjel egy üdülőhajó a Duna romániai szakaszán, Szalcsia térségében, írja az Agerec Press. A folyón rekord alacsony a vízállás. A Budapest és Bukarest között közlekedő jármű pedig ismeretlen okból letért a kijelölt útvonalról. A fedélzeten 186 utas és 52 fős személyzet tartózkodott. Az utasok már elhagyták a hajót. A járművet saját eszközökkel megpróbálták kiszabadítani, de nem járt sikerrel.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírpercek.
3: Megszavazta az országgyűlés az adórendszer egyszerűsítését célzó törvénycsomagot. Megszüntetik a közfeladatot ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz tartozó adókedvezményeket. Kivezetik a bevándorlási különadót, eltörlik a települési adót és az ebrendészeti hozzájárulást is. Megszűnik a széndioxid kvóta adó. Ugyanakkor megduplázzák a levegőterhelési díjat, és kivezetik Európa legszigorúbb környezetvédelmi szabályozásának megalkotását is. Kármán András pénzügyminiszter felizdézte, 2023-ban 54 adó nem létezett Magyarországon. A Tisza párt szeretné ezt egyszerűsíteni. Elfogadta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A hivatal feladatai ellátásához nyomozati és vádképviseleti hatásköröket kap, valamint kérheti a rendőrség, az ügyészség és a NAV vagy más szervezet működését. Történelmi döntést hozott az országgyűlés, Európa legerősebb korrupció ellenes intézménye állhat fel, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök közösségi oldalán hangsúlyozta, az új hivatal célja nem a politikai leszámolás vagy számonkérés, hanem a közpénzek visszaszerzése és az elkövetett súlyos korrupciós ügyek feltárása. Új politikai erőszakszervezet létrehozásával vádolta meg a Tisza pártot a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője. Bóka János közösségi oldalán azt írta, magánemberek és cégek vagyona is politikai bosszú és elrettentés célpontjává válhat.
2: Petőfi Rádió. Hírpercek.
3: Budai Bencét nevezte ki a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség ZRT élére a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közösségi oldalán azt írta, Budai Bence már több mint 15 év nemzetközi vezetői tapasztalattal érkezik a HIPA élére, és bízik abban, hogy a HIPA tovább erősíti Magyarország versenyképességét, és még több magas hozzáadott értékű beruházást vonz hazánkba. A főpolgármester szerint rendezni kell a 13 éve változatlan vízdíjakat, mert azokból nem lehet felújítani a vízhálózatot. Karácsony Gergely a Duna rekord alacsony vízállása kapcsán közösségi oldalán azt írta, Budapest vízellátása stabil, de ahhoz, hogy ez így is maradjon, azt kérik a kormánytól, hogy a vízellátásért felelős önkormányzat határozhassa meg a díjakat. A főpolgármester közbotránynak nevezte, hogy amíg egyesek az úszómedencéket töltik fel közpénzből támogatott vízzel, addig másnak ivóvíz sem jut a hőségben. Közbeszerzéseken hirdetik meg a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben szereplő munkákat. Néhány tender már elindult, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a Válasz Online podcast videójában elmondta, a korábbinál sokkal nagyobb a verseny a vasútépítési piacon. Egyelőre az látszik, hogy az eddig domináns szereplők nem olcsóbbak, mint versenytársaik. Megjegyezte, hogy a NER nem arra trenírozta építőiparát, hogy éles versenyben helytálljon és olcsóbb legyen bárki másnál. Akár 120 környezetbarát alacsony padlós trolibusz is érkezhet Budapestre, a BKK közölte. Aláírták a járműbeszerzésről szóló megállapodást a közbeszerzési eljáráson nyertes cégekkel. Így, ha lesz rá forrás, folytatódhat a fővárosi járműpark fejlesztése. A társaság célja, hogy a projekt Európai Uniós támogatás bevonásával valósuljon meg.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírpercek.
3: Elfogta a bosznia-hercegovinai rendőrség azt a lengyel férfit, aki a gyanú szerint megrongálta Medjugorjéban a Jelenések hegyén álló Mária szobrot, és felgyújtotta a Szent Jakab templom szabadtéri oltárát. Medjugorje 1981 óta a katolikusok egyik legismertebb zarándok helye. Évente több százezren keresik fel a világ minden tájáról. Csaknem 4000 turistát telepítettek ki erdőtűz veszélye miatt délnyugat Franciaországban. Az egyik város tengerparti kempingének és üdülőfalvainak lakóit arra utasították, vigyék magukkal a csomagjukat és kövessék a polgári védelem utasításait. A várost és lakóit egyelőre nem érinti az evakuálás. Franciaország délnyugati részén csaknem 42000 hektáron pusztít erdőtűz, még nem sikerült teljesen megfékezni. A hatóságok attól tartanak, hogy az érkező hőhullámmal ismét erőre kapnak a lángok. Közben Spanyolországban is küzdenek a tüzekkel. 8 nagy tűz pusztít az országban, az időjárás is nehezíti az oltást. Több halálos áldozata van a földrengést követő robbanásnak egy japán bevásárlóközpontban. A vásárlók többségét kimenekítették, de a bevásárlóközpont 20-30 alkalmazottját továbbra sem találják. Az áruház egyik oldala teljesen leszakadt. A japán délnyugati részét ért 7,1-es erősségű földmozgásnak 50 sérültje van. Utak, hidak megrongálódtak. 40000 háztartásban pedig nincs áram. A déli sziget vonat közlekedését, valamint a kumamotói repülőtér forgalmát leállították.
0: Pet Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Általában derült napos időre számíthatunk, de a Dunántúlon délután megnövekszik a felhőzet, eső nem várható. A szél megélénkül. Délután 28 és 35 fok közé melegszik a levegő.
2: Petőfi Rádió. Sport.
4: Jó reggelt kívánok, Katona László vagyok. Zinedine Zidane veszi át a francia labdarúgó válogatott szövetségi kapitányi posztját. A játékosként világ és Európa bajnok 54 éves szakember szerződése a 2030-as világbajnokság végéig szól. Edzőként két időszakban irányította a Real Madridot Zidane, amelyel három alkalommal nyert bajnokok ligáját. Ismét Roberto Mancini lett az olasz labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya, feladata a nemzeti csapat formába hozása lesz, miután az olaszok lemaradtak a legutóbbi három világbajnokságról. A technikai igazgatói tisztséget a 74 éves Claudio Ranieri foglalja el. 2031-ig szóló szerződés hosszabbítást írt alá Josko Guardiol a Manchester City-vel, csapattársának, Rodrinak pedig megműtötték a hátát, de a világbajnok spanyol labdarúgónak nem kell sok időt kihagynia. 16 csapattal két hét leforgása alatt kerül megrendezésre a férfi vízilabda Magyar Kupa. A négyes döntőre szeptember 12-13-án kerül sor, a helyszínt a szövetség később jelöli ki. A kupa győztes jogot szerez az Eurókupa indulásra. Megkapta az engedélyt, így az élvonalban indulhat a Mosó-Magyaróvár női kézilabda csapata. Az elsőfokú döntés követően klubunk minden szükséges dokumentumot benyújtott, és a hiánypótlási folyamat során maradéktalanul teljesítette a licenc szabályzatban előírt feltételeket. Írja Facebook oldalán a klub, amely így a 2026-27-es kiírásban is az élvonalban indulhat. Negyedik helyen végzett a magyar női párbajtő csapat a hongkongi vívó világbajnokságon. A Mohori Eszter, Nagy Blanka, Büki Lili, Jász Borsodi Emma összeállítású válogatott a bronzmérkőzésen a dél-koreaiaktól kapott ki. A Dósa Dániel, Szemes Gergő, Mihály Andor, Tóth Gergő alkott a törválogatott a hetedik helyen végzett. Köszönöm a figyelmüket!
0: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: Minden tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, mindjárt hetet mutatnak az időjelzők. Jó ébredezést az utakon, pedig csak ma is figyelmesen, türelmesen. A Mártákat, Flórákat Isten éltesse, hiszen ma névnapot ünnepelnek. A következő órát pedig kezdjük majd Zsófival, méghozzá Tarján Zsófival, illetve a Honeybees csapatával. Éjfél után, hamarosan a Petőfin.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Egyszerűsödik a hazai adórendszer, drágul a taxizás Budapesten, marad a kánikula sok napsütéssel.
0: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Tart a Művészetek Völgye Fesztivál a Balaton felvidéken. A rendezvény ideje alatt a 77-es főúton, Kappolcs és Vigánt Petend átkelési szakaszán, a 27-es és a 28-es kilométer között is erős gyalogos és járműforgalomra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Megszavazta az országgyűlés az adórendszer egyszerűsítését célzó törvénycsomagot. Megszüntetik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz tartozó adókedvezményeket. Kivezetik a bevándorlási különadót, eltörlik a települési adót és az ebrendészeti hozzájárulást is. Megszűnik a széndioxid kvótaadó, ugyanakkor megduplázzák a levegőterhelési díjat, és tervezik Európa legszigorúbb környezetvédelmi szabályozásának megalkotását is. Elfogadták a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. A hivatal feladatai ellátásához nyomozati és vádképviseleti hatásköröket kap, valamint kérheti a rendőrség, az ügyészség, a NAV vagy más szervezet közreműködését. Magyar Péter miniszterelnök szerint történelmi döntést hozott az országgyűlés. Európa legerősebb korrupció ellenes intézménye jöhet létre. A Fidesz parlamenti frakciójának vezetője ugyanakkor politikai erőszak szervezet létrehozásával vádolta meg a Tisza pártot. Bóka János szerint magánemberek és cégek vagyona is politikai bosszú célpontjává válhat. Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten. Hatályba lép a taxirendelet legutóbbi módosítása, amely szerint az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így a repülőtérre, illetve onnan történő utazás alapdíja 2100 forint lesz. Ismét hőlégbalonbajnokságot rendeznek Kaposváron. A Ripple-Rónai kupára Ausztriából és az Egyesült Királyságból, Lengyelországból és Szlovéniából is érkeznek pilóták. Összesen 23-an mérettetik meg magunkat. A felszállások napkelte után lesznek, és a napnyugta előtti 1-1,5 órában. A rendezvény ma este egy látványos felvonulással kísért megnyitóval kezdődik.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Derült napos időre számíthatunk, de a Dunántúlon délután megnövekszik a felhőzet. Eső nem várható, de a szél megélénkül. Napközben 28 és 35 fok közé melegszik a levegő.
2: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 7 óra, folytatódik a Halló Magyarok 2026. július 29-én szerdán. Hát lassan készülhetünk az újabb nagy melegre, de a magyar kedvencek ezen is átsegítenek. Kezdünk ezúttal a Honeybees csapata. Jön az éjfél után.
0: Itt egy újabb óra. Kizáró.

0: magyarok! Kalandozz idén-nyáron is aktívan a Balatonnál!
1: A mai napon kezdődik és egészen vasárnapig tart a Kenese Art Fest művészetek szárnyán összművészeti fesztivál Balatonkenesén. 5 nap alatt több mint 40 program vár a település különböző pontjain. Lesznek klasszikus, jazz, pop, latin, népzenei koncertek, helyi és környékbeli elismert művészekkel és feltörekvő tehetségekkel, DJ-estek, táncbeavatók, kiállítás, megnyitó helytörténeti séták, jóga, funkcionális gerinctréning, ékszerkészítés, hímzés, makramé, zászlófestés, közösségi népdaléneklés, úgyhogy tényleg igen-igen színes kínálatban lehet részed. A cél, hogy érezd jól magad a településen és élményekkel térj haza, hogyha épp erre töltöd a nyári szünidőt, akkor érdemes kilátogatni a rendezvény sorozatra. Nálunk pedig a folytatásban a Balkán Fanatik csapata következik, akik a hétvégén Sejjén játszanak majd. Ez a Feljött a nap, itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió, minden magyar Bélert hallgattuk, ez volt a Rumli. Hát a szabad ég alatt alvás nem biztos, hogy annyira jó ötlet, hiszen az árva szúnyogok igen-igen megszaporodtak az elmúlt időszakban a Balaton térségében például. Mindjárt a jelenség körmére nézünk. Na de most 7:80, úgyhogy jönnek a legfrissebbek, aztán a Szupernemmel az Egy nap egy év, itt a Petőfim. Órák csak percek, de úgy
1: érzed, egy nap egy év. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, kezdődik a parlag főszezon. Marad a kánikula eső nélkül.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Tart a Művészetek Völgye Fesztivál a Balaton felvidéken. A rendezvény ideje alatt a 77-es főúton Kapolcs és Vigánt-Petend átkelési szakaszán, a 27-es és a 28-as kilométer között erős gyalogos és járműforgalomra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Fokozódik a kánikula. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos holnaptól jövő keddig. A hét második felében több felé 29 fok fölötti középhőmérséklet várható. A tartós hőség jelentősen megterheli a szervezetet. Fontos a folyadékpótlás. 11 és 15 óra között pedig, aki teheti, maradjon árnyékos hűvös helyen. Több szállodahajó várakozik a Duna-Magyarországi szakaszán. Emellett a teherhajók többsége sem tud tovább haladni az alacsony vízállás miatt. A rendkívüli szárazság szinte a folyó teljes hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. Közbeszerzéseken hirdetik meg a Baross Gábor vasút fejlesztési tervben szereplő munkákat. Néhány tender már elindult, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, a korábbinál sokkal nagyobb a verseny a piacon. Az eddig domináns szereplők egyelőre nem olcsóbbak, mint a konkurencia. Újabb elektromos buszok érkeztek Kaposvárra. A mostani 13-mal együtt jövő nyárig összesen 44 új járművet állítanak forgalomba a városban. A beszerzéssel kiválthatják a több mint 10 éve vásárolt buszokat. Így csökkenhet a káros anyag kibocsátás és javulhat a szolgáltatás. Megkéseltek egy izraeli férfit az Ozora Fesztiválon. A sérültet kórházba vitték. Az ügyben a rendőrök előállítottak két férfit. Három másik külföldi állampolgárt kábítószerkereskedelem miatt vettek őrizetbe. Hamarosan kezdődik a parlag fűszezon. Július végén országosan megjelennek a növény pollen szemei a levegőben. Az érzékenyebbeknél már a következő napokban jelentkezhetnek a tünetek. Leggyakrabban orrfolyás, tüsszögés és szemviszketés.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Többnyire mindenhol derült az ég, napközben országszerte napos száraz idő valószínű. Az Alpok alján, valamint a Kisalföldön megélénkül a szél. Délután 30-35 fok, este 12-21 fok lesz. A Balaton 22, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: változ idén-nyáron is aktívan a Balatonnál.
1: Ég veled, addig, hanem ezt a dalt küldhetnénk az árvaszúnyogoknak is, akik ellepték a Balaton környékét. A kutatók szerint a jelenleginél intenzívebb rajzás is előfordulhat a nyár végére. A Hórán Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szerint a július elejé nagy meleg felgyorsította a lárvák fejlődését és az algák mennyiségét is, amely ideális táplálék számukra. Augusztusra, szeptemberre pedig még fokozódhat is a rajzások intenzitása, és fontos tudnivaló, hogy az árvaszúnyogok nem írthatók. Ártalmatlanok egyébként nem csípnek és hasznos rovarok is, amellett, hogy algákkal és növényi maradványokkal táplálkoznak, fontos táplálékforrást jelentenek a halak, a madarak és más vízi élőlények számára, és elősegítik a víz tisztulását is. Tehát csupán nekünk embereknek okozhatnak némi kellemetlenséget a tömeges rajzással, viszont vannak praktikák, amikkel segíthetsz a helyzeteden, hiszen vonza őket a fény, úgyhogy ha egy kicsit távolabb eső pontra kihelyezel egy erős hidegfényű fényforrást, akkor a szúnyogok a körül repkednek majd, a teraszodra pedig inkább egy melegfényű fényforrást válasz. No meg, zenei téren válasszuk az Ári Mafiát, a héten ott lesznek a Balaton felvidéken a Művészetek völgyében, valódi hamisítattam Ári hangulattal, reggae, dancehall, hip-hop és elektronikus energiák keverednek majd a színpadon. Ezúttal Betonfival közösen érkeznek, itt a Nesztek, a Petőfi.
2: Szevasztok, én Kéri András, Kalambó vagy.

0: te kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
1: Már 2 éve minden magyar.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Még mindig szeretlek, bármilyen hülye vagy, és gratulálok a szép házhoz, basszus, hű de nagy. Milyen sok szeretet férhet el benne, ja, hogy az nincs, ja, hogy

0: aktívan a Balatonnál.
1: Jó reggelt kívánok, 8 órához érkezünk, jönnek a legfrissebbek, a következő 60 percben pedig egy kicsit távolabb kerülünk majd a Balatontól, de élményekben nem lesz hiány, zenei élményekben semmiképp, ez egész biztos. A hírek után a Tortuga indít, Csak te vagy, mindjárt a Petőfi.
2: Csak te vagy csupán.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
4: Ismét harmadfokú hőségriasztás lép életbe, medvéket telepítenek Franciaországba. Marad a kánikula eső nélkül.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M3-as autópályán Vásárosnamény felé a 62-es és a 70-es kilométer között új terelést építettek ki. Lezárták a külső és a leálló sávot. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé sávelhúzással a külső és a leálló sáv használható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Fokozódik a kánikula. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos holnaptól jövő keddig. A hét második felében több felé 29 fok feletti középhőmérséklet várható. A tartós hőség jelentősen megterheli a szervezetet. Fontos a folyadékpótlás. 11 és 15 óra között, aki teheti, maradjon árnyékos, hűvös helyen. Elfogadták a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. A hivatal feladatai ellátásához nyomozati és vádképviseleti hatásköröket kap, valamint kérheti a rendőrség, az ügyészség, a NAV vagy más szervezet közreműködését. Magyar Péter miniszterelnök szerint történelmi döntést hozott az országgyűlés. Európa legerősebb korrupció ellenes intézménye jön létre. A Fidesz parlamenti frakciójának vezetője ugyanakkor új politikai erőszak szervezet létrehozásával vádolta meg a Tisza pártot. Bóka János szerint magánemberek és cégek vagyona is politikai bosszú célpontjává válhat. Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj 110 forintról 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is. Így a repülőtérre, illetve onnan történő utazás alapdíja 2100 forint lesz. Először telepítenek medvéket külföldre Romániából. A négy nagy vadat teherautóval viszik át egy medverezervátumból egy franciaországi állatparkba. Az állatok 2,5 évesek, testvérek. Romániában található Európa legnagyobb barna medve állománya.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Országszerte derült az ég, napos száraz idő valószínű. Az Alpok alján, valamint a Kisalföldön megélénkül a szél. Délután 30-35 fok, este 12-21 fok lesz. A Balaton 22, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos.
3: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: 8 óra után is a magyar kedvencek kísérnek. Nagyon-nagyon jó reggelt kívánok! 2026. július 29-e van, szerda. Ez a Halló Magyarok. Hamarosan majd a Brace csapata vár ránk, elsőként pedig a Tortuga és a Csak te vagy!
0: Itt egy újabb óra!
3: Kizárólag magyar zenékkel.

0: a mai nap is. Halló magyarok a Petőfi Rádióban.
1: Szép napot és jó reggelt kívánok! Az Ivan and the Parazol megadta a mai nap alaphangulatát, megtették mindezt a művészetek völgyében is. 8 óra 21 perc a pontos idő, ha már művészetek völgye, akkor figyelj rá, hogy a Veszprém vármegyében Balatonfelvidéken tart a hagyományosnak számító őszművészeti fesztivál. A rendezvény ideje alatt a 77-es főúton Kapolcs és Vigán-Petend átkelési szakaszán a 27-es, 28-as kilométerek között erős, gyalogos és jármű forgalomra kell számítani. A fővárosban pedig vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér, Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben induló 107-es busz, illetve 7-es, illetve 133E autóbusz igénybevételét ajánlja a BKK. Jó utat kívánok! Ma sem maradunk sportélmények nélkül. A kézilabda U18-as VB csoportkörében Magyarország Tunéziával játszik, és folytatódik a vívó világbajnokság is Hongkongban, a csapat elődöntőkkel, döntőkkel, férfi párbajtőr és női kard versenyszámokban. Ezt majd 12-15-től láthatod az M4 Sporton és az m4sport.hu-n. A webes felületen egyébként a vívó világbajnokság minden részletét, illetve a kézilabda U18-as női VB csoportkörének minden mérkőzését követheted, úgyhogy kellemes időtöltést kívánok mindehhez. Hogyha az utakról egyébként infód van, akkor küldd el a Petőfinek is. SMS számunk 0630303380, de a Messengeren, valamint a Viberen szintén megtalálod a Petőfi Rádiót, úgyhogy ott is írhatsz nekünk. A zenei kínálatunkban pedig megtalálod a hazai kedvenceket, Azaria 3-kor.
2: Jó

0: Petőfi Rádió, minden magyar, ez volt Laurival a pára. Te se siess, hogyha úton vagy, szerencsére egyébként nagyobb baleset a fővárosban nincs, már is jönnek a legfrissebbek az országutakról. Most még egész kellemes enyhe a reggel, az országos hőmérsékleti átlag jelenleg 23,4 Celsius fok, de jönnek ismét a meleg napok. Mindjárt jönnek a részletek is, aztán a Carbon Fools csapat, a Give It To Me, a Petőfém.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Tóth Éva. Ez a Petőfi Rádió.
2: Megszűnik több adó nem, amerikai támaszpontokat bombázott Irán. Folytatódik a kánikula.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Élénkül a forgalom a Budapest környéki utakon. Telítettek a sávok az M1-es autópályán Biatorbágy és Bicske térségében, és az M3-as bevezető szakaszán az M0-as csomóponttól befelé. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek. Egyszerűbb lesz a hazai adórendszer. Az országgyűlés megszavazta az erre vonatkozó törvénycsomagot. Megszüntetik a közfeladatot ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz tartozó adókedvezményeket. Kivezetik a bevándorlási különadót, eltörtik a települési adót és az ebrendészeti hozzájárulást is. Megszűnik a széndioxid kvótaadó. Ugyanakkor a kormány Európa legszigorúbb környezetvédelmi szabályozásának megalkotását tervezi. Átalakul a közösségi közlekedés intézmény rendszere, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a nemrég megszavazott országos közlekedés szervező összehangolja a helyközi, a regionális, az erővárosi, a távolsági közlekedés rendszerét, menetrendjét és tarifáit is. Ismét a közel-keleten működő amerikai támaszpontok ellen indított támadást Irán. Az Egyesült Államok légvédelme az összes rakétát megsemmisítette. Közben Washington továbbra is fenntartja a hormuzi szoros blokkádját. Két hét alatt 18 Irán felé tartó vagy onnan induló kereskedelmi hajót fordítottak vissza. Ukrajna Patriot légvédelmi rakétákat gyárthat a jövőben. Az ukrán és az amerikai elnök erről Washingtonban tárgyalt. Volodymyr Zelenszkij elnök találkozott a fegyverek gyártását végző amerikai katonai vállalatok képviselőivel is. Elfogta a boszniai hercegovinai rendőrség azt a lengyel férfit, aki a gyanú szerint megrongálta Medjugorjéban a Jelenések hegyén álló Mária szobrot, és felgyújtotta a Szent Jakab templom szabadtéri oltárát. Medjugorje 1981 óta a katolikusok egyik legismertebb zarándokhelye. Évente több százezer hívő keresi fel a világ minden tájáról.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Országszerte derült az ég, napos száraz idő várható, az Alpok alján és a Kisalföldön megélénkül a szél. Délután 30-35 fok, este 12-21 fok lesz. A Balaton 22, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos.
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Egerben az FM 102.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, egy perccel járunk 3:49 előtt. Az M7-esen Lettenye felé Martonvásár térségében fakivágás miatt lezárták a külső sávot. A 31-es kilométernél torlódás van, ami már 4-5 kilométer hosszú. Hogyha ért felől indulsz a Balaton irányába, na akkor érdemesebb lehet Káponásnyékig a 7-est választani. A fővárosban pedig történt egy baleset a Szerémi úton befelé, a Galvani utcánál, úgyhogy itt is lehet némi fennakadás. Vigyázz magadra, hát egyszerűbb hőlégballonnal, ismét hőlégballonok versenyeznek Kaposváron. Hogyha a térségben jársz, akkor vasárnapig érdemes felnézni az égboltra. A Ripper-Rónai Kupa elnevezésű hőlégballon verseny fáklyázó felvonulással veszi kezdetét a mai napon, a repülésekre pedig holnap után, illetve augusztus 1-én két alkalommal, augusztus 2-án pedig egyszer kerül sor, feltéve, hogyha kedvezőek az időjárási körülmények, most egyébként annak mutatkoznak. A felszállásokra várhatóan a napkelte utáni és napnyugta előtti 1-1,5 órás idősávokban kerül majd sor. Hát a felhők alatt tehát csodás hőlégballonokat láthatsz Kaposvár térségében, mi pedig már hallgatjuk is a Felhők alatt című dalt a New Level Empire-rel, itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió Minden Magyar, Wolf Kati énekelt nekünk, ez volt a Szerelem miért múlsz, és ez az óra is elmúlik lassan, hiszen 2 perc múlva 9-et mutatnak az időjelzők. Történt egy baleset a fővárosban, a Szerémi úton befelé, a Galvani utcánál, vigyázz magadra. A hőség viszont nem múlik, sőt egyre fokozódik, a mai naphoz tartozó melegrekord egyébként kereken 40 Celsius fok, még 1921-ből szerepről, hát ezt talán ma még nem érjük el, de a hétvégén nem kizárt, hogy lesznek helyek, ha átlépjük a 40-est. Már is jönnek további részletek, aztán Tóth Gabi énekel, elég volt, itt a Petőfim.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: A nyár slágerei, turisztikai és kulináris újdonságok és sokszínű program lehetősége Kárpát-medence szerte. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
4: A műsor és a lovakkori nyári kalandok támogatója a Hotel Kapitány Wellness Sümeg.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Ez itt az Aranyka Show.
6: Halló, Aranyka?
5: Csak te, Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
6: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott boileréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilakott.
7: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n.
8: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
9: Vagy ki sem látsz a dugóból.
8: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
9: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
8: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
9: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenét,

0: segítésére a UIP Duna film jóvoltából.
1: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
0: Keresd az Óra Magyar Zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
1: a Petőfi Rádióban.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, kezdődik a parlag főszezon, marad a kánikula eső nélkül.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
4: Az M7-es autópályán Letenye felé Martonvásár térségében fakivágás miatt lezárták a külső sávot. A 31-es kilométernél már több mint 4 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
4: Fokozódik a kánikula. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el holnaptól jövő keddig az országos tisztifőorvos. A hét második felében többfelé 29 fok feletti középhőmérséklet várható. A tartós hőség jelentősen megterheli a szervezetet. Ilyenkor fontos a folyadékpótlás 11 és 15 óra között, aki teheti, maradjon árnyékos, hűvös helyen. Tovább apadt a Duna vize a rendkívüli szárazság miatt, ezért este a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjának teljesítményét is csökkenteni kellett. Legutóbb hétfőn az erőmű 1-es blokkjában vezettek be korlátozásokat, a hűtővízként is használt Duna alacsony vízállása miatt. Közbeszerzéseket írnak ki a Baross Gábor vasútfejlesztési terv munkáira. Több tender már elindult, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vidézi Dávid elmondta, hogy a korábbinál sokkal nagyobb a verseny a piacon. Az eddig népszerű szereplők egyelőre nem olcsóbbak, mint a konkurencia. Rakétatámadás érte egy dél-oroszországi várost. Egy ember meghalt, több lakó és üzleti épület megrongálódott. Moszkvától délkeletre is támadás érte egy település. 6 civilt vittek kórházba. Közben az orosz védelmi tárca szerint az ukrajnai Mikolajiv kikötőben dróncsapásért katonai raktárakat, üzemanyagtartályokat, valamint 2 hadifelszereléseket szállító hajót is a Fekete-tengeren. Hamarosan kezdődik a parlag fűszezon. Július végén országosan megjelennek a növény pollenjei a levegőben. Az érzékenyebbeknél már a következő napokban jelentkezhetnek a tünetek. Leggyakrabban orrfolyás, tüsszögés és szemviszketés.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Országszerte derült az ég, napos száraz idő várható. Az Alpok alján és a Kisalföldön megélénkülhet a szél. Délután 30-35 fok, este 12-21 fok lesz. A Balaton 22, a Velencei tó 21, a Tiszató 24 fokos.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: 9 óra után csodálatos, szép napot, hogyha dolgozol, akkor pedig nagyon-nagyon jó munkát kívánok az utakon, ma is csak figyelmesen, türelmesen. Ez a Halló Magyarok 2026. július 29-én szerdán. Elsőként ezúttal Tóth Gabi vár ránk. Kezdünk az Elég volt.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag.

Petőfi Rádió, minden magyar. Diaz Menta, így volt szép, ezt hallgattuk. 9:21 a pontos idő, szép napot kívánok. Koncertek, színházi előadások, gyerekprogramok, gasztronómiai élmények és hagyományőrző események várnak péntektől vasárnapig a jubileumi 20. alkalommal megvalósuló Panyola Festen. Háromnapos fesztivál célja, hogy bemutassa a térség kulturális és turisztikai értékeit, valamint a szatmári gasztronómiát. A rendezvény az elmúlt 2 évtized során folyamatosan bővült, új helyszínekkel és programokkal gazdagodott. A zenés programok között lesz majd a Kelet Brass Band térzenei koncertje, Szigeti Bence gitárművész gyertyafényes koncertje, illetve a Parnograsz csapata is fellép. Nálunk pedig a folytatásban Blanche következik, egy fiatal előadó. Belemegyek című dalát hallgatjuk itt a Petőfin. Hamarosan pedig mondom a legfrissebbeket az utakról, hogyha neked is van infód, akkor várom. 0630303380 az SMS számunk, illetve a Messengeren, Viberen szintén elérsz minket. Vigyázz magadra, bármerre jár.

0: legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 9.34 a pontos idő, szép napot, jó utat kívánok. Nem olyan jó most a magyar autópályákon. Az M0-áson a keleti szektorban az M5-ös felé az Alacskai pihenőnél lezárták a külső sávot szalagkorlát javítás miatt. A 37-es kőnél a torlódás több mint 3 kilométeres. Az M3-ason Budapest felé baktérségében fix terelést építenek. A 40-es kilométernél 2 kilométer hosszan torlódik a kocsisor. Az M5-ösön Budapest felé Újhartyán térségében kátyúznak a külső sávon, a 41-es kilométernél ezért van 3 kilométeres torlódás. Az M7-esen pedig Letenye felé Martonvásár térségében fakivágás miatt lezárták a külső sávot, a 31-es kőnél ezért van egy 3-4 kilométeres lassulás. Légy türelmes, és történt egy baleset a 21-es főúton Salgótarján belterületén, az 55-ös kilométernél ezért van forgalomkorlátozás. Hogyha neked is van infód, akkor várom SMS-ben 06303030380, illetve a Messengeren, Viberen szintén elküldheted a Petőfinek. A Strandfesztivál kezdeményezésének célja, hogy minden évben bemutassa azokat a fiatal előadókat, akik a szervezők szerint a hazai könnyűzenei élet következő meghatározói szereplői lehetnek. A Strandfan idei négyese Méringer Marci, Gyuri Slenke és Bongor. Méringer Marci az elmúlt év egyik legnagyobb hazai felfedezettje lett. Gyuri modern popdalaival és őszinte szövegeivel épített jelentős rajongótábort. Slenke különleges popot, alternatív és elektronikus zenét ötöző hangzás világával tűnik ki, míg Bongor energikus koncertjeivel és műfajokat bátran vegyítő zenéjével hívta fel magára a figyelmet. A négy előadó majd Zamárdiban megrendezett Strandfesztiválon augusztusban fellép, emellett közönségtalálkozók is lesznek, valamint egy TikTok sorozatban is bemutatkoznak a fesztivál közösségi felületein. A Strandfesztiválon egyébként ott lesz Déva is, aki ma épp a Kobuciban játszik, ezúttal a Frampalermóval közös újdonságuk szól. Ez a Gasoline Rainbow, itt a Petőfi.

0: neked a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 9:46 a pontos idő, szép napot kívánok, a négyes cí csapatát hallgattuk. A héten Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében végeznek szúnyoggyérítést, megkezdődött a tavak partvidékén és a mocsaras élőhelyeken fejlődő mocsári szúnyogok rajzása is, tömeges megjelenésükre azonban nem kell számítani. A katasztrófa védelem viszont arra hívja fel a figyelmünket, hogy az inváziós szúnyogfajok visszaszorításában kiemelt szerepe van a lakosságnak is. A házak körül összegyűlt pangóvizek megszüntetésével, valamint az esővízgyűjtők szúnyoghálóval történő lefedésével jelentősen csökkentheted a szúnyogok szaporodását, mivel a magántelkeken szervezett lárvagyérítés nem végezhető. A szúnyogok elleni védekezésről a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ részletes tájékoztatókat készített, ezeket eléred a központ honlapján. Érdemes böngészni, új ismereteket szerezni. A szúnyogok elleni védekezésről részletes tájékoztatókat készített, ezeket eléred a központ honlapján. Érdemes böngészni, új ismereteket szerezni a szúnyogok elleni védekezés kapcsán. A következőkben pedig Radics Gigi énekel szúnyog zümmögés helyett itt a Ne engedj el a Petőfim.

hajnali fény. Az élet kékegén veled, életképregényben élek én. A tábor tűzlángja meg sebzett vadként űz. Halaványul a vágy, ha magányomban mellém ülsz. Tükröm, tükröm, kérlek, mondd meg nékem, miért mosolygom mindannyian többféleképpen? Legyél szín a szürkületben, egedi az aurát, ha túlszük a szórát. Ne sietes,

0: Petőfi Rádió minden magyar Freddy énekelt nekünk, miközben szikrázó napsütésben van részünk országszerte, és 10 órához érkeztünk. Műszaki hibás jármű nehezíti a közlekedést a fővárosban, na a Dózsa-György úton a Váci út felé, a Damjanich utcában, balra kanyarodó sávban vigyázz magadra, jönnek a további info, de aztán a hallott pénz szívedből minden kell a Petőfim.
1: Minden kell, minden apró életjel, az összes bánat, az összes bú, az erőd leszek a vihardú.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Országszerte súlyos vízhiánnyal küzdenek, medvéket telepítenek Franciaországba. Folytatódik a kánikula eső nélkül.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M0-ás keleti szektorában az M5-ös autópálya felé az Alacskai pihenőnél javítják a szalagkorlátot, ezért lezárták a külső sávot. A 37-es kilométernél már 3 kilométeres a torlódás. Az M3-ason Budapest felé Bak térségében fix terelést építenek ki. A 40-es kilométernél 2 kilométeres a kocsisor. Az M5-ösön Budapest felé Újhartyán térségében a külső sávon kátyúznak. A 41-es kilométer 3 kilométeres a torlódás. Az M7-esen Letenye felé Martonvásár térségében fákat vágnak ki, lezárták a külső sávot. A 31. kilométernél torlódik a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Rendkívüli készültséget rendelt el az asszály miatt az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László tájékoztatott. A vízügyi igazgatóságok így az azonnali beavatkozásokat és intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban tudják elvégezni. Jelenleg az ország háromnegyedén súlyos a vízhiány. Egyszerűbb lesz a hazai adórendszer. Az országgyűlés megszavazta az erre vonatkozó törvénycsomagot. Megszüntetik a közfeladatot ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz tartozó adókedvezményeket. Kivezetik a bevándorlási különadót, eltörtik a települési adót és az ebrendészeti hozzájárulást is. Megszűnik a széndioxid kvóta adó. Ugyanakkor a kormány Európa legszigorúbb környezetvédelmi szabályozásának megalkotását tervezi. Elfogadták a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. A hivatal feladatai ellátásához nyomozati és vádképviseleti hatásköröket kap, valamint kérheti a rendőrség, az ügyészség, a NAV és más szervezetek közreműködését. Drágább lesz taxival utazni Budapesten szombattól. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a perszdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is. Így a repülőtérre, illetve onnan történő utazás alapdíja 2100 forint lesz. Először telepítenek medvéket külföldre Romániából. A 4 nagyvadat teherautóval viszik át egy medverezervátumból egy franciaországi állatparkba. Az állatok 2,5 évesek, testvérek. Romániában található Európa legnagyobb barna medve állománya.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Országszerte derült az ég, napos száraz idő lesz, csak az Alpok alján és a Kisalföldön lehet élénk a szél. Délután 30-35 fok, este 12-21 fok lesz. A Balaton 22, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Kívánok, a 10 órát is elhagytuk, megkezdődött tehát a mai utolsó 60 percünk, ami a Halló Magyarokat illeti. 2026. július 29-e van, szerda, a Halott Pénz csapata vár ránk elsőként. Szívedből minden kell.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag magyar zenét.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: A nyár még nem ér véget, és a nyár 26 adása is folytatódik a Réfülöpi Mólóról. A mai adásban a jó hangulatról a Románodrom és Pád Dénes gondoskodnak. Megismerheted a 100 éves Tihanyi Levendula történetét, és Karádi Anna írónővel, a Balaton titkairól is beszélgetést hallhatsz. A Réfülöpi Blues Fesztivál is szóba kerül, akárcsak a City Rocks, ahol több száz zenész alkotja Közép-Európa legnagyobb rockzenekarát, és sport nélkül sem maradsz, hiszen szó lesz az 58. Kék Szalagról, illetve a padel világába is betekinthetsz, mindezt a Duna csatornáján már ezekben a percekben is. És ha Nagy Bogi koncert naptárába tekintünk, akkor pedig azt látjuk, hogy legközelebb majd Sepsiszentgyörgyön láthatjuk, de az augusztusi naptárba befér még többek között Jánosháza, Sátoraljaújhely, Komárom, Debrecen, Kistarcsa, Nyíregyháza, Szeged, illetve Érköböl kút is, úgyhogy sok-sok izgalmas fellépés. A folytatásban BSV-vel közösen jönnek Always Be Mine, itt a Petőfi.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok a Petőfi Rádióban.
1: Ez volt Ákossal a felemel, 10.33 a pontos idő, szép napot kívánok. Nem olyan felemelő az M0-áson a keleti szektorban, az M5-ös felé, az Alacskai pihenőnél lezárták a külső sávot szalagkorlát miatt a 37-es kilométernél, mert 7-8 kilométer a torlódás, úgyhogy mindenki plusz menetidővel számolj, ne teheted, akkor pedig kerüld a térséget. Az M5-ösön pedig Budapest felé Újhartyán térségében kátyúznak a külső sávon, de a 41-es kilométernél 3-4 kilométeres a torlódás, úgyhogy itt is plusz menetidővel számolhatsz. Vigyázz magadra, hogyha úton vagy. Mától szerdánként este 19 órától pedig a képernyőn át is útra kellhetsz, hiszen új 5 részes ismeretterjesztő sorozatot láthatsz az M5 kulturális csatornán. Az Európa élő öröksége sorozat epizódjai azt hangsúlyozzák, hogy a kontinens legnépszerűbb turisztikai célpontjai fontos természeti élőhelyek is. Az UNESCO világörökségi helyszínein és más ikonikus emlékhelyeken madarak, emlősök, hüllők és rovarok százai találtak otthonra, miközben a természet és az ember alkotta örökség egymást gazdagítva létezik. A széria nyitó epizódja a spanyolországi Alhambrába kalauzol, Granada világhírű palota és erődrendszere, a mórépítészet egyik legkiemelkedőbb alkotása, amelyet naponta több mint 7000 látogató keres fel. Kertjeiben, épületei között több mint 150 állatfaj él, így az Alhambra egyszerre kulturális kincs és a biodiverzitás egyik különleges szigete. A sorozat további részeiben Svájc, a Pireneusok, Franciaország egyaránt elétárul, az egyik legfontosabb üzenete pedig, hogy napjainkban a történelmi emlékhelyek megőrzése már elképzelhetetlen, na a körülöttük élő természeti környezet védelme nélkül. Hogyha nyáron bármerre utazol, akkor ezt is tarts szem előtt. S ha már üzenetek, akkor jöjjön Mastadi Erihit csapata, Messages a Petőfém.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Haló magyarok a Petőfi Rádióban.
1: A Szóvész csapatát hallgattuk, 10:46 a pontos idő. Szép napot kívánok, 11-től jön majd Mákat a programajánlatokkal, kirándulás tippekkel, délután pedig Megyesi Gábor érkezik, este 7-től természetesen kívánságműsor. 9-től pedig a Kultúr Fitnessben itt lesz Rakoncai Imre, illetve Szigetvári József, úgyhogy szóba kerül majd a VIP, a zongora természetesen, valamint a 33. Battai Summer Fest is. A Vándorboltban pedig este Fekete Laci, Lubics Botonda, Varga Dávida és Kende Marcival beszélget a Máklikör Hújjanak rám az évek című albumáról, úgyhogy tarts velünk akkor is. A folytatásban pedig Paulinát hallgatjuk aznap éjjel, itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió minden magyar, Szakács Gergő és az Induljál, és hát én is indulok lassan, hiszen egy perc múlva 11-et mutatnak az időjelzők. A fővárosban helyszínelnek, a pesti alsó rakparton északi irányban, az Erzsébet híd után a külső sávban, úgyhogy itt van némi fennakadás. Mai féltől augusztus 4-e 24 óráig harmadfokú hőségriasztást lép életbe, úgyhogy fokozottan figyelj az egészségedre, az idősekre, a gyerekekre, házi kedvencekre, mindenképp fordíts fokozott figyelmet. Köszönöm szépen, hogy velem tartottál az elmúlt 5 órában. Habocki Mátét hallottad, ne feledd, a Petőfi elkísér, bármerre jársz, határon innen vagy túl.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
1: Vagy ki sem látsz a dugóból.
2: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
1: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
2: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
1: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
2: akkor nyereményed páros jegy a Csak egy éjszaka című romantikus vígjáték premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
1: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
2: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
1: a Petőfi Rádióban. A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Országszerte súlyos vízhiánnyal küzdenek, elkezdődött a hazai őszi barack szezon, folytatódik a kánikula eső nélkül.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M0-ás keleti szektorában az M5-ös autópálya felé az Alacskai pihenőnél lezárták a külső sávot, mert javítják a szalagkorlátot. A 37-es kilométernél már 8 kilométeres a torlódás. Az M5-ös autópályán Budapest felé Újhartyán térségében a külső sávon kátyúznak. A 41-es kilométernél 3 kilométeres a torlódás. Az M7-esen Letenye felé Martonvásár térségében fákat vágnak ki, ezért lezárták a külső sávot. A 31-es kilométernél már 4 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 3380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Rendkívüli készültséget rendelt el az asszály miatt az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László elmondta, ez azt jelenti, hogy a vízügyi igazgatóságok az azonnali beavatkozásokat és intézkedéseket hatékonyabban, gyorsan tudják elvégezni. Jelenleg az ország háromnegyedét sújtja rendkívül súlyos vízhiány. Fogyasztóvédelmi jogi tanácsadás indult a vállalkozásoknak. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara programja segít megelőzni a jogsértéseket, és hogy a cégek megfeleljenek a gyorsan változó fogyasztóvédelmi előírásoknak. Igényelhető fogyasztóvédelmi kisokos és panaszkezelési folyamatábra is. Elkezdődött a hazai őszi barack szezon. A korai és középérésű fajták már mindenhol kaphatóak. Több gazdaságban idén is lehetőség nyílik szedd magad szüretre, így a friss gyümölcsöt közvetlenül a termelőktől is meg lehet venni. Időjárástól függően a magyar őszi barack akár szeptember közepéig is elérhető lehet.
1: Petőfi Rádió. Sport.
5: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Szőke Viktóriától hallják. Az egy éve aranyérmes franciákat legyőzve döntőbe jutott a magyar női karcsapat a hongkongi vívó világbajnokságon. A Battai Sugár, Szűcs Luca, Spisz Anna, Katona Renáta összeállítású együttes az azeriek és a japánok magabiztos legyőzése után a címvédő franciákat bravúrosan 45-44-re múlta felül az elődöntőben. A magyarok, akik 2022-ben és 2023-ban győztek, 3 év után vívhatnak ismét az aranyéremért, mégpedig a kínaiakkal, magyar idő szerint 12 órától. A döntőt élőben közvetíti a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is. Ugyanakkor nem jutott negyed döntőbe a VB-n a férfi párbajtőr csapat. Egy sima brazilok elleni győzelem után a 16 között ráadást tussal kapott ki Dél-Koreától a magyar együttes, így legjobb esetben csak 9. lehet. Nagy meglepetésre a még csak 17 éves Hofer Bianca és a 20 esztendős Tölgyesi Flóra párosa nyerte a női kajakkettesek 500 méteres pótválogatóját. A fiatal duó több esélyes, rutinos egységet is maga mögé utasított, többek között az idei EB 6. Csikós Zsóka Újfalvi Laura párost. Ezzel eldőlt, hogy a Hofer Tölgyesi kettős indulhat augusztus végén a poznani világbajnokságon. Zinedine Zidane veszi át a francia labdarúgó válogatott szövetségi kapitányi posztját. A játékosként világ és Európa bajnok szakember szerződése a 2030-as világbajnokság végéig szól. Köszönöm a figyelmüket, Szőke Viktóriát hallották.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Országszerte derült az ég, napos száraz idő lesz, csak az Alpok alján és a Kisalföldön élénkülhet meg a szél. Délután 30-35 fok, este 12-21 fok lesz. A Balaton 22, a Belencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Ahogy közeleg a hétvégén, egyre jobban megsokszorozódnak a programok, nem kell köztük keresgélni, hiszen aktuálisan, részletesen mindig beszámolok az előttünk álló eseményekről. Múlt legendái és a jelen fesztivál hangulata találkozik például a Boszorkány Fesztiválon, de jönnek egyéb lehetőségek is, tarts velem!
1: Itt egy újabb óra!
2: Kizárólag

0: ma sem fog szólatkozni, mert itt vannak a legjobb programajánlatok Mákkatával.
1: A buszi csajoknak, Móninak és Kittinek bizonyára felcsillant a szeme a Boszorkány Fesztivál hallatán. Szeghalmon hamarosan a múlt legendái és a jelen fesztivál hangulata találkozik. A helyi hagyomány szerint 1724-ben a református templom előtti téren égették el az utolsó sárréti boszorkány, név szerint Kós Andrásné Török Máriát, és az esemény a boszorkány perek korszakának lezárását jelképezi. A térségben is azóta is fontos, bár sötét tónusú emléke a település múltjának. A Boszorkány Fesztivál tehát egyszerre tiszteleg a helyi legendák előtt és kínál élménydús közösségi programokat minden korosztály számára. Így tehát buszisó is lesz majd például a gyerekeknek, de fellép a Sáréti Mazsoretti Együttes, az önműsorokat is lehet látni, lesz vetítés az Ambrus mozgóban, az Így neved a sárkányodat lehet megnézni. Szenyor örömtánc bemutatóval is készülnek, főzőversennyel is, ez lesz az első sáréti betyáros főzőverseny, ezen kívül tűztánc és buszi bábégetés is, a fellépők között pedig Csocsesz, Nox nagy koncert, Horváth Tamás, valamint darts verseny is, ahogy látom, és 13. századi bemutatóval középkori sátor is vár, fegyverzet és viselet ismertetése mellett vívás, botvívás, íjászat mind-mind a középkori udvarban. Szeghalmon a Szabadság téren tartják tehát a Boszorkány Fesztivál, sok egyéb program pedig az ország más részeiben vár, hogy pontosan hol és mi, ezt megtudhatod mindjárt 11 és 1 óra között aktuálisan és részletesen számolok be az előttünk álló programokról. Tarts velem, és a jó ötleted neked is van, 0630 30 33 180, hozd meg itt a részleteket!

0: Itthon, otthon, ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: A nagy hohóknak már is egy kérdés, mennyiség vagy méret? Jó, oké, meg is válaszoltam magamnak itt közben. Tudom, hogy miről van szó, de hát nem mindenki úgy egyformán gondolkodik. Egy biztos, hogy lesz horgászverseny, csak ezért jutott eszembe, hogyha a horgászatról van szó, akkor mi az, ami számít. Rább a Ketszöl legfontosabb közösségi rendezvénye, a Ketszöl napok, ami évről évre a település összetartozását, hagyományait és pezsgő közösségi életét ünnepli egy többnapos programsorozattal, ahol a gyerekeket játékos foglalkozások és szórakoztató aktivitások várják, közben a felnőtteket koncertek, közösségi programok és esti szórakozás, hát ezek közül lehet választani. Mário is például ott lesz a fellépők között, csak úgy, mint Komonyi Zsuzsi, lesz beáll hajnalig a Crazy zenekarral, ezen kívül légvárak, csillámtetoválás, lehet lovas sétakocsikázni hintóval, lesz gyalogos zarándok úta Miklós majori kápolnához, és ugyanitt Szent Mise is, valamint a labdarúgó mérkőzés, mindezt tehát a Ketszöl napok keretében. Rába Ketszöl, a 0-30-30-30-380 a számmal lehet csatlakozni mindig jó programötletekkel, természetesen van bőven a héten is miből csemmegézni, választani, ezeket összegyűjtöm, úgyhogy mindjárt megyünk Balaton lellére. Közben jön a Bagosi Brothers Company is itt a Petőfi.

0: programot. A stúdióban
1: Megköcsön, itt vagyok a programokkal, hiszen rengeteg esemény van hétről hétre. Kár lenne valamelyiket is kihagyni, hogy hol és mi minden vár rád, ezt mindig ilyenkor részletezem 11 és 1 óra között. Minden évben például villáműző Szent Donát a szőlőhegyek védő szentjének tiszteletére rendezik a Lellei Borhetet. Szent Donát kultusza régóta összefonódik a szőlőműveléssel, hiszen a gazdák a viharok, jégesők és villámcsapások ellen kérzik oltalmát. A Balaton Lellei esemény ezért nem csak egy könnyed nyári fesztivál, hanem a borvidék hagyományainak és szőlőhegyekhez kötődő örökségnek is az ünnepe. A Lellei Borhét egyik legfontosabb célja tehát a dél-balatoni borvidék népszerűsítése. Megismerheted a környék borászatait, a helyi pincészetek kínálatát és a balatoni borkultúra sokszínűségét. A borok mellé persze gasztronómiai fogások is társulnak, illetve a hangulatról minden este ingyenes koncertek és szórakoztató programok gondoskodnak. A rendezvényhez ezen kívül több hagyományos esemény is kapcsolódik. A Lellei Borhéten például megválasztják a borfesztivál borát, mely a bemutatkozó tételek közül kerül ki, és természetesen a borkirálynő választás sem marad el. Ünnepélyes felvonulás is lesz majd a kert mozitól, és persze sok fellépők, többek közt Oswald Marikával, Weiss Viktorral és Falusi Mariannal, Tom White-tal, and the Mad Circus-szel is lehet találkozni, lesz Balázs Pali koncert is, és sok egyéb érdekesség, még néz utána majd pontosan a programoknak, ha Balaton Lelle környékén jársz, de feled vár a Lellei Borhét. Egyre jobban közeleg a palóznaki jazz picnic, és majd erről is kapsz további érdekes információkat. Tegnap pedig Sonny Roland beszélgetett a Kultúrfitnessben Valde Orsival, a jazz picnic alapító tulajdonosával. Ez a beszélgetés visszahallgatható a SoundCloud, illetve Spotify csatornáinkon. És ha már palóznak, akkor készült még annak idején egy fesztivál himnusz a Random Trip-től. Most ezt hallhatod itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió minden magyar, ez pedig továbbra is az Itthon Otthon, sok-sok program ötlettel, heti bontásban aktuálisan hozom, hogy hol és mi minden vár rá, de lovas verseny és fesztivál, például ez is itt van az elkövetkező napokban, csak úgy, mint történelmi esemény és az Irány Surány Fesztivál, hogy pontosan hol és mi minden vár rá, ez már is kiderül a hírek után, és velünk lesz az Iron Mafia is.
1: Volt egy álmom, és benne láttalak téged. Volt egy álmom, de hirtelen ért véget.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
4: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
5: Hamarosan feltárhatják a közvagyont érintő visszaéléseket, fontos határidőre figyelmeztetik a leszerelt katonákat. Marad a kánikula eső nélkül.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Fix terelést építenek ki az M3-as Budapest felé vezető oldalán, Bak térségében. A 40-es kilométernél a belső sávot lezárták, már 5 kilométeres a torlódás. Az M5-ösön Budapest felé Újhartyán térségében a külső sávon kátyúznak. A 41-es kilométernél már 3 kilométeres a torlódás. Az M5-ös Budapest felé vezető oldalán Kecskemét elkerülő szakaszán terelést építenek ki. A 95-ös kilométernél a leálló sávon halad a forgalom, már több mint 3 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
5: Hatályba lépett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény. Alkotmányossági szempontból nem merültek fel aggályok, így aláírta a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök. Forstoffer Ágnes emlékeztetett. A kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként az új hivatal felel a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért. A jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek megelőzéséért. Éjfélig regisztrálhatnak a Bálna Honvédelmi Központ szombati rendezvényére a leszerelt katonák, akik újra szeretnének csatlakozni a honvédséghez, emlékeztetett a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus figyelmeztetett, hogy ügyintézéshez szükség lesz a szolgálati jogviszony megszüntetéséről szóló dokumentumra. Visszaesett a turistaforgalom múlt hónapban. A Központi Statisztikai Hivatal közölte, a vendégek száma és a vendégészakáké átlagosan 2%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. Júniusban a külföldiek és a magyarok is kevesebben, rövidebb ideig nyaraltak. Ugyanakkor az első fél évben több volt a belföldi vendég, mint a tavalyi azonos időszakban. Rövidített útvonalon jár vasárnapig a 4-es metró. Karbantartás miatt csak Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért térmű egyetem között közlekednek a szerelvények. A kimaradó szakaszon a sűrűbben közlekedő villamosokkal és a Rákóczi úti buszokkal lehet utazni. Leállították a termelést a Toyota és a Honda több japán üzemében a tegnapi földrengés miatt. A földmozgás utakat rongált meg, áramkimaradásokat okozott, ezért fennakadások vannak a logisztikában is. 13-an meghaltak, több helyen pedig túlélők után kutatnak. A földrengés után egy gázszivárgás miatt robbanás történt egy bevásárlóközpontban. A vásárlók többségét kimenekítették, de sok alkalmazottat továbbra sem találnak.
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Országszerte derült az ég, napos száraz idő lesz. Csak az Alpok alján és a Kisalföldön élénkül meg a szél, délután 30-35 fok, este 12-21 fok lesz. A Balaton 22, a Velencei tó 21, a Tiszató 24 fokos.
4: A hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Folytatódik az Itthon Otthon, a Petőfi program ajánlója, ahol heti aktualitáson mindig megtudhatod, hogy hol és mi minden vár rád. A Szentkóthári csatának állít emléket a történelmi napok, amiről mindjárt szó lesz, de látványos díjugratói, díjlovas, fogadhajtó versenyek is várnak, és jönnek a buborék napok is.
2: Itt egy újabb óra.
4: Kizárólag

0: és a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: A Hajdú-Bihar megye környékén élsz, vagy épp ott nyaralsz, akkor ne feledd, hogy jön a Kösely Kupa a Hajdú-Szoboszlói repülőtéren, egy hagyományos lovas verseny és fesztivál, ami a hajdú hagyományokhoz és a magyar lovas kultúrához kapcsolódik. A versenyen a díjugratás mellett koncertek, bemutatók, csíkós verseny és kirakodóvásár is vár. Ez egy családbarát esemény, hiszen a gyerekek megismerkedhetnek a lovak világával, illetve kézműves foglalkozásokon vehetnek részt. Közben a rendezvény összeköti a múltat és a jelent, és méltó módon emlékezik meg a lovas hajdú ősökről, illetve a hajdú hagyományokról. A Lovas Fesztivál célja a tradicionális magyar lófajták és a nemzeti lovas kultúra népszerűsítése, illetve a nemzettudat erősítése. Látványos díjugrató, díjlovas és fogathajtó versenyek várnak tehát, valamint vérbeli országos csíkós verseny és népies fogatok bemutatója. A rendezvény fénypontjaként pedig a Nemzeti Lovas Színház varázsolja majd el a nézőket a Kincsem című monumentális előadással. A versenyek közötti szünetekben belevetheted magad a nyüzsgő vásári forgatagba, helyi termelők finomságait lehet megkóstolni, illetve hagyományőrző kézműves foglalkozásokon vagy vidám táncházban lehet részt venni. Mindez tehát Hajdú-Bihar megyében, Hajdú-Szoboszlón, a repülőtéren, Kösely Kupa, így keresd a további részleteket. Ha pedig kíváncsi vagy arra, hogy az 1664-es Szentgotthárdi csatának hogyan állítanak emléket, tarts vele, mert erről is szó lesz, ez is kapcsolódik egy esemény, míg máshol a buborékok kerülnek előtérbe. Itt a Petőfin pedig a Queen előtt Pápa Jóci.
2: Be kell csuk-

4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja vele,

0: Itthon, otthon. Programot ajánlunk minden nap.
1: Ha szívesen utazol vissza az időben, akkor 1664, erre tekerheted vissza az időgépet, főleg akkor, hogyha Szent Gotthárdra látogatsz, ott tartják majd a történelmi napokat, ami az 1664-es szentgotthárdi csatának állít emléket. A kétnapos esemény történelmi bemutatókkal, felvonulással, családi programokkal és koncertekkel idézi fel az eseményeket a Várkertben. Csikós bemutatót is láthatsz, majd flamenco és latin dallamok csendülnek fel, az ünnepélyes megnyitót pedig jelmezes felvonulás követi a város utcáin, este a Nox ad nagy koncertet, majd Lotfi Begi lép fel. Másnap íjászattal lehet megismerkedni, a gyerekeket pedig mesélő bőrönd előadás várja. A nap folyamán tovább megrendezik a Szent Gotthárdi Csak a futást, emellett haditorna és harcászati bemutatókat, táncos és zenés műsorokat is tartanak. Az esti programban pedig, ahogy említettem, az 1664-es csatát felidéző történelmi előadás kap helyet. A rendezvényt aztán a Kirakat együttes koncertje zárja. A két nap alatt tehát történelmi életképek, lovaskocsikászatás is, valamint íjászat, fazekas műhely, arcfestés, csillámtetoválás és légvárak is várják az érkezőket a Szent Gotthárdi történelmi napokon. Buborékok is előtérbe kerülnek, megyünk mindjárt Nyíregyházára, és jön az Irány Surány Fesztivál is. Megtudhatsz mindent itt a Petőfin, 11 és 1 óra között részletezem aktuálisan, hogy hol és mi minden vár rád. Ha csatlakoznál egy jó programötlettel 0630 30 33 180, jelezd a részleteket SMS-ben vagy Viberen.

0: hallod a szánkból, hogy soha ne tedd.
1: Itthon, otthon, van programod. A stúdióban.
2: Meghaza a Hello, mindig összegyűjtöm a programokat, és heti bontásban ilyenkor részletezem 11 és 1 óra között, ha esetleg véletlen valami kimaradna, 0630-30-30-380 itt jelez a részleteket SMS-ben vagy Viberen. Ez például egy többnapos rendezvény, Nyíregyháza kiemelt turisztikai övezetében Sóston, ahol a gasztronómia és a kulturális programok mellett kézműves sörkultúra kerül a középpontba, ugyanis a rendezvény kiemelten figyel a kézműves sörkultúrára. A Sóstó Sherfest és buboréknapok célja egyébként, hogy a helyi közönségnek és az ország más részeiből érkezőknek is tartalmas nyári kikapcsolódást kínáljon. Erről például Retro Party is gondoskodik, illetve a fellépők között ott lesz többek között Péter Sramek és az FLM is. Nyíregyháza, Sóstó, Sóstó Sherfest és buborék napok, ezt is feljegyezheted, csak úgy, mint az Irány Surány Fesztivált. A Dunapart közelében fekvő árnyas fákkal körülvettél, ezúttal is koncerteknek, gyerekprogramoknak, táncháznak és közösségi eseményeknek ad helyt nem sokára. Az Irány Surány Fesztivál célja ugyanis, hogy a környékbelieket, a nyaralókat és az odaérkező vendégeket egyaránt megszólítsa. A kétnapos esemény egyszerre kínál tehát szintén kulturális programokat, kikapcsolódást és találkozási lehetőséget a helyi közösség számára. Lesz Latin Amerika Party, óriás darts foci, illetve hab party is a Sziget Monostori Önkéntes Túzoltóság támogatásával és sok egyéb más program. Az Irány Surány Fesztiválon Pucs megyeren a fesztivál az kiállítás megnyitó is kapcsolódik, például változatos színpadi produkciók és a gasztró kínálat is. Jó szórakozást a programokhoz, majd várom mindig az élménybeszámolót is. Ne feledd számunk 0630 30 30 380 a Petőfi.

0: Lányokra bátran itt most hajtsatok, kezet az égbe felrepüljenek a hajcsatok.
1: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
2: Világszerte a YouTube-on
1: és Budapesten az FM 94.8-on.
2: Petőfi Rádió.

0: első már.
1: Petőfi Rádió minden magyar és minden órában, megtudhatjuk, hogy hol és mi minden történik a nagyvilágban, a hírek után pedig feltérképezzük azokat a kiránduló helyeket, ami hát aktuális lehet szintén a nagy hőségben, ha úgy érzed nem bírod, akkor ne feledd, várnak hűsítő barlangok is, de van, ahol szó szerint kézen állva is körbenézhetsz, na mindjárt megtudhatod a részleteket, és én az Intim Torna illegális.
2: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: Itt van, utánam jött.
5: Hagyjon, örökség. Hol van? Sehol.
4: Önnek a pénz többet ér, mint az, akit szeret.
6: Filmek Jókai Mór regényeiből.
4: Nőr megyek a várokhoz.
6: Szegény gazdagok, gazdag szegények.
7: Boldogsághoz mindenkinek jussa van.
6: Vasárnap 20 órától az M1-en.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Reklám. Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
9: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
10: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
11: Vagy ki sem látsz a dugóból.
10: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
12: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
10: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
12: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
10: akkor nyereményed páros jegy a Csak egy éjszaka című romantikus vígjáték premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
12: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
10: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
12: a Petőfi Rádióban. A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
10: A mikrofonnál Tóth Éva.
12: Ez a Petőfi Rádió.
13: Hamarosan feltárhatják a közvagyont érintő visszaéléseket, csökkent múlt hónapban a turisták száma. Folytatódik a kánikula eső nélkül.
12: Petőfi Rádió. Közlekedés.
13: Torlódik a forgalom az M1-es Budapest felé vezető oldalán, Komárom és Tata között a külső sávban. Autóval továbbra is érdemelt az átterelt belső sávot használni. Az M5-ösön Budapest felé Kecskemét elkerülő szakaszán új terelést építenek ki. A 95-ös kilométernél a leálló sávon halad a forgalom, több mint 3 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívül itt látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
12: Petőfi Rádió.
10: Hírek.
13: Hatályba lépett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény. Alkotmányossági szempontból nem merültek fel aggályok, így aláírta a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök. Forstoper Ágnes emlékeztetett. A kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként az új hivatal felel a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért. A jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek megelőzéséért. Évvégig regisztrálhatnak a Bálna Honvédelmi Központ szombati rendezvényére a leszerelt katonák, akik újra csatlakoznának a honvédséghez, emlékeztetett a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus figyelmeztetett, hogy ügyintézéshez szükség lesz a szolgálati jogviszony megszüntetéséről szóló dokumentumra. Visszaesett a turista forgalom az elmúlt hónapban. A Központi Statisztikai Hivatal közölte, a vendégek száma és a vendégészakáké átlagosan 2%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. Júniusban a külföldiek és a magyarok is kevesebben, rövidebb ideig nyaraltak. Fogyasztóvédelmi jogi tanácsadás indult a vállalkozásoknak. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara programja segít megelőzni a jogsértéseket, és hogy a cégek megfeleljenek a gyorsan változó fogyasztóvédelmi előírásoknak. Igényelhető fogyasztóvédelmi kisokos és panaszkezelési folyamatábra is. Elkezdődött a hazai őszi barack szezona, korai és középérésű fajták már mindenhol kaphatóak. Több gazdaságban idén is lehetőség nyílik szedd magad szüretre, így a friss gyümölcsöt közvetlenül a termelőktől is meg lehet venni.
10: Petőfi Rádió. Időjárás.
13: Országszerte derült az ég, napos száraz idő lesz az Alpok alján és a Kisalföldön megélénkül a szél. Délután 30-35 fok, este 12-21 fok lesz. A Balaton 22, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos.
10: A hírek után...
12: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
10: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó nyarat! Ha dolgozol, adjuk hozzá továbbra is az energiát változatos magyar zenékkel. Közben kirándulunk, hiszen szó szerint kézen állva is van egy hely, ahol körbenézhetsz, illetve Magyarországon ördögszántotta hegyként ismert hely is van. Ha pedig úgy érzed, nem bírod a hőséget, várnak a barlangok.
12: Itt egy újabb óra. Kizárólag

Közel 40 fokok a hétvégén, ugye jön egy újabb hőkupola, amit már így nagyjából ismerünk, ez egy új fogalom volt ebben az évben, de tudjuk, hogy mi vár ránk az elkövetkező időszakban. Viszont lehet hűsölni, sőt, még pulcsit is kell magaddal vinni, hogyha egy hűsítő barlangot szeretnél például felfedezni. Gyakran Budapest föld alatti virágos kertjének is nevezik például a Szemlőhegyi barlangot, mert a falait különleges ásvány kiválások, például borsókövek, karfiolszerű képződmények és kalcit lemezek is díszítik. A felújított parkban új csúszdák és mászók, a padok és asztal is várja a pihenni, illetve játszani vágyókat, illetve a parkban kialakított geológiai tanösvény Budapest és térségének 8 legfontosabb építőkövét mutatja be, beépítésük, felhasználásuk módjával együtt. Egyébként mintegy 300 méter hosszú kiépített és kivilágított útvonalon lehet bejárni, úgyhogy családok számára is könnyen felfedezhető, és különlegessége, hogy a kiépített útvonal babakocsival és segítővel, kerekesszékkel is megközelíthető, ami egyébként ritkaságnak számít a barlangok között. Ráadásul egész évben is tulajdonképpen itt most a hőségben a lényeg, hogy 12 fok körüli állandó hőmérséklet és magas páratartalom uralkodik a Szemlőhegyi barlangban. Ez a tiszta levegő kedvező egyébként egyes légúti betegségben szenvedők számára is, úgyhogy a barlang gyógyászati célokat is szolgál. Pulcsit azt azért nem árt magaddal vinni, mert hirtelen a közel 40 fokból bemenni a 12-be, hát ott nagyon megfázás veszély. A barlang felfedezés egyébként egy építkezésnek köszönhető az 1930-as évek környékén, és a barlang teljes ismert hossz egyébként 2,2 km körül van, bár ennek ugye csak egy része látogatható. Ha szívesen hűsölnél, akkor lehet például egy választás a Szemlőhegyi barlang Budapesten, vagy hazánk más barlangja, hiszen szerencsére van ezekből is bőven. Mint a legjobb magyar slágerekből, most Hurányi Julival folytatjuk.

0: Petőfi Rádió minden magyar és sok kiránduló célpont az országban, amit érdemes felfedezni, akár most a nyáron, vagy egyébként az év bármely szakában. A kézkilátó is ilyen lehet, ahol tehát szó szerint kézen állva nézhetünk körbe. A Cserhádban található Felső Told és Hollókő között, közvetlenül az országos kék túra útvonala mellett. 2020 végén készült egyébként el, főként Akácfából, és gyorsan az egyik legkülönlegesebb magyar kiránduló helyé vált. A különleges formája miatt az ország egyik legnépszerűbb fotós helyszíne is egyben. Ingyenesen látogatható, egy könnyű túrával, mint Felsőtól, mint Hollókő felől megközelíthető. A kézkilátó egy óriási emberi kezet formázó faszobor, és kilátó, ezért sokan Isten tenyerének is nevezik. A látogatók a csukló felőli lépcsőkön sétálhatnak fel a tenyérbe, innen nyílik a szép panoráma a Cserhád dombjaira. Kézkilátó, jegyezd fel, és majd küld a képeket, ha ott jártál, Facebook oldalunkra. Itt a Petőfi, most pedig Tarány Tamás énekel.
1: Ami a

Magyarországon hallottad először. Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió. Ez a legújabb magyar zene. Megem.

Petőfi Rádió, minden magyar és sok felfedezése váró hely az országban, akár most a nyáron, van, ami legendához köthető, például a Harsány egy tövében élt egy özvegy asszony, és annak a mese szép Harka nevű lánya. A Nagyhegyben lakó ördögnek megakadt a szeme a gyönyörűségen, és gyötörte, ijeszgette az asszonyt, hogy adja neki a lányát. A sok üldözéstől viszont az özvegybe is adta a derekán, de kemény feltételekhez kötötte az ördögöt, vagyis ha éjjel kakaszóig felszántja az ördög a kőhegyet, akkor azt mondta, ővé a lány. Az ördög befogott az ekébe 6 pár fekete macskát és esti harangszókor a nyugati hegyrészről, neki is fogott a szántásnak. Éjfélkor aztán, mikor kiment az özvegy asszony és látta, hogy az ördög már majdnem az egész hegyet felszántotta, nagyon megijedt, bement a tyúkolba, kukorékolni kezdett, amire felébredt a falu összes kakasa, és az ördög, aki a vége felé járt a nagy és kegyetlen munkának, hatalmas haragra gerjedt, elhajította az ekéjét, abból lett a Beremendi hegy, és ahol kirázta a földet a bocskorajaiból, ott lett a Göntér és a Siklósi hegy. Állítólag majd aztán hatalmasat ugrott és bebújt a földbe, ahol eltűnt, ma is kénes forrás fakad egyébként, amit a lány után úgy hívnak Harkány, a felszántott hegy pedig ott maradt, még a macskák körme nyoma is ott van elvileg a sziklákon, hát ha nem hiszed, akkor járj utána. Az impozáns magaslat, melyet tehát maga az ördög szántott fel, Szársomjó jegyezt fel, és írd be ezt is a bakancs listádra. Kiránduló tippekért pedig a Facebook oldalunkon is várjuk tőled is a jó képeket, élményeket, beszámolókat, illetve 06 30 30 30 380 a számunkon, SMS-ben, valamint Viberen. Fiúk, most ők folytatják, aztán jön a Blaha Louisiana is mindjárt a Petőfi.

0: magyar dalait szeretted a legjobban. Egy kis ízelítő a 2000-es évekből.
1: A Petőfi Rádiót hallgatod.

0: Petőfi Rádió, minden magyar és a legfrissebb hírekről is jön. Már is a beszámoló, majd az Elefánttal folytatjuk, akikkel Budapesten a Kobucikerben, majd aztán a Szigeten, később pedig a Strandfesztiválon és a Színen is találkozhatsz. És nálunk a Petőfi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Czeglédi Edit.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Fokozódik a kánikula, harmadfokú hőségriasztást adtak ki éjféltől. Szombattól drágában utazhatunk taxival a fővárosban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán Bak térségében a 40-es kilométernél fix terelést építenek, 5 kilométer hosszan torlódik a kocsisor. Szintén terelést építenek az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét elkerülő szakaszán is. A torlódás itt több mint 3 kilométeres. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos ma éjféltől jövő keddig. Holnap ismét életbe lép a vörös kód, jelentette be a családügyi és szociális miniszter. Kátai Németh Vilmos hangsúlyozta, tartós kánikula idején az intézményeknek fogadniuk kell a rászorulókat. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt már a szolgáltatók kérik. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcs időszakon kívülre. A fővárosi szolgáltatók és intézmények felkészültek a tartós melegre, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, a rekord alacsony dunai vízállás ellenére biztosított Budapest ivóvízellátása. Az ország háromnegyedét sújtó aszály miatt rendkívüli riadó készültséget rendelt el Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. Úszóműveket és úszódarukat állítottak készenlétbe a Duna-Paksi szakaszán. Több mint 50 vízügyes dolgozik azon éjjel-nappal, hogy az atomerőmű hűtővíz ellátása az extrém alacsony vízállás mellett is biztonságos maradjon, tájékoztatott a miniszter. Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így a repülőtérre, illetve onnan történő utazás alapdíja 2100 forint lesz. Lezuhant és meghalt egy ipari alpinista a Rókus egészségközpontnál. A betegellátás zavartalan, de a Semmelweis Egyetem arra kéri a betegeket és hozzátartozóikat, hogy a főbejárat helyett a Stáli utcai kapun keresztül közelítsék meg az épületet. Azt egyelőre nem tudni, mi okozta a halálos balesetet. Augusztusban is lesz lehetőség az ingyenes kertmozizásra Budapesten a Városligetben. A szabadtéri vetítés az elmúlt két hónapban nézők ezreit vonzotta, ezért a szervezők további 8 ingyenes vetítéssel bővítik a programot.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Fokozódik a kánikula, holnap is zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem lesz. A Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható. Nagy tavaink vize 24 fokos.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jelenes délután tovább jussítjuk magunkat változatos magyar zenékkel, és ugye fontos a folyadékfogyasztás, nem csak akkor, amikor szomjasak vagyunk, úgyhogy ígyunk együtt gyorsan egy pohár vizet. Közben jön az Elefánt Kár, ezt hallhatod ebben az órában elsőként Zanzibár, Kispál és a Borz, ők is velük lesznek.
1: Itt egy újabb óra.

Petőfi Rádió, minden magyar. Egy sorra rekordok születnek, aminek most nem igazán örülünk. Soha nem volt még például ilyen alacsony a Duna Budapestnél. Ugye jön az újabb hőhullám, és várhatóan egész Közép-Európában nálunk lesz a legnagyobb a hőség, hétvégén közel 40 fokkal. Az alacsony vízállás miatt már több olyan szakasza is van a Dunának, ahol sem a teher, sem a személyszállító hajók nem tudnak tovább menni, a fővárosi szakaszon is korlátozásokat vezettek be, és mivel jelentős csapadék a következő napokban nem várható így vízszint emelkedés sem. A Duna mellett pedig a Tisza vízállása is a rekordokat közelítően alacsony, miközben a hegységeinkben is ugye sorra száradnak ki a patakok. A Velencei tó vízszintje is sorra dönti a negatív rekordokat. Augusztusra már csak 20 centi körül lehet a Velencei tó vízszintje. Az alacsony vízállás és a vízminőség miatt fürdőzési tilalmat rendeltek el például 5 velencei tavi strandon. Ezeket figyeld, az ország 89%-án közepes vagy annál súlyosabb aszály van egyébként. Erről is folyamatosan cikkeznek. És sétálva a rakparton, visszatérve a Dunához, hát ugye sok olyan dolgot láthatunk, amit eddig nem, előkerülhetnek olyan kőzetek, amit érdemes akár bevizsgáltatni. Van viszont évről évre valami, egy és ugyanaz, ami nem változik. Figyelj csak itt a vele!

Talán erre mondják sokan, hogy olyan szállózen, amikor egyszer csak azt veszed észre, hogy elmélyedsz a gondolataidban. Na és ennek ugye most itt a Kata véget vetett. Nagyon elmélkedni egyébként nincs ideje a hazai zenészeknek sem, egyik fesztiválról mennek a másikra, ahogy Rúzsa Magdi is, ez a fellépések között a turnébuszban azért van idő arra is gondolni, hogy például megvan-e minden felszerelés. Magdi hamarosan Grádóba látogat, Olaszországba, úgyhogy Magdi a fürdőruhát ne felejtsd majd el bepakolni. Grádó ugye a Trieste öbölben, az Adriai tenger partján fekvő kis város, egyébként a térség leghíresebb fürdőhelyének egyike. De nem csak ott találkozhatsz Magdival, hanem előtte még Veszprémben, majd a Budapest parkban, illetve a plázson Siófokon, csak hogy egy párat említsek a sok közül, hát rendesen be van táblázva Magdi, és hozzá is ellátogatott. Már is hallatod itt a Rúzs, a Petőfi.

konyhával hullámas utaztunk itt a Petőfén, és maradjunk is a konyhában a lakás egyik központi helyén, főleg a nagy melegben, mikor az embernek kimozdulni sincs kedve, akkor azért jusson eszedbe, hogy a magyar konyha hagyományos fogásaitól a vidéki gasztronómiai örökségeken át a világ ízeinek felfedezéséig valódi kulináris utazás vár a MediaKlik tematikus kínálatában. Itt a receptötletek mellett az ételek mögött rejlő történetekkel, hagyományokkal is megismerkedhetsz, illetve a kultúrákat is közelebb hozzák ezek a műsorok. Többek közt az is kiderül például, hogy mitől különleges az etióp kávé kultúra, milyen ízek jellemzik a Shetland-szigeteket, vagy éppen Albániát. A világ egy terített asztal című német ismeretterjesztő sorozat ugyanis a gasztronómián keresztül mutatja be a világ legizgalmasabb vidékeit és konyháit, illetve kevés műsor tett annyit a hazai gasztronómiai hagyományok megőrzéséért, mint az ízőrzők. A sorozat alkotói évtizedek óta járják az ország településeit, hogy összegyűjtsék és bemutassák azokat a generációról generációra öröklődő hagyományos hazai recepteket, amiket is elsajátíthatsz. A helyi alapanyagokból készült fogások mellett a települések történetébe, szokásaiba és közösségeibe is bepillantást nyerhetsz, így minden rész egyszerre receptgyűjtemény és kulturális dokumentum is. A MediaKliken számos évad és epizód érhető el, így bárki felfedezheti tehát Magyarország gazdag ízvilágát. Ne feledd, itt a Petőfin pedig jön a Subtons!

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Közben újabb friss hírek sorakoztak fel, teret engedünk ennek is, majd a hősökkel is a halott pénzzel folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
3: Az egyik legszebb dal volt, hanem a legszebb.
4: És szerintem zseniális ez a szöveg.
5: Ez überelhetetlen.
2: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
5: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
2: Csináljuk a fesztivált, az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor a Dunán.
6: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
6: A mikrofonnál Ceglédi Edit.
1: Ez a Petőfi Rádió.
7: Fokozódik a kánikula, harmadfokú hőségriasztást adta ki éjféltől. Európa több országában is hőhullámokkal és erdőtüzekkel küzdenek.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Az M7-es autópályán Martonvásár térségében korábbi munkavégzés miatt torlódik a forgalom. A 31-es kilométernél 6 kilométeres torlódás alakult ki. Az M0-as autó déli szektorán az M5-ös autópálya felé vezető oldalon aszfaltoznak. A 6-os kilométernél szakaszos torlódásra kell számítani. Két kamion ütközött az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kiskunfélegyháza közelében. A 108-as kilométernél a külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630-3030-380 számra.
1: Petőfi Rádió.
6: Hírek.
7: Harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos ma éjféltől jövő keddig. Holnap ismét életbe lép a vörös kód, jelentette be a családügyi és szociális miniszter. Kátai Németh Vilmos hangsúlyozta, tartós kánikula idején az intézményeknek fogadniuk kell a rászorulókat. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt már a szolgáltatók kérik. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcs időszakon kívülre. A fővárosi szolgáltatók és intézmények felkészültek a tartós melegre, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, a rekord alacsony dunai vízállás ellenére biztosított Budapest ivóvízellátása. Spanyolországban jelenleg 10 erdőtűz megfékezésével küzdenek a tűzoltók, közben újabb hőhullám érte el az országot, ez jelentősen megnehezíti az oltási munkálatokat. Három régióban már több mint 85 ezer hektárt pusztítottak el a lángok. Szerbiát is elérte a hőhullám, a következő napokban 35 és 40 fok közötti nappali csúcs hőmérsékletek várhatók. A lakosságot rendkívüli SMS üzenetekben is figyelmeztetik a tartós hőhullámra.
1: Petőfi Rádió. Sport.
8: Aranyérmes lett a magyar női karcsapat a hongkongi világbajnokságon. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Olasz Gergőtől hallják. Aranyérmet szerzett a Battai Sugár, Szűcs Luca, Spíz Anna, Katona Renáta összeállítású magyar női kartválogatott a vívó világbajnokságon, miután a döntőben 45-41-re legyőzte Kínát. Batai és Szűcs már háromszoros, Katona kétszeres világbajnok, míg Spíz először ünnepelhetett VB elsőséget. A női kartozók a magyar küldöttség harmadik dobogós helyezését harcolták ki Hongkongban. Korábban bronzérmes lett női kart egyéniben Battai és férfi törben Dósa Dániel is. Nagy meglepetésre a még csak 17 éves Hofer Bianca és a 20 esztendős Tölgyesi Flóra párosa nyerte a női kajak kettesek 500 méteres pótváltóját. A fiatal duó több esélyes, rutinos egységet is maga mögé utasított, többek között az idei EB 6. Csikó Zsóka, Újfalvi Laura párost. Ezzel eldőlt, hogy a Hofer Tölgyesi kettős indulhat augusztus végén a poznani világbajnokságon. A sporthíreket Olasz Gergőtől hallották. További jó rádiózást kívánok!
6: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Fokozódik tehát a kánikula, holnap is zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható. Nagy tavaink vize 24 fokos.
6: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
6: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Csodás délutánt a Márták és a Flórák bizonyára ma nagyon jó kedvűek, hiszen ők ünneplik a névnapjukat. Ha esetleg elfelejtetted köszönteni, gyorsan pótolj be mindent, akár majd a kívánság műsorban is megteheted a későbbi órákban. Számunk 0 30 30 30 380, itt a hősök is.

te mi lennél, ki lennél, ha teljesülhetne egy kívánságod? Írd meg a 0-30-30-30-380-as számra. És még ezen gondolkodsz, azért van egy fontos évszám itt a mai napra vonatkozóan, július 29-én jelent meg, képzeld, 1954-ben Tolkien a Gyűrűk ura trilógiájának első kötete, a Gyűrű szövetsége. Majdnem 17 évig írta. Közben rengetegszer átírta a történetet, mert folyamatosan bővítette középfölde történelmét. Egyébként ez nem egy másik bolygó, Tolkien szerint középfölde a mi világunk, egy nagyon távoli, mítikus korszakában létezett, úgy képzelte, hogy ezek a történetek az emberiség ősi legendái közé tartoznak. Egyébként Tolkien nyelvész volt, és teljes nyelvtant szókincset, sőt, történelmi fejlődés is kidolgozott számunkra. Sok történetet valójában azért talált ki, hogy legyen hol kibeszélni ezeket a nyelveket, így hát a tünde nyelveket is. Igen, baskos könyveket vehetünk a kezünkbe ugye a Gyűrűk ura kapcsán, de megéri, hiszen a filmből sok fontos rész kimaran, emiatt a könyv ugye sokkal inkább egy hosszú vándorlásnak érződik, ahol a világ fokozatosan tárul fel. Te Gyűrűk urában mennyire vagy képbe? Olvastad, láttad, melyik rész maradt esetleg ki? Ezt is megírhatod nekünk a 0-30-30-30-380-as számra, illetve hogy milyen élményekkel gazdagodtál az olvasás vagy éppen a filmnézése közben. A Hiperkarma is megérkezett hozzánk, majd jön az Ári Mafia is mindjárt itt a Petőfi.

Szabó előtt vitt minket a képzelet útján, és hát sokat fogunk forgolódni, szerintem az éjszaka is képzelődünk majd mindenféle dologról, mert hogy telihold lesz, ilyenkor sokan rosszabbul alszunk, vagy nyugtalanabbnak érezzük magunkat. A holdtölte ugye mindig az a fázis, amikor a Föld, a Nap és a Hold közé kerül, így tehát a Hold szembe lévő oldala teljesen fényes. Számos kultúrában ősidők óta különféle hiedelmek, mágiák és spirituális események kapcsolódnak a teliholdhoz. Bizonyítottan hatással van az élővilág jó néhány tagjának zsákmány szerzése és szaporodási szokásaira is. Vannak például olyan vízi állatok, például a csaliféreg, ami direkt teliholdkor rakja le a petéiket, ugyanis így kisebb az esélye annak, hogy a ragadozók mind felfalják őket. De számos éjszakai ragadozó is jóval aktívabb és hatékonyabb teliholdkor, és a környező napok idején például a fehér színű gyöngybagoly szinte rá tükrözi prédájára a holdfényt, ami ettől néhány másodpercre, mint a lefagyna. Ez pont elég neki, ahhoz, hogy elkapja. Izgalmas éjszaka előtt állunk, tehát a teliholdos éjszaka előtt viszont most Diaz és Menta folytatják. Így volt szép a Petőfi.

0: Radio. Etőfi Rádió, minden magyar és egy igazi időutazás a folytatásban, hiszen az FLM egykori 1995-ös lágerét bújtatta új mai trendi formában, röpke 30 év után Szabi Kéz és Lil Frak, amit mindjárt meghallgatunk, videója is van. A története konkrétan ott kezdődik, ahol a Megtalállak még véget ér. A koncepciót Németh Leventével találták ki, és Kisházi Eszter valósította meg. A sztori pedig ráadásul egy nagy csavarral végződik, ami jelzi, hogy a következő kislemezzel még tovább bonyolódik majd a történet. Azért sokan most visszafognak ugrani 1995-ben a dal hallatán, úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen emlékek jelennek meg lelki szemeid előtt, milyen történetek, amik újra esetleg egy kicsit így átélhetővé válnak a dal kapcsán. Megtalálok még most itt a Petőfi.
1: Ez

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a

0: Petőfi Rádió, minden magyar, négytől pedig Petőfi Csúcs, ezúttal Megyesi Gáborral, aki már most várja, hogy majd a Kívánság műsorban kit és miért szeretnél meglepni. 0-30-30-30-380 címezheted az üzeneteket ide, SMS-ben, Viberen, vagy akár a Petőfi Facebook oldalán is, illetve egyéb elérhetőségeinken, és jól figyelj, mert Petőfi ajándékcsomag ma is a tét, hogy ez mit kell tenni, már is megtudhatod a részleteket. Én búcsúzom, Ákos pedig rögtön indítja a következő órát. Szép délután!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.

0: 0630303380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A műsorajánló után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Czegléti Edith. Ez a Petőfi Rádió.
2: Fokozódik a kánikula, harmadfokú hőségriasztást adtak ki éjféltől. Erdőtüzekkel küzdenek Törökországban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Baleset történt az M0-ás autó déli szektorán az M5-ös autópálya felé vezető oldalon. A 13-as kilométernél a Hárosi Dunahíd előtt a belső sávot lezárták. Két kamion ütközött az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kiskunfélegyháza közelében. A 108-as kilométernél a külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630 3030 380 as számra.
1: Petőfi Rádió. Hírek.
2: Harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos ma éjféltől jövő keddig. Holnap pedig ismét életbe lép a vörös kód, jelentette be Kátai Németh Vilmos, családügyi és szociális miniszter. A vörös kód idején az intézményeknek fogadniuk kell a rászorulókat. Rendkívüli riadó készültséget rendelt el az aszály miatt az élő környezetért felelős miniszter. Ez azt jelenti, hogy a vízügyi igazgatóságok az azonnali beavatkozásokat és intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban tudják elvégezni, tájékoztatott Gajdos László. Jelenleg az ország háromnegyedén súlyos a vízhiány. A Mi Hazánk mozgalom szerint vízlépcsősítéssel is ellensúlyozható a klímaváltozás hatása. Dócs Dávid, az ellenzéki párt alelnöke, árulásnak és politikai zsákutcának nevezte, hogy a korábbi magyar kormányok kiszálltak a bős-nagymarosi vízlépcső beruházásból. Több mint 30 éve nem volt olyan sok áldozata az antiszemita támadásoknak, mint tavaly. 20 ember vesztette életét 4 városban. A gyilkosságokon kívül több mint 23 ezer zsidók ellen elkövetett incidens szerepel az amerikai rágalmazás ellenes liga jelentésében. 25 helyszínnel bővült az UNESCO világörökségi listája. Az újak között 19 kulturális, 5 természeti és 1 vegyes világörökségi helyszín van. Az emlékhelyek kategóriában világörökségi státuszt kapott az 1944-es normandiai partaszállás területe. Már több mint 400 nevezés érkezett a 58. Kékszalag nagy díjra. Az online nevezés ma 20 órakor zárul. Az idei verseny a hagyományoknak megfelelően holnap 9 órakor rajtól Balatonfüredről. Erdőtüzek pusztítanak Törökország nyugati részén, a lángok a turisták körében népszerű Mógla városánál csaptak fel. Török hírügynökségi jelentés szerint 65 embernek kellett elhagynia otthonát. A tűz oka nem ismert.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Fokozódik a kánikula, holnap is zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, holnap napközben 32-37 fok várható. Nagy tavaink vize 24 fokos.
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Újra itt van a forróság és a Petőfi csúcs is itt van, amiben kiemelten figyeljük az ország útjait, ebben pedig szükségem lesz a te segítségedre. Várom a helyzetjelentéseket, közben pedig hozok játékot, premier előtti mozi egyetét és még jó zenéket is hallgatunk. Itt az Ember maradj Ákostól.
1: Itt egy újabb óra. Kizáról.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Benne a Petőfi Csúcs, hazakísérlek a legfrissebb közlekedési infókkal, a legjobb hazai zenékkel, és természetesen ma sem hagylak játék nélkül. Újra keressük az óra zenéjét, egyetlen dolgod van, figyeld a játékra hívó szignált, és az utána megszólaló dalt. Ha felismered, küld is el nekem rögtön SMS-ben a zene előadóját és a dal címét a 06303030380-ra. A leggyorsabb helyes megfejtést küldött már vissza is hívom, a jutalom pedig egy páros jegy a Csak egy éjszaka című romantikus vígjáték premier előtti vetítésére. Egy igencsak különleges filmről van szó, ami egy nagyon furcsa világban játszódik. Úgyhogy mindenképpen tartsd a kezed ügyében a telefont, mert bármikor jöhet a jel. Ha pedig útközben bármilyen közlekedési infód lenne, azt is várom ugyanezen a számon SMS-ben, de írhatsz Viberen, Instán, vagy éppen Facebookon is. Segítsük egymást az utakon, hogy könnyebben teljen a délután. Közben jönnek a jó hazai zenék sorban. Itt is van a Fran Palermo és Deva újdonsága, a Gasoline Rainbow.

0: Ezután ez az óra magyar zenéje. Most küld a dal előadóját és címét elsőként.
1: 0630 30 30 380. Ez a Petőfi Rádió.
2: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember,

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Itt volt az óra zenéje, úgyhogy mindjárt meg is nézzük, ki volt ma a leggyorsabb, de még mielőtt kiderülne, ki viszi a páros mozijegyet, gyorsan kinézzünk az utakra.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Az M0-ás déli szektorában az M5-ös felé aszfaltoznak, a 6-os kilométernél lezárták a külső sávot, emiatt szakaszos torlódásra számíts. Az M1-esen Budapest felé Tatabánya térségében az erős teherforgalom torlódik a külső sávban, úgyhogy ha éppen személyautóval vagy, akkor mindenképpen válaszd az átterelt belső sávot. Szintén a főváros felé az M5-ösön Kecskemét elkerülő szakaszán portáltáblákat szerelnek, a 77-es kilométernél sávzárás, a mögötte pedig már több mint egy kilométeres sorra kell készülni. Ha pedig az 510-es főúton járnál Dunaharaszti belterületén autó és motoros ütközött a 19-es kilométernél, ott most félpályán halad a forgalom. Vezess nagyon óvatosan, vigyázz a többi úton lévőre is. SMS és Viber számunk 06 30 30 30 380.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: piacon, parton.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Volt egy villámgyors hallgatónk ebben az órában, és már is utána járok, hogy kit rejt a mobiltelefonszám.
2: Halló!
1: Halló! Megyesi Gábor, Petőfi Rádió.
2: Szia, Dani vagyok.
1: Szia, Dani! Jó helyen járok, ugye? Te küldtél üzenetet. Ugye 14 másodperccel a zene kezdete után érkezett meg az SMS. Ez lehet, hogy egyébként gyorsabban írtad, de hozzánk 14 másodperccel a dal kezdete után futott be az üzeneted, ami hát rekord gyorsaság. Eláruljuk a titkot, hogy ezt hogyan sikerült. Tehát ugye, ilyen gyorsan leírni, most nem tudom, nem próbáltam ki, de lehet, hogy nem ment volna. Telefonszámunk bent volt előre, ugye? Nyugtass meg, hogy az...
2: Persze, meg volt nyitva az SMS, úgyhogy küldtem már előző játékra, úgyhogy be volt írva előre, és akkor ahogy megszólalt a zene, hát mindenki hallja.
1: Világgyorsan!
2: Szerintem alapvető.
1: 14 másodperc.
2: Igen,
1: meg sem olyan vártad szerintem, hogy elinduljon a szövegrész, gyakorlatilag már az első dallamoknál hallottad, hogy hoppá, ez a Bagosi... Hopp, majdnem elmondtam. Mondd el te inkább, hogy mi is volt az óra zenéje.
2: Bagosi Beletes Company, olyan ő.
1: Olyan ő, igen, és akkor már csak egy szlogent kérnék, Dani.
2: Petőfi Rádió, csak minden magyar.
1: Ajjajjaj, jó, oké, jó lett. Akkor még egyszer mondjuk el így, nagy lendülettel.
2: Petőfi Rádió, minden magyar.
1: Így van, a nyereményed egy páros jegyet, csak egy éjszaka című romantikus vigyáték premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából. Ilyen nagyon meleget mondanak a következő időszakra, úgyhogy egy jó kis klímás moziterem, romantikus film. Megvan, hogy kivel fogsz elmenni?
2: Egyértelműen párommal.
1: A pároddal, jaj, de jó kis romantikus esti program lesz ez akkor. Dani, nagyon szépen köszönöm, hogy játszottál, legyen nagyon szép a délutánod, és ne tedd le a telefont, mindjárt egyeztetjük a részleteket, jó?
2: Köszönöm szépen, Keri, szia!
1: Holnap is játszunk, és továbbra is egy premier előtti páros mozi egyetét, csak egy éjszaka című romantikus vígjátékra. Most pedig hozom neked a felső 10 000-t, ez az ugyanolyan nap.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar 40 fok, pontosan ennyit mértek 1921-ben Szerepen ezen a napon. Hát szerencsére ettől még azért odébb vagyunk, Uszót környékén éppen 37,2 fokot mutatnak a hőmérők, de a következő napokban igencsak közelítjük a 40-et, készüljünk az újabb hőhullámra. Most jönnek a legfrissebb hírek Ceglédi Edittal, aztán folytatjuk a Petőfi csúcsot, várom a közlekedési infókat, üzeneteket, helyzetjelentéseket, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, és hozom majd például a Bermudát. Mindjárt itt lesz a Mondom.
1: Ugye mondtam már, az igaznak kár.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Ez itt az Aranyka Show.
5: Halló, Aranyka?
4: Csak te, Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
5: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott boileréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilakott.
6: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n.
7: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
8: Vagy ki sem látsz a dugóból.
7: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
8: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
7: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
8: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét,

0: szerencsére a UIP Duna film jó voltából.
1: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
0: Keresd az Óra Magyar Zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
1: a Petőfi Rádióban. A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Ceglédi Edit.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Fokozódik a kánikula. Leállítják a paksi atomerőmű egyik blokkját. Harmadfokú hőségriasztást adtak ki éjféltől.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét elkerülő szakaszán portáltáblákat helyeznek el. A 77-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás 1 kilométeres. Az M0-ás autó déli szektorán az M5-ös autópálya felé vezető oldalon aszfaltoznak. A 6-os kilométernél szakaszos torlódás alakult ki. Az 55-ös főúton 3 autó karambolozott Baja és Bátaszék között, a 107-es kilométernél félpályán halad a forgalom. A 2-es főút Alsógöd térségében 2 autó ütközött, a 23-as kilométernél a félútpályát lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Megkezdik a paksi atomerőmű egyik blokkjának leállítását, miután a Duna vízszintje az elmúlt napokban tovább csökkent. A jelenlegi vízállás Paksnál 118 cm. A szakemberek folyamatosan figyelik a vízhozam és a vízhőmérséklet változását, és az adatok ismeretében hozzák meg a szükséges döntéseket. A cél a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása, olvasható az atomerőmű közleményében. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos ma éjféltől jövő keddig. Holnap ismét életbe lép a vörös kód, jelentette be a családügyi és szociális miniszter. Kátai Németh Vilmos hangsúlyozta, tartós kánikula idején az intézményeknek fogadniuk kell a rászorulókat. 10 hektáron ég az erdő a magyar-osztrák határon Fertőrákosnál. A lángok átterjednek Ausztria területére is. Piusz pusztánál tarló, gaz, avar, bozótos terület gyulladt meg, és a lángok elértek egy fenyőerdőt is. A tűz kiterjedt a fák koronájára is, amelyek több 10 méteres lángokkal égnek. Riasztották a környékbeli tűzoltókat, és a helyszínre tart a Győr-Moson-Sopron megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is. Továbbra is oltják a tüzet Érd és Százhalombatta között, ahol tegnap délután tarló, körbálák, valamint 30 ezer köbméternyi komposzt gyulladt be. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint több munkagép és lajtos kocsi segít a helyszínen. A tüzet sikerült körülhatárolni, de a munkálatok elhúzódnak. Vélhetően második világháborús bombákat találtak az aszály miatt visszahúzódó Dunamedrében Érdnél. A város polgármestere azt kéri, hogy senki ne menjen a partra. A helyszínt biztosították a hatóságok, jelenleg az előbukkant robbanó szerkezet azonosítását végzik.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Fokozódik a kánikula, holnap is zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem lesz. A Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, holnap napközben 32-37 fok várható. Nagy tavaink vize 24 fokos.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Editnek köszönjük szépen a friss híreket. Fokozódik a hőség, és jönnek a trópusi éjszakák is. Az még hagyján, de sokan a telihold miatt sem tudnak aludni. Nem sokára utána járunk, hogy ennek mi is az oka. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallott. Szép délutánt, a Petőfi csúcsot a Bermudával folytatjuk.
1: Itt egy újabb óra.

Lábas Viki újdonsága a 30 valahány itt a Petőfin, ahol minden magyar. 30 valahány alkalommal azért még nem volt teli hold idén, de ez már a hetedik lesz, ami éppen előttünk áll, és ugye sokunknak megnehezíti a pihenését a teli hold. Ha viszont fotózni támadna kedved, akkor nagyon jó hírem van, ma éjjel csak nem zavartalanul tiszta lesz az égbolt, úgyhogy érdemes lesz az égre pillantani. Na de miért is alszunk rosszabbul ilyenkor? Sokáig azt hittük, hogy ez csak városi legenda, de a tudomány igazolta, hogy a teli hold valóban beleszól a belső óránkba. Egyrészt ilyenkor természetes módon csökken a szervezetünkben a melatonin szint, emiatt felületesebb és töredezettebb lesz az alvásunk, másrészt ez egy ősi evolúciós örökség. A fényesebb éjszakákon az őseinknek a ragadozók miatt éberebbnek kellett maradniuk. Szóval, ha ma éjjel nem jön a szemedre az álom, akkor ne aggódj, nem veled van a baj, a hold tehet róla. Bár ettől nem lesz jobb a helyzet, főleg, hogy még a trópusi éjszakák is jönnek. Tarts ki! Én pedig hozom a legjobb zenéket, hogy könnyebben teljen a délutánod. A Balkán VIP jön már is. Szabadabb.

Petőfi Rádiót hallod, ahol minden magyar egy kifejezetten mély érzelmes utazásra hív minket Nagy Boki és Des. Közös újdonsága a Jól leszek újra. A szerzemény a hiány, a ragaszkodás és a továbblépés határán igyekszik egyensúlyozni. Arról szól, amikor valaki még hiányzik, de már elindultunk a gyógyulás útján. Bogi tiszta, érzékeny hangja és Des mélyebb karakteres hangszíne tökéletesen kiegészítik egymást. És nagyon úgy tűnik, hogy a hallgatók is imádják ezt az őszinte melankolikus dalt és a hozzá készült mozifilmes hangulatú klipet, ami már egyébként a 17 milliós megtekintést is átlépte a legnagyobb videó megosztón. Ha te is néztél már vissza régi képeket, vagy pörgettél újra meg újra egy-egy dalt, abban bízol, hogy egyszer majd tényleg könnyebb lesz, na hát akkor hadd szóljon. Itt a Jól leszek újra a Petőfi.

0: Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Sajnos ez a délutánunk sem eseménytelen az utakon. Jövök a részletekkel.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Kezdjük az M0-ással, ahol mindkét szektorban áll a bál. A déli szakaszon az M5-ös felé a 6-os kilométernél aszfaltoznak, ráadásul három autó egymásba szaladt a belső sávban, így már több mint 3 kilométeres a sor. Az északi szektorban a Megyeri hídon az M3-as felé két autó ütközött, itt is 3 kilométer feletti a torlódás, a nézelődők miatt pedig a szembejövő oldal és a 11-es főút is teljesen bedugult. Az M1-esen Budapest felé Tatabányán a teherautók torlódnak, személyautóval inkább válasszuk az átterelt belső sávot. Az M5-ösön Kecskemétnél táblaszerelés, a határ felé a 90-es kilométernél pedig sövényvágás miatt kell egy-egy kilométeres araszolásra számítani. Ami pedig a főutakat illeti, a 2-es főúton Alsó Gödnél, az 55-ösön Baja és Bátaszék között, valamint az 510-esen Dunaharasztinál félpályás lezárás van balesetek miatt. A 4-es főúton Monori Erdőnél pedig autó és motoros ütközött, ott váltakozó irányban halad a forgalom. Türelem, vezess nagyon óvatosan, ha pedig van közlekedési infót, küldd el Instán, Facebookon vagy Viberen.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
2: Végtelenben ébredek fel minden éjjel. Nem hallom a csendet.

0: Mindelolvadunk, jön a harmadfokú hőség, riasztás, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Készüljünk fel ventilátorokkal, rengeteg vízzel, jégakúval, nem tudom, valahogy próbáljuk meg majd magunkat leüteni a következő napokban, nem lesz egyszerű, de át kell, hogy vészeljük. A nyár sajnos megint beízítja a kemencéjét. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallott, Ceglédi Edit jön a legfrissebb hírekkel, aztán az Ári Maffia mondja meg a tutit, a Ladányban 27 után szabadon, hogy kell egy ház lent az óceán partján.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.

0: 0630 380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Ceglédi Edit.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Fokozódik a kánikula, ég az erdő Fertőrákosnál, takarékos vízhasználatot kérnek a lakosságtól.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Az M0-ás autó déli szektorán az M5-ös autópálya felé vezető oldalon aszfaltoznak. A 6-os kilométernél szakaszos torlódás alakult ki. A kocsisorban három autó hajtott egymásba, itt már 3 kilométeres a torlódás. Az M0-ás autóút északi szektorában a Megyeri híd M3-as autópálya felé vezető oldalán két autó ütközött. A 75-ös kilométernél több mint 3 kilométeres a torlódás, ami hatással van a 11-es főúton közlekedőkre is. A 4-es főúton Monori erdő határában egy autó és egy motoros ütközött. A helyszínelés ideje alatt váltakozó irányban halad a forgalom. Az 55-ös főúton három autó karambolozott Baja és Bátaszék között, a 107-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Vezessenek óvatosan, és ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos ma éjféltől jövő keddig. Életbe lépett a vörös kód is, tájékoztatott Kátai Németh Vilmos családügyi és szociális miniszter. Több helyen gyulladtak ki erdők, bozótosok, tarlók az országban. 10 hektáron ég az erdő a magyar-osztrák határon Fertőrákosnál, a lángok átterjednek Ausztria területére is. Piusz pusztánál a tűz kiterjedt a fák koronájára is, amelyek több 10 méteres lángokkal égnek. Szarvas közelében lakóházakat veszélyeztettek a lángok. A város határában száraz fű, avar és gaz égett egy erdős területen, ott a tüzet sikerült eloltani. Megkezdik a paksi atomerőmű egyik blokkjának leállítását, miután a Duna vízszintje az elmúlt napokban tovább csökkent. A jelenlegi vízállás Paksnál 118 cm. A cél a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása, olvasható az atomerőmű közleményében. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt a szolgáltatók kérik. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcs időszakon kívülre. A fővárosi szolgáltatók és intézmények felkészültek a tartós melegre, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, a rekord alacsony dunai vízállás ellenére biztosított Budapest ivóvízellátása. Harmadfokú vörös riasztást adtak ki a horvát tengerpart több térségére is a hétvégén érkező hőhullám miatt. Az Adria partvidékén napközben 35-40 fok várható, és éjszaka sem hűl a levegő 25 fok alá. Újabb hőhullám várható a héten Szlovákiában is, az első figyelmeztetések szerda délután léptek életbe az ország nyugati részén.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Fokozódik tehát a kánikula, holnap is zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél, éjszaka 13-18, holnap napközben 32-37 fok várható, nagy tavaink vize 24 fokos.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Edit, köszi a friss híreket. Készülünk a harmadfokú hőségriasztásra, úgyhogy ebben az órában hozok majd egy pénztárcabarát tippet klíma helyett. Tarts velem, indítjuk a szerda esténket. A mikrofonnál Megyesi Gábort hallod, a kezdésben pedig itt egy igazi nyári sláger, a Ladányban a 27 helyett az Iron Maiden.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar rendkívüli forróság közelít, úgyhogy nagyon figyelj, az országos tiszti főorvos csütörtök 0 órától egészen kedd éjfélig a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást rendelt el az egész ország területére. A tartós kánikula súlyosan megterheli a szervezetet, könnyen kiszáradáshoz, szédüléshez, vagy akár életveszélyes hőgutához is vezethet. Kiemelten fontos a folyamatos vízfogyasztás, kerüljük az alkoholt, a kávét és a cukros üdítőket, 11 és 15 óra között pedig, ha teheted, inkább húzódj hűvösbe. Különösen vigyázz a gyerekekre, az idősekre és a krónikus betegekre. A tűzoltókat naponta átlagosan 25-ször riasztják olyan egyedül élő idősekhez, akik nem adnak életjelet. Ha van idős rokonod vagy szomszédod, csörög rá, egyetlen telefonhívással is életet menthetsz. Gyereket és házi állatot pedig soha egyetlen percre se hagyj a parkoló autóban. Ha ilyet látsz, azonnal hívd a 112-t. A hatalmas szárazság miatt semmiképp ne gyújtsunk tüzet a szabadban, a nyílt égésterű vízmelegítőknél pedig ellenőrizzük a szénmonoxid érzékelőt. Ha hűsölnénk egyet, akkor a katasztrófa védelem honlapján és a vész abban is megtaláljuk a legközelebbi klímás helységeket. Figyeljünk egymásra és vészeljük át biztonságosan ezt a kánikulát is. Most pedig megyünk tovább a hazai kedvencek sorában. Még mielőtt Lenke ütős újdonságát hoznám, itt van Deniz és a csoda, a Petőfi.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Nézzük a legfrissebb helyzetet az utakról, mert hogy az M0-áson továbbra is komoly türelemre van szükség.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Tehát az M0-áson az északi szektorban a Megyeri hídon az M3-as felé két autó ütközött a 75-ös kilométernél. A külső sáv zárva, több mint 3 kilométeres a sor, ráadásul a nézelődők miatt a szembejövő oldal és a 11-es főút is teljesen bedugult már. Kicsit arrébb a keleti szektorban szintén az M3-as felé a 64-es kilométernél egy kamion csapódott a szalagkorlátnak, ott is lezárták a külső sávot és 3 kilométeres a torlódás. Az M1-esen Budapest felé Bicske és Biatorbágy között a teherautók araszolnak éppen a külső sávban, ezért ha a személy autóval vagy inkább válaszd az átterelt belső sávot. Vidéken pedig az 55-ös főúton kell óvatosnak lenni, Baja és Bátaszék között 3 autó karambolozott, a 107-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Balesetmentes közlekedést, vigyázz magadra és a többiekre is az úton, ha pedig van közlekedési infót, küld el, SMS és Viber számunk 06 30 30 30 380.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Hát emlékszel még a 80-as évek ikonikus darabjára, a mennyezeti ventilátorra? Na hát a retro klasszikus úgy tűnik visszatért, és a nyári forróságban egy nagyon jó alternatívája lehet a méreg drága klímáknak. A mennyezeti ventilátor nem véletlenül hódít újra, ugyanis egy minőségi darabot már 40-80 ezer forintból kioszhatunk, a fogyasztása pedig a töredéke egy légkondiénak. Vagyis nem csak a pénztárcánkat, de a környezetünket is alaposan kíméli. Bár a szoba hőmérsékletét nem csökkenti, az egyenletes légáramlásnak köszönhetően akár 4 fokkal is hűvösebbnek érezhetjük a levegőt. A mai modellek pedig már köszönő viszonyban sincsenek a régi, zörgő változatokkal, szuperhalkak, modernek, és akár távirányítóval vagy a telefonunkról is vezérelhetjük ezeket. Egyetlen dologra érdemes figyelni vásárlás előtt, a belmagasságra. Hagyományos lakásokba választunk kifejezetten alacsonyabb mennyezethez tervezett laposabb modellt. Nem annyira zsebben nyúlós, és talán gyorsabban be lehet még szerezni, mint például egy klímát. Na és ha már ventilátorok, akkor pörögjünk tovább mi is. Itt a Petőfin egy újabb hazai kedvenccel érkezik, a Bielex és a Slep az anyával. Anya nem

0: Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar, és ahol 19 óra után elrajtol ma is a Mit kíván a kívánság műsorunk. Innentől kezdve tiéd a pálya, mondd meg, mi szóljon nálunk, és üzenj annak, aki eszedbe jutott. Erre több csatornád, több lehetőséged is van. SMS és Viber számunk 06303030380, de Instagramon és Facebookon is tudsz üzenni. A hívható számunkról nem is beszélve 06175960660. Csörög be a stúdióba. A mikrofonnál Megyesi Gábort hallod. Most jönnek a friss hírek Ceglédi Edittől, aztán itt lesz a Magna Cum Laude és a köszönet.
1: Köszönjük meg az utolsó pohár bornak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.

színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.

0: Szani Rolanddal. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
1: Vagy ki sem látsz a dugóból.
2: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
1: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
2: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
1: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
2: akkor nyereményed párosjegy a Csak egy éjszaka című romantikus vígjáték premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
1: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
2: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
1: a Petőfi Rádióban. A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Ceglédi Edit.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Fokozódik a kánikula. Leállították a Paksi atomerőmű 3-as blokkját. 5% lesz a tűzifa áfája, döntött a kormány.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az 55-ös főúton 3 autó karambolozott Baja és Bátaszék között, a 107-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Leállították a Paksi atomerőmű 3-as blokkját a Duna alacsony vízállása miatt, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, a Duna vízszintje tovább csökkent, és újabb, korábban soha nem látott negatív rekordot ért el. Magyarország energiaellátásának biztosítása érdekében a kieső villamos energia mennyiséget a hazai erőművekkel, megújuló energiával és megnövelt importtal pótolják. A szükséges intézkedéseknek köszönhetően Magyarország energiaellátása továbbra is biztosított. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalán azt írta, 1,5 millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt. Az előző kormány rezsicsökkentő politikájának azonban nem volt része az ő támogatásuk. Tilos a Duna szabaddá vált meder szakaszaira menni, mert óvni kell az ivóvízellátást, figyelmeztetett a fővárosi vízművek. Tájékoztatásuk szerint jogszabály tiltja a belépést az ivóvízbázis védelmi területeket érintő meder szakaszokra. A cég kéri, hogy senki ne tekintse a szabaddá vált Duna medret kirándulási, sportolási vagy turisztikai célpontnak.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: Aranyérmes lett a magyar női karcsapat a hongkongi világbajnokságon. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Olasz Gergőtől hallják. Aranyérmet szerzett a Battai Sugár, Szűcs Luca, Spíz Anna, Katona Renáta összeállítású magyar női kartválogatott a vívó világbajnokságon, miután a döntőben 45-41-re legyőzte Kínát. Battai és Szűcs már 3-szoros, Katona 2-szeres világbajnok, míg Spíz először ünnepelhetett VB elsőséget. A női kartozók a magyar küldöttség 3. dobogós helyezését harcolták ki Hongkongban. Korábban bronzérmes lett női kart egyéniben Battai és férfi törben Dósa Dániel is. Nagy meglepetésre a még csak 17 éves Hofer Bianca és a 20 esztendős Tölgyesi Flóra párosa nyerte a női kajak kettesek 500 méteres pótváltóját. A fiatal duó több esélyes, rutinos egységet is maga mögé utasított, többek között az idei EB 6. Csikós Zsóka, Újfalvi Laura párost. Ezzel eldőlt, hogy a Hofer Tölgyesi kettős indulhat augusztus végén a poznani világbajnokságon. A sporthíreket Olasz Gergőtől hallották. További jó rádiózást kívánok!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Fokozódik a kánikula, holnap is zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható. Nagy tavaink vize 24 fokos.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És már indul is a Petőfi Rádió kívánság műsora, ez a Mit kíván, mondd meg te a következő két órában, hogy mi szóljon nálunk. SMS és Viber számunk 0630303380, de Instán és Facebookon is tudsz üzenni. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, a Magna Cum Laude-jé a kezdés.
1: Itt egy újabb óra,
2: kizárólag

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: És akkor kezdjük is a kívánságműsorunkat. Jöttek már üzenetek bőven. Szia, Noémi vagyok. Attilának üzenem, hogy nagyon szeretem. Tartson ki. Attilának üzenet átadva. Aztán szia, Gábor, végre kiszabadultam az irodából, de most itt ülök a dugóban az M0-áson. A klíma csak langyosat fúj, úgyhogy ha egy jó pörgős nyári dallal megmentenél a megőrüléstől, megköszönném. Kitartást mindenkinek, aki még úton van. Peti a piros Swiftből írta ezt nekünk Viberen. Tarts ki, Peti, és mindenki, aki éppen a dugóban van. Jön egy jó kis dal mindjárt a Nananától, a Before I Leave. Aztán nagyon boldog névnapot szeretnék kívánni a világ legaranyosabb anyukájának és nagymamájának, Mártának, Nagykőrösre. Köszönjük neki a fantasztikus hideg gyümölcslevest, amit mára készített nekünk. Szeretettel Andi, Tomi és Misi. Nagyon boldog névnapot Mártinak. Jön az Ivan and the Parasol és a Breeze. Most a

0: Csepp a macska kövön.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
2: Kérd most kedvenc magyar zenét.
3: Pörög tovább az SMS és Viber falunk. Szia Gábor, kislányunknak, Flórának kívánunk csodás névnapot. Épp a Balaton felé autózunk. Ő már bedobta a szundit a hátsó ülésen, de ha felébred, tuti örülni fog, ha hallja a nevét a rádióban. Anya és apa Székesfehérvárról. Gyanítom, nyaralni indultok így szerda este a Balaton felé, úgyhogy nektek nagyon jó nyaralást, Flórának pedig nagyon-nagyon boldog névnapot. Aztán ma pontosan 15 éve, hogy kimondtuk a boldogító igent a férjemmel, Attilával, még mindig ugyanúgy szeretem, mint a legelején, még ha néha el is felejti kivinni a szemetet. Küld nekünk egy szép szerelmes dalt, Zsuzsikátok Miskolcról, írta ezt. Nagyon boldog házassági évfordulót kívánok nektek. Szerelmes dal, jön majd a Margaret Thailand-től a Fesz szerelem, de előbb itt van a The Carbon Fuse újdonsága, a Johnny Lost. We'll be right back.

0: lányokra bátran itt most hajtsatok, kezet az égbe felrepüljenek a hajtsatok.
1: Ezt az előadót is a Magyar Zenét Játszó Petőfi Rádióban hallottad először. Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.
2: Persze, te sike, aha, majd jön a duett, de most melóba vagyok, aztán meg majd jön a szünet. Menj le a boltba, hogy adjanak fület, ha

0: Petőfi Rádió kívánságműsor.
1: Szia Gábor, a legszuperebb apukát szeretnénk fel... Bocsánat, a legszuperibb apukát szeretnénk felköszönteni az 50. születésnapja alkalmából. Apu, a tortát már megettük, a sört bekészítettük, még legalább ennyi boldog évet kívánunk neked. Dávid és Lilla aláírással jött. Nagyon boldog születésnapot kívánunk apukátoknak. Aztán szia Gábor, megkérnéd a férjemet Zolit, hogyha végzett a rádió hallgatással a garázsban, akkor végre jöjjön be és szerelje meg a csöpögő csapot, ahogy ígérte, mert kiidegel egyelőre csak a csap. Köszi szépen, Ági, ez az üzenet Viberről. Annyira szeretem, amikor a Petőfi Rádiót használjátok, hogy mondjuk a lakáson vagy házon belül valakinek üzenjetek, nagyon jó. SMS és Viber számunk 06 30 30 30 380, jöhetnek még ide az üzenetek, de ajánlom hívható számunkat is, 06 17 59 60 60. Marics Peti és a Radics Gigi jönnek most a Szép mosolyú lányjal, aztán mindjárt a Quimby újdonságát is meghallgatjuk.

0: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar benne. Amit kíván a kívánság műsorunk, lehet küldeni az üzeneteket, dalokat, mindent, ami a csövön kifér. Szia Gábor, férjemnek Gábornak küldeném, ha lehet, a Lamour Tuzsurt az Aprozsesztől. Elég húzós munkanapok várnak ránk, de kibírjuk. Szeretem nagyon, írta ezt Zsófi. Átadtam az üzenetet Druszámnak, Gábornak. Megy akkor neki az Aprozsesztől a Lamour Tuzsur. Ha pedig te is szeretnél üzenni rajtunk keresztül, megteheted. SMS és Viber számunk 06303030380.
1: Nem fakul már sohasem. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
1: Itthon.
2: Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
1: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
2: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.

0: Petőfi Rádió. A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
1: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
0: a Kultúrfitnessben.
2: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitnessben.

0: Dani Rolanddal. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Ceglédi Edit.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Fokozódik a kánikula. Leállították a Paksi atomerőmű 3-as blokkját. 5% lesz a tűzifa áfája, döntött a kormány.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: A 11-es főúton Budakalász térségében a főváros felé vezető oldalon az M0-as autóút végcsomópontjához közel 5 autó ütközött. A külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Leállították a Paksi atomerőmű 3-as blokkját a Duna alacsony vízállása miatt, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, a Duna vízszintje tovább csökkent, és újabb korában soha nem látott negatív rekordot ért el. A blokk leállítása nem veszélyezteti az ország energiaellátását, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal bejelentette, hogy megkezdte működését az energiaellátási műveleti egység, és elkészül egy rotációs krízisterv is. Ez azt rögzíti, mely nagy felhasználóknak kell szükség esetén átmenetileg csökkenteniük fogyasztásukat. Ez nem érinti a kórházakat, szociális intézményeket és más alapvető közszolgáltatásokat sem. Magyar Péter egyúttal takarékos fogyasztásra kérte a lakosságot a hőség idején. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos ma éjféltől jövő keddig. Holnap ismét életbe lép a vörös kód, jelentette be a családügyi és szociális miniszter. Kátai Német Vilmos hangsúlyozta, tartós kánikula idején az intézményeknek fogadniuk kell a rászorulókat. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalán azt írta, másfél millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt. Az előző kormány rezsicsökkentő politikájának azonban nem volt része az ő támogatásuk. A KDNP parlamenti frakcióvezetője a Tisza újabb beváltatlan ígéretének nevezte a zöldségek és gyümölcsök áfájának 5%-ra csökkentését. Rétvári Bence a Facebookon hangsúlyozta, Magyar Péter miniszterelnök a kampányban még azt ígérte, hogy a kormány megalakítása után az összes egészséges élelmiszernél ugyanilyen csökkentés várható. Kritikus a velencei tónál a következő egy hét a halgazdálkodás szempontjából. A Magyar Országos Horgász Szövetség helyi kirendeltségének vezetője az MTI-nek elmondta, a vízminőség jelenleg megfelelő az állatok szempontjából, az oxigén szint stabil, de a várható szélcsendes hétvége helyi halpusztulást okozhat. A velencei tó vízszintje történelmi mélyponton van, 33 cm a vízállás.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Fokozódik tehát a kánikula, holnap is zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható, nagy tavaink vize 24 fokos.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Egy újabb óra, amikor te mondod meg, hogy mi szóljon nálunk, és üzenhetsz is annak, aki számít, aki eszedbe jutott. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, ez a Mit kíván a Petőfi Rádió kívánság műsora, a folytatásban a Zaporozset csapatával, ez a Lámurtó Zsori.
1: Itt egy újabb óra,
0: kizárólag magyar zenékkel és Medgyessy Gáborral.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Kardiológushoz mentem, azt

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: SMS és Viber üzenetekből is van bőven, ahogy a Facebookon is sokan írtatok. Szia Gábor, utoljára még gyorsan küldünk egy hatalmas puszi drága nagymamánknak, aki ma töltötte be a 75-öt. Mama, nagyon szeretünk, vasárnap megyünk az ebédre. Az egész népes család Békés Csabáról ilyen aláírással jött ez. Hát nagyon boldog születésnapot kívánunk akkor a drága nagymamának. Nagyon szép szám az a 75. Szia Gábor, nálunk most rotyogott be a lecsós marhapörkölt a Bográcsban, a Balaton felvidéken. A fröccs jéghideg, a társaság szuper, ti pedig adjátok az aláfestést. Szép estét mindenkinek. A dörgicsei kemény magnak is akkor küldünk egy jó dalt. Jó étvágyat nektek a lecsóhoz, egészségetekre. Kis könnyed vacsora. Aztán szia Gábor, küldj egy dalt annak a barnahajú mosolygós lánynak, aki a 7-es buszon velem szemben ült ma délután és könyvet olvasott. Sajnos nem merte megszólítani, de hát ha most hallgat titeket, írta ezt Leslie. Figyelj, ha ír a lány nekünk, akkor ígérem, hogy valahogy továbbítjuk az elérhetőségét. Hát a remény hal meg utoljára. Jön mindjárt Arány Tamás újdonsága, a Szilánkok, de előbb a Diaz Menta párostól szól, a Nélküled. Itt a

0: Diókívánság műsor.
1: Viberen kaptam az üzenetet Petra, Hanna és Zsuzska aláírással. Kedves Gábor, Márti kolléganőnket szeretnénk felköszönteni, aki még mindig itt küzd velünk az irodában. Márti, ne aggódj, a pizza már úton van, nagyon boldog névnapot. Csatlakozunk ehhez, mi is boldog névnapot neked, Márti. Aztán Cső Gábor, kamionnal tolom Németország felé az autópályán, kösz a jó társaságot, vigyázzatok magatokra az utakon, írta ezt Laci, a kamionos. Köszi, hogy üzentél, balesetmentes kilométereket kívánok, és mielőbbi land letételt. Jön mindjárt Ruzsa Magdi és Lotfi Begi az Ég és Földdel, de előbb a Kuplung zenekar pörgeti a hangulatot itt a szerda esténkben. Ez a Nyomod a gázt!
2: Sziasztok, Marics Peti vagyok!
3: Sziasztok, Királdi Marcell vagyok!
4: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban.
5: Tudom,
0: újabb magyar zene.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Szia Gábor, a párom Balázs ma éjszaka is vezet, nagyon hiányzik mellőlem. Küldök neki egy óriási puszit, remélem biztonságban célba ér és hallgatja a Petőfit. Viki írta ezt Pécsről, reméljük, hogy Balázs hallgatja ezt. Nagyon nagy pacsi neked, és vezess óvatosan. Aztán mi most állunk be a szalag mellé az éjszakai műszakra, kellene egy jó kis pörgő zene, hogy elűzzük a fáradtságot, mert a reggel 5 még nagyon messze van. A B műszak csapata aláírással kaptam ezt. Kitartást kívánok a munkához, az éjszakához. Pörgős dalból hozok itt azért párat. Valmar és Manuel közös zenéje, az Éget a nap mindjárt itt lesz, ahogy az Imago Munditól az Estelente is. És ha már Manuelt említettem, akkor van itt egy üzenet Mónikától. Még szép jó napot kislányomnak, Jászminnak szeretnék egy Manuel számot kérni. Köszönöm neki, hogy velem töltötte a mai napot. Megy akkor ez a dal is nem sokára. Most viszont itt van a Meszka és B. Robi közös. Jó nekem!

0: Sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mundiból. Hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión.
1: Minden egyes álmom, te vagy mindig benne. Eltűnnék, de folyton visszahúzol este lente.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Keszthelyen a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió. Minden magyar.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Véget értek a közös óráink mára. Legalábbis köszönöm szépen, hogy velem tartottál az elmúlt órákban. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallottad. A kívánság műsorunkat holnap ugyaninnan folytatjuk, akkor is számítok majd rád 19 órától, sőt már egyébként előbb itt leszek 16 órától. Friss közlekedési infokkal, helyzetjelentésekkel. A folytatás Szani Rolandé, mindjárt indul a Kultúrfitness. Nem menj messzire.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Szeglédi Edit.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Fokozódik a kánikula. Leállították a Paksi atomerőmű 3-as blokkját. Nem lehet fürdeni a keszthelyi Helikon strandon.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: A 11-es főúton Budakalász térségében a főváros felé vezető oldalon az M0-as autóút végcsomópontjához közel 5 autó ütközött. A külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Leállították a Paksi atomerőmű 3-as blokkját a Duna alacsony vízállása miatt, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, a Duna vízszintje tovább csökkent, és újabb, korábban soha nem látott negatív rekordot ért el. A blokk leállítása nem veszélyezteti az ország energiaellátását, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal bejelentette, hogy megkezdte működését az energiaellátási műveleti egység, és elkészül egy rotációs krízisterv is. Ez azt rögzíti, mely nagy felhasználóknak kell szükség esetén átmenetileg csökkenteniük fogyasztásukat. Ez nem érinti a kórházakat, szociális intézményeket és más alapvető közszolgáltatásokat sem. Magyar Péter egyúttal takarékos fogyasztásra kérte a lakosságot a hőség idején. Hőség ideje alatt ajánlott több órát is hűtött helyiségben tartózkodni. Országosan több mint 2200 helyiség, klimatizált hivatali épület, üzlet, művelődési ház, könyvtár, egészségügyi intézmény, sportlétesítmény van, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula alatt. Ezek listája az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján elérhető. Fürdési tilalmat rendeltek el a keszthelyi Helikon strandon. A város önkormányzata közölte, a korlátozást azután rendelték el, hogy a rendszeres vízminőségvizsgálaton vett legutóbbi minta kifogásolt eredményt mutatott. A következő napokban újabb vizsgálatot végeznek. Keszthelyen a városi strandon és a Libán strandon továbbra is kiváló a vízminőség, a fürdőzés biztonságos. Makarska után Splitben is korlátozták az alkohol éjszakai árusítását. Este 9 és reggel 6 óra között tilos alkoholt árusítani az üzletekben, szupermarketekben, benzinkutakon, piacokon és automatákban. A szeptember 15-ig hatályos korlátozás nem vonatkozik ugyanakkor a vendéglátóhelyekre, így a kávézókra, éttermekre és éjszakai klubokra sem a horvátországi tengerparti üdülővárosokban.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Fokozódik a kánikula, holnap is zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem lesz. A Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, holnap napközben 32-37 fok várható. Nagy tavaink vize 24 fokos.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness. Sokáig focizott, aztán egy sérülés miatt a zene mellett kötött ki. Tagja volt a VIP-nak és az Airportnak, az elmúlt majdnem két évtizedben pedig a zongora mögött ül és énekel. Ebben az órában Rakoncai Imrével beszélgetek, mindjárt kezdünk. Hello,

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zenevilágában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban az énekes, és hát korábban kicsit táncos is, aki a 90-es évek közepe vége óta egyébként folyamatosan ott van a zenei életben, és hát mostanában már nem fiú csapatban adja elő a tehetségét, hanem egy zongora mögött. Rakoncai Imre velem szemben a stúdióban. Köszöntelek, de jól jöttél el.
2: Igen, táncos komikus.
1: Hát azért az nem. De így indult annak idején.
2: Igen, igen, köszöntöm én is a hallgatókat, meg téged is. Igen, hát ugye a VIP együttesben indult a zenei karrier, ahol annak idején, hát mondanám azt, hogy táncolva adtuk elő a dalokat, de én mindig úgy szoktam, hogy idomítva adtuk elő a dalokat, mert hogy nem volt egyikünk se táncos, és gyakorlatilag be kellett idomítani, de hát akkor ugye a Backstreet Boys meg NSYNC idejében ez volt a trend, hogy, független attól, hogy ugye már akkor is ugye magunk írtuk a dalokat, tehát zenészekből állt a csapat, de az előadásmód az nem hangszerekkel történt, hanem koreográfiával, úgyhogy igen, innen indult a pályafutás.
1: És úgy jött neked a zene az életedből, hogy ez csak második volt. Mert ugye alapvetően egy sportember ül velem szemben a stúdióban, aki nyilván az elmúlt egy hónapban az összes meccset végignézte, és gondolom nem az argentinoknak szurkolt, és nem a spanyoloknak.
2: Igen, hát ugye fél életemet a futballpályán töltöttem, ugye Ferencvárosban fociztam, ott lettem ilyen ifjúsági, meg junior magyar bajnok, és gyakorlatilag az egész életem a fociról szól. Egyébként a mai napig is tehát baráti köröm is a futballistákból tevődik ki, tehát ugye a labdarúgás az körbevesz. És skizofrén érzés volt a VB számomra, mert hogy alapvetően a spanyoloknak drukkoltam, de közben meg a Messinek. És ezt nehéz volt így összehozni. De hát végül is azt mondom, hogy végül is a foci nyert a végén.
1: Itáliás fölső van rajtad, az olaszok sajnos nem voltak ott egyébként. Egyébként már eleve úgy, hogy a spanyoloknak szurkoltál még mielőtt elkezdődött a VB, de Messinek mindemellett, vagy olasz rajongó vagy csak véletlenül vettél fel egy ilyen itáliás pólót?
2: Kegyeleti okokból vettem föl. Sajnálom az olaszokat, hogy nem voltak kint a VB-n.
1: Én is azt szerettem volna, hogy ott legyenek valahol a döntőben, kijussanak egyáltalán.
2: Igen, nem, ez egyébként tök féletlen, hogy egy ilyen póló van rajtam. Egyébként szeretem az olaszokat, és egyébként a spanyol drukkolás az ugye a VB alatt, tehát nem előtte, meg nem vagyok egy nagy spanyol drukker, vagy ilyesmi. Én inkább a játékosoknak, tehát több olyan játékos volt a VB-n, akár a Modric, akár a Ronaldo, aki ugye az utolsó VB-je, karrierje végén jár, és akkor én úgy nekik szurkoltam, hogy ez jól sikerüljön. Nyilván mindegyiknek nem tud jól sikerülni, de a Messinek majdnem. Szerintem a Messinek így is jól sikerült, hogy másodikok lettek, tehát szerintem a VB legjobb játékosa volt számomra. De úgy alapvetően nyilván azt kívántam volna, hogy mi jussunk ki, és akkor tényleg lehetett volna kinek drukkolni, de így pedig a végén már ugye a spanyoloknak a játéka volt nekem a legszimpatikusabb.
1: Még egy kérdés a VB-hez, nyilván követte, norvégok?
2: Hát minden VB-n van egy ilyen titkos favorit, akiről nem tudjuk, hogy ki lesz, az aztán úgy kialakul. Igen. Figyelj, nagyon, nagyon szimpatikusak voltak ezzel a szurkolással. Tényleg, neked a Haaland az hát ismertük eddig is, de tényleg azok a megvillanások, hogy eldöntötte egy a mérkőzéseket. Ők is szimpik voltak egyébként. De mondjuk én nekem, hogyha játékosokat kell mondani, akkor inkább mondom a Messi, vagy éppen hát én a Ronaldóra is nagyon Harry neki Kane, is drukkoltam, a Kane, igen, akkor a Lamal a spanyoloknál, ugye. Úgyhogy szerintem jó VB volt egyébként. Nekem már most hiányzik.
1: Ennyit a világbajnokságról, 2 év múlva majd Európa bajnokság, azt is követhetjük, hát hogyha azon Magyarország is ott lesz.
2: Hát ott nyernek az argentinok.
1: Mint az Eurovízión, az ausztrálok is indulnak.
2: Igen.
1: Az is volt nektek, sőt, így indult.
2: Volt, igen, úgy
1: Eurovízió,
2: indult,
1: igen, hogyha igen. Már így behoztuk hirtelen.
2: Igen, hát a VIP-nak az első fellépése volt az Eurovíziós Dalfesztivál 97-ben.
1: Összehoztátok a csapatot, 1997-ben alakult ugye a VIP, igen. És akkor utána már ott is voltatok. Lényegében a megalakulás után egyből azzal az együttes.
2: Igen, mert amikor alakult a csapat, akkor ugye elkezdtük készít,

0: ráztam, énekelgettem, de nem ez volt a fő foglalkozásom, és egyszer csak ott találtam magam az Eurovíziós Dalfesztiválon. Szóval azért az mély víz volt.
1: És azért az egy nagyon nagy show volt már akkor is, ugye? Nagyon. Sok évvel ezelőtt, 30-29 évvel ezelőtt.
0: Igen, történt, igen, de már akkor is olyan volt, emlékszem, a Környei Attila volt ugye a menedzserünk, és azt mondta, hogy gyerekek, amit most itt láttok ebben az egy hétben, ezt jól jegyezzétek meg, ilyen nem fog veletek történni többet. Mármint olyan szempontból, amit ott látunk profizmusban, meg mit, ez az amaz. És hát tényleg az volt, hogy ugye ott voltunk egy hétig kint, és mint a világsztárokat úgy kezeltek minket egy hétig, azt se tudtuk, merre van az előre, és aztán hazajöttünk, és aztán most nem akarom, nem tudom melyik kisebb faluban, egy falunapon kezdtük az első fellépésünket, ilyen kis sörösre keszeken, meg mindent, tehát rögtön.
1: Erről
0: beszéltél, Attila, jó, most már értjük, hogy...
1: És abban az időben ugye még egy csomó újság volt, amiben különböző poszterek voltak, vagy plakátok voltak, nem tudom, manapság
0: Popcorn,
1: létezik-e még.
0: Bravo magazin,
1: igen. Nyilván nektek is volt ilyen, be kellett állni fotózásra, és akkor azt gyűjtötték az emberek. Csomó plakátot kellett aláírnotok, gondolom.
0: Igen, persze, meg ugye hálószobák falain valószínű ott voltunk, igen, ez az időszak
1: volt. Ez még a hőskor volt.
0: Igen.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Rakoncai Imre, zenész, zeneszerző és focista, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kulturfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Rakoncai Imre, zenész, zeneszerző, énekes, előadó művészül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.

0: Köszönöm szépen, én is köszöntök mindenkit.
1: Beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában többek között fociról, a VB-ről, meg hogy te is nagyon sokáig fociztál, meg arról, hogy 97-ben létrejött a VIP, amivel mentetek is egyből Dublinba, az Eurovíziós Dalfesztiválra. És egyébként az, hogy zenész lettél, azt állítólag te a focinak köszönheted, mert hogy azzal a bizonyos ifi csapattal talán mindenfelé elturnéztatok, és akkor neked a tengeren túlról sikerült egy szintetizátort valahogy becsempészned Magyarországra.
0: Igen. Akkor a suli csapattal, szent ide nem messze innen, ahol mostunk a stúdióban, a 9. kerületben, a Mester utcában jártam, a Szent István közgazdasági szakközépben, akinek egy olyan futballcsapata volt, akik minden évben ilyen nagyon komoly túrákra mentek, tornákra. Többek között jártunk, akkor ez nagyon nagy dolog volt, ilyen 14 évek. Amerikában voltunk, az USA kupán, voltunk Ausztráliában, az Ausztrál kupa, akkor voltunk Brazília, Kanada, ez egy ilyen egy hónapos turné volt. Szóval bejártuk a világot, tényleg 14-15 évesen irigykedtek is ránk nagyon a suliba, és sokan ezért akartak a foci csapatba bekerülni, hogy nyáron van a nagy túra valahova, és akkor én már akkor kezdtem zongorázgatni ilyen hobbi szinten, illetve az Esze Jenőnél tanultam zongorázni, mindig jött hétfőnként hozzám is, meg az öcsémhez is egyébként. És akkor, amikor alkalom volt, mit tudom, egy szállodában voltunk a csapattal, és a szálloda halljában ott volt egy zongor, akkor én odaültem, és akkor így szórakoztattam a csapatot. Bár egyébként mielőtt megtudták volna, hogy én miket zongorázom, az előtt még kicsit ilyen ciki is volt, hogy a zongora órára megy a focista, így titkoltam is. De aztán, amikor meglátták, hogy meghallották, hogy olyan dalokat játszom, amiket a rádióban lehet hallani, akkor fú, akkor nagyon menő lettem, és alig várták mindig, hogy olyan helyre menjünk, ahol én oda tudok ülni a zongorához játszani. És akkor az egyik ilyen túrán Amerikából hoztam egy ilyen kis szín, igen, egy szintetizátort, amit akkor még itthon nem nagyon lehetett kapni. És akkor, ja bocsánat, időrendben megcseréltem, először volt ez a szintetizátoros dolog, én megvettem, és autodidakta módon kezdtem el rajta játszani, és utána egy kicsit tudományosabb alapokra szerettem volna helyezni, és akkor jött az Esze Jenős féle időszak, a tanulás.
1: Elkezdtél zongorázni, közben ment a foci, pontosabban szintetizátorozni, de hát az nyilván zongorázás, közben ment a foci, aztán utána az egyiket abba kellett hagyni, és nyilván nem a zene volt az.
0: Igen, jött egy sérülésem, egy deréksérülésem sajnos, pedig ott kopogtattam a nagy csapat ajtaján, a Fradiban, a Nyilasi Tibor volt akkor az edző, és emlékszem, ő jött be velem a sportkórházba, ahol közölték, hogy sajnos az élsportot abba kell hagynom, mert van egy olyan fejlődési rendellenesség a derekamban. Aztán ennek ellenére én utána még tovább fociztam, mert különböző módszerekkel ezt tudtuk kezelni és karban tartani, úgyhogy még volt azért ebbe a pályafutásban, csak már nem olyan szinten, mint ahogy szerettem volna. És aztán egyre jobban, egyébként, ahogy mondtam, Ausztriában fociztam már akkor, amikor ez a VIP-s korszakba köszöntött, akkor mondta az öcsém, hogy van egy ilyen lehetőség, és hogy csak akkor nekem döntenem kellett, hogy akkor a focit abba kellett hagynom. És végülis innen indult igazából a zenei karrierem, 24 éves voltam akkor kb. Így, ami azt mondom, hogy így a eddig életemnek a felénél nagyjából.
1: És aztán jött a VIP. A VIP azért VIP, mert hogy very important person, vagy bizonyos neveknek a rövidítése. Viktor, Imre.
0: Pergő, a Gergő helyett Pergő. Igen, csak akkor még az Alex hiányozna, ugye a negyedik. Nem, ez egy nagyon érdekes dolog egyébként, hogy ezt az Attila találta ki, és az Attilának volt egy olyan ötlete, hogy mondta, hogy VIP. Mi, azt sem tudtok, mi ez a VIP. Akkor még nem volt ez, hogy mindenki VIP akar lenni, meg a stage pass, meg nem tudom, VIP karszalag, meg ilyesmi. És mondja az Attila, hogy figyeljetek, ez a VIP, ezt higgyetek el, ez már külföldön nagyon megy, és ez be fog ide törni magyar, és mi leszünk, mi fogjuk ezt így behozni, ez egy nagyon jó csapatnév. Nekünk nem tetszett elsőre, sőt, azért sem, mert az Attila kitalált, hogy akasszunk a nyakunkba egy stage pass-t, amin rajta van, hogy VIP. Mondtuk, hogy Attila nem áll, és mindig emlékszem, azon ment a vitatkozás, hogy fellépéseknél, hogy most legyen a stage pass a nyakunkba, vagy ne legyen, mert azt mondta, hogy úgy lépjünk föl, hogy ez nagyon menő lesz, higgyük el. És mi meg nem akarunk, mindig, fú, de nincs itt az Attila, akkor most vegyük le, nem kell a stage pass. És lám, pár év múlva, vagy hát ugye, meg hát manapság is az a menő, akinek ott lóg a VIP stage pass a nyakába, hogy mekkora ötlet volt ez az Attilától egyébként ez a név.
1: VIP volt, tartott pár évig, aztán utána annak vége lett, de utána folytatódott a Rakoncai Tesók együttesével az Airporttal.
0: Igen, ugye hát négyen voltunk, ugye a VIP-ba, utána lefeleződtünk, lettünk ketten, aztán majd itt tovább megyünk az időbe, lettem egyedül. Remélem, én nem fog lefeleződni hamar. De hogy igen, a Airport néven az Airport a Rakoncait jelezte, és
1: a port meg nyilván arra utalt, hogy akkor fel kell tenni a portot a derekatokra, hogy akkor szóljon rendesen a mikrofon.
0: Igen, a mikroportot. Csináltunk ki azt hiszem kettő lemezt, vagy hármat, több dal is sláger lett egyébként, de már nem lett olyan nyilván, mint amilyen a VIP volt, de ettől függetlenül 5-6 évig mi jártunk így ketten fellépni. Csak aztán az öcsémnek egyre jobban erősödött az a vonal, hogy ez mint zeneszerző és zenei producer. Én egy picit ilyen légüres térbe kerültem ilyen szempontból, hogy akkor én most nekem a pályafutásom az merre menjen tovább, mi legyen, és akkor így fel is belült azt mondjuk, hogy a Viktor gyártja a dalokat, a zenei producer, én meg mondjuk az ott produkcióknak a menedzsere leszek, szóval ez egyébként eléggé erősen gondolkodtunk. De aztán az élet jó értelembe véve közbeszólt, és egy másik irányt vett a zenei karrierem.
1: Mi lett azokkal a dalokkal, vagy mi van azokkal a dalokkal, amik akkor slágerek lettek, akár a VIP, akár az Airport kapcsán? Azok itt-ott feltűnnek, nem tudom, különböző rádiókban, vagy valaki meghallgathatja, nem tudom, valamilyen streaming szolgáltatónál, vagy azokat ti előveszitek néha, vagy te előveszed néha, és nem tudom, játszod?
0: Igen, hát ugye egyrészt ugye a slágereknek volt videóklipje, tehát az abszolút elérhető a videó megosztókon, de én abban a stílus, ugye, amit ma csinálok, az 100 zongora és ének.
1: Keresem a lány az álmomból.
0: Figyelj.
1: Érzem azt, hogy hi?
0: Hát nem így, pont. Ez sem rossz feldolgozás különben. De én játszom ezeket a dalokat, és kérik is. Pont most hétvégén egyébként voltam egy fellépésen, és egy ilyen kisebb csapat jött, és mondta, hogy VIP-t játsszak már. És akkor keresem a lányt, rohan az idő, szükségem van rád, ezeket így összekötöm, és akkor egy ilyen kis blokkot csinálok belőle.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Rakoncai Imre, énekes, előadó művész, zenész, mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kulturfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Rakoncai Imre, énekes, előadó, művész, zenészül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
3: Köszönöm szépen is a meghívást. Sziasztok.
2: Az elmúlt szűk fél órában beszélgettünk VIP-ról, Airportról, és ide citáltam egy-két dalt, amik még a 90-es évekből származnak, meg te is említetted, Keresem a lányt, Szükségem van rá, stb. Ezek ugye hát 30 évvel ezelőtti dalok. Na, de hát te nem csak ezeket énekled, meg nem csak a nagy nosztalgikus dalokat énekeled, amiket egy zongorához beülve az ember egy ilyen kicsit intimebb környezetben előad, hanem hogy születnek új dalok, ugye vár?
3: Hát az a helyzet, hogy, és már is kimondtam a dal címét, a legújabb dalomnak. Egyébként nagyon érdekes, amikor ez a dal megszületett, akkor majd mindjárt fogunk róla beszélni, hogy van egy új dal. Leforgattuk a videoklipet, és ott ugrott be nekem, hogy mi lenne, ha nem az lenne a címe, hogy megcsalt az asszony, mert egyébként az az alcíme, hanem az, hogy az a helyzet, hogy. És emlékszem, hazaértem, és bekapcsoltam a tévét, és valamilyen éppen valami vitaműsor ment, vagy nem tudom, és körülbelül 10 perc alatt háromszor hangzott el az a mondat, hogy az a helyzet, hogy. És akkor jöttem rá, hogy na, ez jó lesz ez a cím. Igen. Néha úgy gondolom, hogy attól függetlenül, hogy ugye én elsősorban másoknak a dalait játszom egy ilyen esten, túl egy-két saját dalon, szükség van megnyilvánulni saját dalokkal is, így mit tudom, egy-két-három évente. Ugye egy ilyen 2 éve volt a Notár Mérivel Szótlanul című, az volt a dal cím, hogy Szótlanul, egy nagyon szép lírai dal. Ez már több mint 2 éve volt, és akkor most úgy gondoltam, hogy pontosan, mert nem is én gondoltam úgy, hanem most ez picit lehet, hogy érthetetlen lesz, Sárosi Rezső gondolta úgy, mert hogy ő a dalnak a szerzője, ami egyébként egy álnév, egy zenészbarátunk régóta úgymond, mondhatom azt, hogy nyaggatott már azzal, hogy Imi, írjunk már neked egy olyan dalt, ami legalább akkora sláger tud lenni, mint a Nézése meg a járása, mert hogy zárójelben ugye a Nézése meg a járása az innen indult a Kis Pipacs Pianóbárból annak idején, és onnan lett egy országosan ismert dal. Azt mondja, hogy legalább egy olyan, hát mondom, azért az nem lesz könnyű, de mondom, van valami ötletet, szóljál, és akkor így elmúlt 2 évben így bombázott dalokkal, de egyik se tetszett igazából, és akkor egyébként egy zenésztársunkról van szó, csak nem...
2: Rakoncai Viktornak hívják?
3: Nem. A Viktor csinálta a dalnak a hangszerelését. Aha. Egyébként, és ő elküldte nekünk ezt a dalt, a demóban ezt a dalt, meghallgattam, és azt mondtam, hát ez nagyon jó, erre vártam, egy ilyesmi dalra vártam, és aztán még én írtam hozzá egy plusz verszakot, mert úgy éreztem, hogy picit még hiányzik belőle valami, a maga a konklúzió a történetnek, és a Viktor meghangszerelte, és akkor így született meg az a helyzet, hogy című dal.
2: Závodi?
3: Nem fogod eltalálni különben.
2: Az a baj, hogy folyamatosan ez fog kattogni az agyamban, hogy vajon ki lehet a Sárosi Rezső mögött. Igen, de mindegy, nem mondd el.
3: Riportban megmondom, jó?
2: Jó, köszönöm szépen. Én tudni fogom, senki másnak nem árulom el. Igen. Szóval az a helyzet, hogy... És akkor megcsalt az asszony.
3: Igen.
2: Megélt élmények alapján? Imre?
3: Hát mivel nem én írtam a dalt, de nagyon is tudok vele azonosulni, ezért mondhatnám azt, hogy nem megéltél, de én azt gondolom, hogy született egy olyan dal, ami ugye nem csak a maga megcsalt az asszony, hanem ha valaki végighallgatja a dalt, azért vannak benne olyan részek is, ami például, amit harmadik verszaknak írtam, hogy esküszöm én, ha még egyszer házasodni mernék, bújtassatok bárhová, csak ne lásson a nász nép, szöktessék a mennyasszony, de jó messzire menjen, csak a legjobb barátaim legyenek most vélem. Ami ugye arról szól, hogy hát ez egy ilyen társadalmi kórképnek a vicces feldolgozása is tulajdonképpen. Egyébként nagyon sok esküvőn játszom, sőt, voltam egy éve, majdnem már a harmadik esküvőn játszottam ugyanannak a barátomnak.
2: És 3-szor házasodott ugyanaz az ember.
3: Igen. Hát azért ilyen van, hogy valaki 2-3-4-szer házasodik.
2: De nem ugyanazzal a nővel, ugye?
3: De nem ugyanazzal a nővel, nyilván.
2: Feleségül vette, elvált 2 hónap múlva, aztán megint?
3: Igen.
2: Hát az...
3: Igen, egy másikat nyilván.
2: Hát az igen.
3: Hát ugye ilyenkor merül fel a kérdés, hogy mi nem volt világos elsőre, de szóval ezt próbáltuk meg, ezt az élet, ezt a kórképet, vagy élethelyzetet egy picit viccesen egy kicsit a férfiak oldaláról úgy megmutatni, amikor sajnáljuk a férfit, hogy őt megcsalta az asszony, mert félrelépeget, ez a szöveg egyébként, tehát nem félrelépett, meg félrelép, hanem félrelépeget, az van a szövegben.
2: És nem megcsalogat az asszony.
3: Hát igen. De így van, pontosan megcsalt az asszony, félrelépeget. Nem ignorálhatom többé már azt a sok jelet. És szerintem nagyon jól így viccesen meg lett fogalmazva az egész, és plusz hozzá lett egy nagyon fülbemászó dallam, nem beszélve arról, hogy az indiánnal forgattunk egy szerintem nagyon stílusos videoklipet hozzá, úgyhogy én a végeredményt nagyon szeretem.
2: Az van ezzel a dallal, hogyha kimondom a címét, az a helyzet, hogy megcsalt az asszony, akkor eszembe jut egy ilyen magyar nótaszerűség, egy ilyen slágeres dal. De hogy ismerve téged, meg nyilván ilyeneket is énekelsz, de ismerve a te zeneiségedet, meg a munkásságodat, meg mindazt, amit egyébként a dalról tudok, vagy hallottam belőle, ez nem egy ilyen sláger, de a kicsit ilyen mediterrán stílussal megfűszerezett dal.
3: Nagyon jól hallod, meg jó helyen kapizsgálsz. Mi úgy fogalmaztuk meg, hogy mediterrán sanzon, de akár az is beleférhet, hogy mediterrán mulatos. Egy picit ilyen franciás, főleg a harmonika, hogy meg van hangszerelve, a harmonika van benne. Az egész egy ilyen ez nem mulatos műfaj, hanem mondom, ilyen mediterrán sanzon szerint akar lenni. A szövege miatt, szövegvilági miatt lehet egyébként mulatosnak is nevezni, de szerintem abszolút rádióbarát a dal például, ilyen szempontból, és tényleg egy olyan köntösbe lett így betéve, ami nem, a műfajt nem is tudom pontosan meghatározni, de meghallgatja az ember, akkor érzi, hogy én most itt mit akarok gagyogni, vagy mit akarok mondani ezzel kapcsolatban. Olyan kicsit olyan provinci, olyan toszkánás egy picit, szóval az egész.
2: Beszéltünk róla eleget, mármint a legújabb dalról, ami Rakoncai Imréhez kötődik, a címe az, hogy az a helyzet, hogy ... zárójel, megcsalt az asszony. Itt az ideje, hogy meg is hallgassuk. Hölgyeim és uraim, dal premier, tehát itt a Kultúrfitnessben jön Rakoncai Imre legújabb dala, a címe az, hogy az a helyzet, hogy...

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Rakoncai Imre énekes, zenész, előadó, művészül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Hello, szia, én is.
1: Megszületett a legújabb dal, dalotok, ugye egy, hát mondanám, hogy anonim szerzővel szereztétek, de nem anonim, mert Sárosi Rezsőnek hívják, viszont hogy ki van a név mögött, azt nem tudjuk. A címe az, hogy az a helyzet, hogy, és akkor itt folytatódik úgy zárójelben, hogy megcsalt az asszony. Na és akkor van még egy-két topik a végére. Hogy néz ki egy Rakoncai Imre előadás, ugye? Van ennek egy bevált rendszere, és a Füzi Gabi bácsi azért ezt nagyon jól műveli. Állítólag te is pár évvel ezelőtt oda-oda keveredtél, hogy akkor 2-3-at énekelhetek, és akkor utána...
2: Igen.
1: Elindult.
2: Na most az a helyzet, hogy ez a pár évvel ezelőtt, ez kérlek szépen 2007-ben történt. Tehát én is, amikor kérdezik, hogy mikor kezdtem ezt, hát egy pár évvel ezelőtt a kis pipacsba letévedtem a barátaimmal, levittek, és ott volt a Füzi Gabi bácsi, aki megengedte, hogy be lehessen ülni zongorázni, és gyakorlatilag az történt, hogy 2-3 alkalom után ő engem felkért, hogy nem lenne kedvem elvállalni ott egy estét, és így jött ez az egész, de 2-3 hónapig én húzockodtam, meg óckodtam, mert hogy én nem tudok ennyi dalt, meg én csak egy pár dalt tudok játszani, stb. De végül hát beadtam a derekamat, és milyen jól tettem, és hálás vagyok neki ebből a szempontból, mert ő nagyon látta ebbe a fényt, és bízott benne. És aztán, hogy néz ki egy ilyen estém, hát... Ez a műfaj, amit hívhatunk vendéglátózásnak is, vagy bárzongoristának, ez egy picit az én éveim alatt, ez eltolódott egy olyan irányba, hogy ez valahol a vendéglátózás, bárzongorista és a koncert között helyezkedik el most már valahol, mert hogy kiderült, hogy ez a műfaj működik nem csak egy kis pianóbárban, hanem működik egy fesztiválon akár, nagyon sok fesztiválon léptem fel az elmúlt 19 év, hát jövőre lesz 20 év ennek a dolognak, hogy elindult. És én se gondoltam volna, hogy ez tud működni több ezer ember szórakoztatására is, de ott már nyilván nem úgy működik, hogy akkor oda jönnek, hogy eljátszma ezt a dalt, meg mint egy kis pianóbárban, hanem az embernek van egy elképzelés, hogy mit fog akkor játszani, és aztán azt közben simán alakított, tehát nincs az kőbevés, hogy most mi lesz a tracklist mai bulin, hanem a közönség reakciójából, az életkorban fiatalabbak vannak, idősebbek vannak, éppen most gyors dalt kellene játszani, vagy lassú dalt, eljött az idő mondjuk egy lassú blokkra, stb. Vagy vannak nekem ilyen blokkjaim a 90-es évek slágereiből, egy nagy, egy 10 perces blokk, ahol a refrének össze vannak téve nagy slágerekből, van napjaink slágerei, ott például azokat folyamatosan frissítem, és figyelve a mai slágereket, és akkor így rakom össze az adott bulina a tracklistet.
1: Stílusban minden belefér, mindenből lehet egy ilyen zongorás stílus csinálni, talán fogalmazzak itt, hogy nem tudom. A Bruce Springsteenből szerintem lehet, hogyha az ember szeretett, de Metallica egy lassabb dal beleférhet.
2: Figyelj, azt szokták mondani, hogy azok a dalok, a jó dalok, amiket egy szál hangszerrel is el lehet játszani, és elő lehet adni. Na most én azt gondolom, hogy én csak jó dalokat játszom, és az legyen mulatos, legyen, tehát a mulatosok is nagyon jó dalok, nagyon szép dallamok. Csak más az attitűdje, amikor egy száz zongorával játszod, meg más az, amikor mondjuk szól egy tindi, egy szintetizátor alatta, érted? Én alattam semmilyen gép nem szól, csak egyedül a zongora hangszín van, és ebből kifolyólag szerintem a jó dalokat, azt mindet le lehet játszani egy szál hangszerrel. Ott már te választod meg, hogy éppen milyen stílusban akarod lejátszani, de például visszatérek egy Keresem a lányra. Keresem a lányt le lehet játszani balladában is, meg le lehet játszani ütemben is, tehát hogy alátenni a zongorával az ütemet. És onnantól kezdve már a te ízlésed múlik, és bízol abba, hogy a te ízlésed. Én nem játszom egy olyan dalt se, amit én nem szeretek. Tehát ebben azért önző vagyok, de az a szerencsém, hogy találkozik általában az igénnyel.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, mert közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez, hogyha eljátszol egy dalt egy ilyen estem, akkor az mindig ugyanúgy történik, vagy nem tudom, említetted, hogy vannak olyan dalok, amelyeket ütemben is el lehet játszani, meg nem tudom, ilyen sanzonosan is, vagy Dostoyevsky balladát lehet játszani. Igen, tehát hogyha előveszünk egy akármilyen, nem tudom, eddalalt, azt mindig ugyanúgy játszod el, vagy néha váltogatod a stílust?
2: Nem, hát azért alapvetően, ha egy eredeti lassú dalról van szó, akkor azt olyan formában, ballada formájában próbálom én is interpretálni egy százongorával, de például van olyan, hogy egy picit ütemet ad az ember neki, mert megkívánja a dolog. Ez tényleg már olyan, mint amikor, most nem tudom, hogy egy díszjoki csinál egy remixet valamiből, és az már az ő ízlésén múlik, hogy milyen irányba viszi le ezt a dalt. De azért én alapvetően a lassú dalt ezt lassan játszom, hogy a gyorsabb dalt pedig ütemben próbálom.
1: A legeslegutolsó kérdés a végére, benne vagyunk a nyárban, nincs még vége, van még hátra idő, tele a naptár, menni kell mindenféle rendezvényekre, Imi?
2: Hát, hál' Istennek nem panaszkodom, tényleg, sőt azt mondhatom, hogy évről évre azt veszem észre, hogy nagyobb igény van erre a dologra. Tehát amikor már azt gondolná az ember, hogy na most ez a nyár már olyan volt, hogy jövőre biztos nem ilyen lesz, és megint tud egy szintet lépni a dolog ilyen szempontból. És aminek viszont kifejezetten örülök, hogy még mindig van nagyon sok egyrészt terület, ahol még nem jártam ezzel a dologgal, és új helyekre hívnak, tehát annak is nagyon szoktam örülni. Meg annak, hogy a bulikon néha is szoktam tesztelni, hogy ki az, aki meg nem volt ilyenen, és akkor látom, hogy jelentkeznek egy páran, akkor meg szoktam kérdezni, hogy hol voltak-e, hol éltek eddig, de viccesen, de hogy ez tök jó nekem olyan szempontból, hogy akkor még vannak olyan emberek, akiknek tudsz még ebből újat mutatni. De természetesen a törzs vendégek is, akik járnak minden buliaimra, azokból is nagyon sok van.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Köszönöm szépen a meghívást.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában Rakoncai Imrével beszélgettem, a következő órában pedig a Magyar Fesztivál Szövetség elnökével, Szigetvári Józseffel fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Mi vagyunk a legszebb és legjobb kórus az egész országban, ugye?
4: Yeah! Oscar-díjas és Oscar-díjra jelölt magyar filmek.
5: Hát, hogy túléljen bennünket, uram.
6: Te kísérjed, ha mi már nem leszünk.
7: Csak rosszat állsz, kis huszár.
4: Mindenki jobb lázadása. Mephisto.
8: Menj vissza Berlinbe.
9: Színház mindig lesz, higgy el. Akármi történik is itt Németországban.
10: Torsod, hogy az légy, ami vagy!
4: Augusztus 1-én 20 óra 5 perctől az M1-en.
1: A Petőfi

0: 0630303380 a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Szeglédi Edit.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Fokozódik a kánikula, leállították a paksi atomerőmű 3-as blokkját. Riadó készültség van az asszály miatt.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Az M3-as autópályán Vásárosnamény felé a 62-es és a 70-es kilométer között új terelést építettek ki, a külső és a leállósávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: A paksi atomerőmű 3-as blokkjának leállítása nem veszélyezteti az ország energiaellátását, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal bejelentette, hogy megkezdte működését az energiaellátási műveleti egység, és elkészül egy rotációs krízisterv is. Ez rögzíti, mely nagy felhasználóknak kell szükség esetén átmenetileg csökkenteniük fogyasztásukat. Kórházakat, szociális intézményeket és más alapvető közszolgáltatásokat az intézkedés nem érinthet. Magyar Péter egyúttal takarékos fogyasztásra kérte a lakosságot a hőség idején. Rendkívüli riadó készültséget rendelt el az asszály miatt az élő környezetért felelős miniszter. Ez azt jelenti, hogy a vízügyi igazgatóságok az azonnali beavatkozásokat és intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban tudják elvégezni, tájékoztatott Gajdos László. Jelenleg az ország háromnegyedén súlyos a vízhiány. Hőség ideje alatt ajánlott több órát is hűtött helyiségben tartózkodni. Országosan több mint 2200 helyiség, klimatizált hivatali épület, üzlet, művelődési ház, könyvtár, egészségügyi intézmény, sportlétesítmény van, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula alatt. Ezek listája az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján elérhető. Tilos a Duna szabaddá vált meder szakaszaira menni, mert óvni kell az ivóvízellátást, figyelmeztetett a fővárosi vízművek. Tájékoztatásuk szerint jogszabály tiltja a belépést az ivóvízbázis védelmi területeket érintő meder szakaszokra. A cég kéri, hogy senki ne tekintse a szabaddá vált Duna medret kirándulási, sportolási vagy turisztikai célpontnak. Egy 100 éves Ford T-modell az egyik legnagyobb szenzációja a Nemzeti Múzeum új kiállításának. Az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából rendezett tárlat a tengeren túlra kivándorolt magyarokról szól. A Ford autó tervezésében annak idején Galamb József és Farkas Jenő is részt vett mérnökként. A kiállítás november 1-ig látogatható.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Fokozódik tehát a kánikula, holnap is zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, holnap napközben 32-37 fok várható.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness második órája. Ebben az évben már 33. alkalommal kerül megrendezésre a Battai Summerfest. Ebben az órában a Battai Summerfest alapító főszervezőjével, a Magyar Fesztivál Szövetség elnökével, Szigetvári Józseffel beszélgetek. Mindjárt kezdünk, Hello Szami Roland vagyok.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a fesztiválok világában fogunk kalandozni, kicsit felülről ránézünk a fesztivál világra, és aztán utána leszűkítjük majd egy fesztiválra, a Battai Summer Festre, és már itt ül velem szemben a stúdióban a Battai Summer Fest alapító főszervezője, illetve a Magyar Fesztivál Szövetség elnöke, Szigetvári József. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
2: Jó estét kívánok.
1: Na, csapjunk bele oly módon az egésznek a kellős közepébe, hogy 2026-ot írunk. A fesztiválok hát sok évvel ezelőtt elkezdődtek. Kisebb fesztiválok, nagyobb fesztiválok gombamód kezdtek el szaporodni, és a 2000-es években, a 2010-es években volt egy nagyon nagy fellendülése a fesztivál. Minden is a fesztiválokról szólt. Manapság 2026-ban van még létjogosultsága a fesztiváloknak?
2: Hát először is talán ilyen kis növény határozó módjára szeretném rendbe tenni a fesztivál fogalmát, mert mostanában többször jártam, akár rádióban, televízióban találkoztam emberekkel, döntéshozókkal, mindenki emlegette a fesztivált, és számomra az vált világossá, hogy van egy kis káosz ezzel a fesztivállal kapcsolatban, hogy ki mit nevez fesztiválnak. Alapvetően azt gondolom, hogy a Magyar Fesztivál Szövetség a 2000-es évek elején jött létre a művészetek völgyében. Márta Pista volt az első alapító elnök, én már csak átvettem tőle a Magyar Fesztivál Szövetség elnöki pozícióját. Mi közel 130 fesztivál, tagfesztivált számlálunk, és életvitelszerűen foglalkozunk a fesztiválokkal még néhány országos szakmai szövetséggel. És mi ebből az aspektusból beszélünk a fesztiválokról, tehát nagyon röviden kis növény határozó módjára meghatározva elsődleges szempontból két típusú fesztivál van, az egyik a for profit, a másik a non profit, tehát vannak olyan fesztiválok, amelyek kifejezetten a bevétel szándékából jöttek létre, és valójában talán állami támogatást sem igényelnek, mert önfenntartóak, eltartják önmagukat, nagyok, stb. Stb. Mondhatnám, hogy a Sziget ilyen, bár most az utóbbi években a Sziget sorsa is eléggé változó formákat mutatott, de vannak a for profit fesztiválok, a bevételorientált fesztiválok, és vannak a nem bevételorientált fesztiválok, amelyek egyébként nem könyvelnek el óriási bevételeket, hanem valamilyen oknál fogva közösségeket szolgálnak. És ebből a non-profitból is van erősen kettőfajta. Az egyik az, amivel a Magyar Fesztivál Szövetség, a Művészeti Fesztiválok Szövetsége, a Folklor Fesztiválok Magyarországi Szövetsége, a határon túli Erdélyi Magyar Fesztivál Szövetség és a Felvidéki Magyar Fesztivál Szövetség foglalkozik, a Szabadtéri Színházak Szövetsége foglalkozik. Ezek minőségi, kulturális tartalommal rendelkező fesztiválok, és van az összes többi, ami önmagát fesztiválnak nevezi, ezek a úgynevezett falunapok, én mint művelődés szervező, én népünnepélyeknek nevezem őket, ezek ilyen egy-két napos zöldbab, lecsó, kárász, kérész, hal, stb. Főzünk, főzőverseny, stb. És van egyfajta jelentőség az adott településen, mert lehet akár közösség, meg közösséget összetartó, de valójában kulturális, minőségi kultúrát nem tartalmaznak ezek a fesztiválok. Én a múlt héten otthon dolgoztam, hallgattam a kedvenc rádiómat, a Petőfi Rádiót, délelőtti műsort, ahol valamelyik műsorvezető hölgy nagyon lelkesen elmondta, hogy a hétvégén milyen fesztiválok lesznek, és el is mondta ezeknek a tartalmát, és én megmondom őszintén, itt nyilván elborzadtam. Mert az ott felsorolt, akár a fellépők, akár a programok, ezek mind ilyen sztereotípia alapján, tehát a reggel megáldjuk a babot, megfőzzük, főzőverseny, jön az asszony kórus, citerazenekar kész, és este föllép valamilyen mulatos művész, és van valami

0: valami üzenet, van benne valami szórakoztat is, tanít is, nevel is, és elsősorban közösségi értéket, és leginkább kulturális minőséget, minőségi kultúrát közvetít, és azt gondoljuk, hogy ezeknek a fesztiváloknak jelentős hatása van akár a település fejlesztése is, sőt a külszínházasokkal beszélgetve azt is tudjuk, hogy ezek a típusú fesztiválok képesek arra, hogy az akár az ingyenesen megrendezett programokat, amelyet az arra járó megáll, megnézi, soha nem látott még kortárs balettet, de föltámad az érdeklődés, és a következő ősszel bemegy egy színházba, vesz egy jegyet, és elkezd színházba járni, mert ezeknek a kulturális, minőségi kultúrát közvetítő fesztiváloknak erősen van ilyen hatása, és mi ezekről beszélünk, amikor azt gondoljuk, hogy az állami támogatás és nagyon sok minden hol kéne, hogy lecsapódjon.
1: Népünnepét említettél, és nem akarok ellent mondani neked, és nem szeretném szétszárazni mindazt, amit mondtál, de hogyha veszünk egy akármilyen népünnepét, egy falunapot, ami magát fesztiválnak nevezi, azért ott is említetted babáldás például, tehát hogy van valami kulturális értéke, összetartó értéke is van, hiszen oda megy
0: az a falu közösségi lapra, érték.
1: Igen, közösségi érték. Van szórakoztatás is. Akár profit, for profit, akár non-profit, tehát hogy azok az értékek megvannak benne, csak valami mégis hiányzik, ami miatt fesztiválnak nevezhetnék magukat?
0: Hát pontosan azt hiányzik belőle. Most itt nagyon leegyszerűsítve a dolgot, a csülökös bableves csülökös bab nélkül nem csülökös bableves, de ráfoghatjuk, hogy az. A fesztivál az amit én ragozgatok, hogy a minőségi kulturális érték, és amit feszegettél, hogy akkor ezek a falunapok ezek szórakoztatnak, rendben van. A szórakoztatásnak is van egy, minden műfajnak megvan a teteje, és minden műfajnak megvan az a része, ami vállalhatatlan. Ez minden műfajra így, a néptáncra és a klasszikus zenére, a jazzre és mindenre, és akár a mulató zenére is, hogy vannak olyan mulatós zenészek, akik egyébként maguk műfajában, de mégis valamilyen minőséget képviselnek, most nem mondok neveket, de van ilyen, és van olyan a mulató zenében, aki egyébként oda kiáll, azt énekel, kicsit hamis, kicsit gagyi, és itt a fesztivál szervezők, illetve a rendezvény szervezők, a falunapokat szervezőknek óriás felelőssége van, mert ezzel egy falu életminőségét, ízlését, viselkedés kultúráját lehet formálni. Tehát én most nem szeretném pont a saját városomat, hogy ez egy Szászfalombatta egy iparváros, azért ott a befogadó színházi jellegnek és a kortárs balett együtteseknek és a nagyon komoly prózai színházaknak sokkal korábban nem nagyon volt helye. Hosszú kitartó munkával a kulturális központ elérte azt, hogy a helyi közönség erre ránevelődött. Természetesen nem feledkezünk meg az önfelett szórakoztatásról sem a battai napokon, ami korábban Tátika fesztivál volt, tehát plébek művészek jöttek, és most pedig már áttértünk az élő zenekaros nagy koncertekre, és kiderült, hogy a közönség ránevelhető volt, és rávezethető volt arra, hogy igénye legyen a minőségi kultúra felé, ami egyébként nem zárja ki azt, hogy ez szórakoztató legyen. Tehát egy kicsikét néha azt érzem, hogy a minőségi kultúra az biztos, az olyan szomorú zene, az nem, dehogy nem. Lehet, hát látjuk, hogy akár a Veszprém Festen, vagy ilyen, vagy az Őrségben, a Kiszerek és Sporták Fesztiválján minőségi kultúra van, nagyon sok embert vonz, és nagyon sok olyan embert képes bevonzani, aki korábban nem tudta, hogy neki erre van igénye, de föltámasztjuk benne az igényt, és ezzel alakítható egy település kulturális élete.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Magyar Fesztivál Szövetség elnöke, Szigetvári

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness és még mindig a Magyar Fesztivál Szövetség elnöke, illetve a Battai Summer Fest alapító főszervezője Szigetvári József ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer.
3: Én is köszöntöm.
2: Az elmúlt szűk negyed órában leginkább arról beszéltünk, hogy mi számít fesztiválnak, és mi az, ami a Magyar Fesztivál Szövetség szerint nem számít fesztiválnak, ha bár a szervezők azt fesztiválnak hirdetik meg. Népünnepélyeket említettél, falunapokat említettél, stb. Na most, lehet ebben egy ilyen organikus fejlődés, mert ugye, ahogy a fesztiválok is elindultak, nem tudom, egy 30 évvel, 40 évvel ezelőtt, Woodstockig mehetünk vissza, azok sem úgy indultak el, hogy mindent tudtak, és tökéletes leírásuk volt a különböző programokról, hanem hogy ha valaki elkezdi kicsiben fesztiválnak nevezi magát, de a Magyar Fesztivál Szövetség szerint nem üti meg a szintet, ráfekszik és a következő évben, a harmadik évben, a ötödik évben is megszervezi, lehet, hogy előbb-utóbb megadja azokat a kulturális értékeket, ami alapján már a Magyar Fesztivál Szövetség is fesztiválnak tudja azt nevezni.
3: Nagyon jó a kérdés. A Magyar Fesztivál Szövetség, azt gondolom, hogy ideértve a többi országos szakmai szövetséget, a folklórfesztiválokon, stb. Ez egy közösen megfogalmazott célunk, hogy a tagfesztiváljaink minőségét folyamatosan edukációval, szakmai konferenciákkal, szakmai tanácsokkal segítsük, mert az a legfontosabb cél, hogy a magukat valóban fesztiválnak nevező vagy fesztiválnak érzők fesztiváltartalmakat hozzanak létre, hiszen ezzel éves szinten 2-2,5 millió emberhez jutunk el, amely sokkal nagyobb szám, mint a látott, akár bevételorientált fesztiválok közönsége. Uh-huh. Tehát, hogyha összeadjuk az országban az összes ilyen fesztivált, és most a Magyar Fesztivál Szövetség tagságáról beszélünk, ez 2-2,5 millió embert érint éves szinten. Természetesen ebben segít a Magyar Fesztivál Szövetség. Mi létrehoztunk egy úgynevezett regisztrációs programot, ez valamikor a Nemzeti Kulturális Alapnál még a pályázati feltételek között is ott szerepelt, hogy regisztrálni kell. Ez egy adatlap volt, adathalmaz volt, amit a fesztiválnak ki kellett tölteni. Ha valaki ezt egyébként ki tudta tölteni, akkor biztos, hogy fesztivál, olyan kérdések voltak benne, hogy a fesztiválok tudják kitölteni. A falunapok nem biztos, hogy ki tudták volna tölteni, mert több éve visszamenő múlt, tényleg olyan kérdéseket állítottunk össze, és már maga a regisztrációs adatlap kitöltése is egyfajta ösztönzés volt bizonyos rendezvények számára, akik az elején még nem tudták kitölteni, de nagyon szerettek volna egyébként fesztiválnak lenni, és azt tapasztaltuk, hogy néhány év múlva ki tudták tölteni, és akkor valóban megtörtént az a folyamat, amiről te beszélsz. Ez egy nagyon fontos folyamat, hiszen a fesztiválok azért nem csak szórakoztatnak, hanem egyébként gazdasági élénkítő hatásuk is van. Tehát ugye a fesztiválokat kiszolgálják a technikusok, a ródok, a színpadtechnikus, hangtechnikus, fénytechnikus, ott vannak a vendéglátósok, ott vannak a fesztiválon megjelenő árusok, akik számára, hogyha a fesztiválok eltűnnek, vagy a fesztiválok közönsége eltűnik, akkor magyarul az ő megélhetésük eltűnik. Ezt a COVID idején tapasztaltuk, hogy maga a technikus szakma ürült egy kicsikét ki, mert akinek nem volt elég tartalék, az szinte felszámolta önmagát, és a COVID után már nem volt, egy darabig nem volt elég hang- és fénytechnikai szolgáltató, mert inkább elmentek dolgozni valahova, ami biztos megélhetést javasolt, vagy teremtett. Tehát a fesztiváloknak azon kívül, amiről beszélgettünk, hogy szórakoztat, meg tanít, meg társadalmat fejleszt, van egy ilyen gazdasági hatása, hogy nagyon sokaknak a tisztes megélhetését biztosítja.
2: Ha a műfajokat vesszük, mondjuk valaki csinál egy balettfesztivált, ami azért elég komoly, viszont nem tudom, ilyen rissz-rossz módon van összepakolva a program, és akkor lehet, hogy nem úgy alakul az egész, mint ahogy egyébként egy már évek óta működő, mondjuk balettfesztiválon van. De hogy minőségi programról van szó, magas kultúráról van szó, akkor még akkor is, hogyha akadozik a lebonyolítás, és nem vonz annyi embert, és nem lesz belőle, nem tudom, nagy bevétel, akkor a műfaj miatt azt kell fesztiválnak nevezünk, és a kérdés másik része az, hogyha valaki viszont tökéletesen összepakol egy kukorica fesztivált, viszont ott csak nem tudom, citara zene van, akkor nem lehet fesztivál?
3: Hát a fesztivál kritérium alapján, hogyha minőségi tartalmat biztosít, és ugye van is erre ilyen ösztönzés, pont akár az NK működése kapcsán merült egyszer föl, hogy akkor lehetne beengedni, és úgy lehetne beengedni akár pályázatba az ilyen típusú falunapokat, hogyha a programjaikban megjelenik legalább mondjuk, most nem matematikailag fontos, egy vagy két vagy három, tehát megjelenik valami minőségi kulturális program, és azt az NK minden további, mondhatja azt, hogy a Kukorica Fesztivál összességében sokan azért nem, de ha ott föllép mondjuk a Magyar Banda, vagy most nem tudom, akárkit mondhatnék, nem pont a Magyar Bandát, de más valamilyen minőségi program föllép, akkor azt céltudatosan, célirányosan támogatja akár az állami forrás, és ezzel ösztönzi a fesztiválokat, hogy hozzanak létre olyan program elemeket, amelyek egyébként beleillenek az ő fesztiváljukba, de mégis egyfajta minőségi értéket közvetítenek.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Magyar Fesztivál Szövetség elnöke, aki mindemellé a Battai Summer Fest alapító főszervezője, Szigetvári József. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza és folytatjuk a

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Magyar Fesztivál Szövetség elnöke, aki mindemellé a Battai Számörfeszt alapító főszervezője, Szigetvári József ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello. A Fesztivál Szövetség, a Magyar Fesztivál Szövetség alapvetően egy civil szervezet, és akkor vannak mindenféle kérdőíve, ki kell tölteni, hogy akkor lehet tag, nem lehet tag, mi az, ami fesztiválnak minősül, mi az, ami nem minősül fesztiválnak. Segít-e a Fesztivál Szövetség, hogyha valaki megkeres benneteket, hogy én szeretnék egy akármilyen fesztivált létrehozni, nem tudom, hogy induljak el, hogy alakítsam át, hogy az minőségi legyen, segít a Fesztivál Szövetség?
2: Természetesen. Tehát, hogyha mondjuk ilyen, hogy valaki bekopog, hogy ő szeretne fesztivált létrehozni, ilyen az utóbbi időben azért nem nagyon volt példa, mert akik ilyen falunapban gondolkodnak, ott általában alapvetően az, hogy van a szomszéd faluban is, miért nincs nálunk polgármester, és akkor gyorsan kikínlódnak magukból valami hasonló, csak nem zöldbab, hanem spenót. Tehát, hogy általában ez szokott történni. A Magyar Fesztivál Szövetség egyébként ebből a szempontból öngondolkodó, mert Erdélyben nem volt erdélyi Magyar Fesztiválok Szövetsége, de tudtuk, hogy Erdélyben vannak magyar fesztiválok, ezért mi megkerestük őket, és ösztönöztük arra, hogy hozzák létre az Erdélyi Magyar Fesztiválok Szövetségét. És Felvidéken sem volt Felvidéki Magyar Fesztiválok Szövetsége, de tudtuk, hogy vannak nagyon jó fesztiválok a Felvidéken, ezért őket is megkerestük, és őket is arra ösztönöztük, hogy hozzanak létre. Most Délvidék fele szeretnénk elindulni, mert mindenhol vannak magyar fesztiválok, ott nagyon örülünk neki, hogyha ők szövetségbe tömörülnek, és beszélgetnek velünk, vagy betagozódnak hozzánk. Aláhúzom egyébként, hogy ez nagyon érdekes, most, hogy kérdezted, de nagyon, nagyon érdekes kérdés, mert az ilyen kezdjünk el új fesztivált szervezni esetben, valamilyen oknál fogva a határon túliaknál az új fesztivál ötlete, akár gondolunk itt Kalotaszekőrbe, bárhol, azok zseniálisak. Tehát Kolozsváron akkor ők nem egy 132. kis gasztrofesztivált, ahol kolozsvári töltött káposztát főznek és verseny lesz, hanem megszervezik a kolozsvári magyar napokat, ami egyébként dobsz két hátas, és a Double Ride és az összes többi ilyen, vagy a Füleki Fesztivál Felvidéken, az mind önmagából fakadóan erős minőségi kulturális érték köré szervezik, mert számukra ez a nemzet megtartó erő, ott ez nagyon fontos. Ez az egyik fele, és a másik fele, ők azt is megélik, hogy ők nem csak az ott élő magyar közösség számára jelentenek vonzerőt, hanem például a kolozsvári magyar napok nézőinek jelentős száma román. Tehát a népek közötti híd és a kulturális híd, ami viszont csak minőségi kultúrával tud megtörténni. Tehát nagyon érdekes a kérdés, amit föltettél, de a Magyar Fesztivál Szövetség törekszik arra, hogy akik a minőségi kultúrát is, a minőségi közösségi élményeket szeretné közvetíteni, azokkal mi partneri viszonyba kerüljünk. A többiekkel nem biztos, hogy nekünk kell foglalkozni, lehet akár Falunapok Országos Szövetsége is, és akkor ők is elindulhatnak egy ilyen fejlődési úton, mert jó lenne egyébként, hogyha a Falunapoknak lenne országos szövetsége, ahol az ilyen kis falvak egymásnak tudnának segíteni, de a Magyar Fesztivál Szövetség minden esetre a minőségi kultúra mellett kötelezte el magát.
1: Nemzetközi szervezetekkel tartjátok a kapcsolatot? Adtok nekik át információkat, tanultuk tőlük?
2: Hát a nagy nemzetközi szervezetek elsősorban a folklórfesztiválok környékén csapódnak le, hiszen a CIOFA Nemzetközi Folklórfesztivál Szervezők Szövetsége, az UNESCO stratégiai partnerszervezete, az már 1970 óta működik, és Magyarország a tagja. A Nemzetközi Fesztivál Szövetségekkel egy-egy tagfesztivál tart fenn kapcsolatot akkor, hogyha egyébként az ő tematikájába illően megtalálja a saját maga nemzetközi partnerét. Valamikor, hogy amíg működik az Európai Fesztivál Szövetség, ezekhez próbálunk információ szempontjából becsatlakozni, akár kutatásokat kezdeményezni, ami egy külön tétel, hogy jó lenne, hogyha a fesztiválokkal kapcsolatban most lenne megint egy kutatás, mert a fogyasztási szokások, a generációs váltás iszonyatosan módon felforgatták a fesztiválok helyzetét, hát látjuk a COVID utáni időszakban és a generációváltás és az új generáció fesztiválokhoz való viszonyulását, ami egyébként akár egy nemzetközi, akár akár egy hazai kutatásnak lehetne témája, főleg segítve az előttünk lévő nem tudom hány évtizedet, hogy merre is kéne elindulni a fesztiválokkal.
1: Beszéltünk nagyon sokat a fesztiválokról, meg a kritériumokról, meg arról, hogy fesztiválszövetség tud-e és hogyan tud segíteni, és akkor most itt az ideje, hogy rátérjünk a másik fontos topikra, ez pedig az, hogy jó magad is fesztivál szervező vagy egyébként. Imár a 33. alkalommal kerül megrendezésre a Battai Summer Fest, ami nem egy kis léptékű fesztivál, itt azért számtalan országból érkeztek már mindenféle táncosok, mindenféle előadó művészek. Idén Dél-Amerikát céloztátok?
2: Mondtam neked, hogy átalakult az egész rendszer, Covid után nagyon sok helyen kiestek az együttesek, nagyon sok helyen megváltoztak a fesztiválok. Nem feltétlenül nem mi céloztuk meg Dél-Amerikát, hanem Dél-Amerika célzott meg bennünket, azért, hogy említetted a Summer Festnél 113 ország közel 50 000 művésze vett részt, és
1: eddig 33
2: ezer. Eddig, igen, és ez pont olyan, mint bármi, hogyha megtalálsz egy jó éttermet, akkor a barátaidnak örömmel és szeretettel ajánlod. Ők megtalálták a Summer Festet, nagyon sok generáció járt itt 1994 óta. A Summer Fest híre az generációról generációra száll nemzetközi szinten, pont ma kaptam levelet Litvániából, akik 10 éve voltak itt, de vissza akarnak jönni. Tehát azért a Summer Festnek van egy nagyon erős nemzetközi híre és tekintélye és presztízse, és most már ezek az együttesek önmaguktól találnak el hozzánk. Most idén valóban Peru, Chile, Uruguay, Bolívia talált vissza, és szeretne újból részt venni, és ettől lett egy kicsikét ilyen dél-amerikai beütése, meg távol-keletről Indonézia, tehát tulajdonképpen ez egy normális folyamat. Ők most már megtalálnak bennünket. Bár mi is keressük őket, de ők most már megtalálnak bennünket, és eltalálnak hozzánk.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Magyar Fesztiválszövetség elnöke, aki mindemellé a Battai Summer Fest alapító főszervezője, Szigetvári József. Kis szünet után folytatjuk a beszélgetést. We'll be right back.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is abban, és még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Szigetvári József, a Magyar Fesztivál Szövetség elnöke, aki mindemellé a Batai Summer Fest az immáron idén 33. alkalommal megrendezésre kerülő Batai Summer Fest alapító főszervezője. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Szia.
1: Szóval Dél-Amerika, illetve Indonéziából is érkezik együttes, és említetted, hogy átalakult, talán már tavaly is beszéltünk róla, hogy átalakult a fesztivál, mert ez úgy indult sok-sok évvel, évtizeddel ezelőtt, hogy akkor a világ minden tájáról érkeztek táncosok, előadó művészek, és akkor menettánc volt, előadások, táncpanorámák, stb. Stb. De most már nem ezt csináljátok. Mindenféle színházi előadások vannak, mindenféle egyéb programok is vannak a meghívott csapatok mellett, vagy az érkező csapatok mellett.
2: Hát ugye Covid, 2020-ban elkezdtük, külföldiekre nem lehetett számítani, 21-ben sem, 22-ben sem, mert ugye elhúzódott a Covid a különböző földrészek között, de ahogy sokszor mondtam neked, minden fesztivál végén el szoktunk ültetni egy fát, és mi a covidos években is el tudtuk ültetni a fát, mert megtartottuk a fesztivált. Akkor elsősorban a magyar kincsestárát, a kincsestládát nyitottuk ki, és a hazai előadókat, tehát akár világzenei, akár néptánc együttesek tekintetében, akár saját magunk hoztunk létre menyegző Ásókapa Nagyharang címmel, nagyon sok magyar együttes közreműködésével nagyszabású megagiga programot, amit Debrecentől kezdve Nyíregyházán át Jászberényben körbevittünk az országba, és akkor jött az az ötletünk, hogy a színházteremben próbáljunk meg egy ilyen egyhetes százhalombattai színházi fesztivált létrehozni, és megszólítottuk a hazai színházakat, és ebben az időszakban mindenki nagyon boldog volt, hogy ő normális színházakban fel tud lépni, és összeállt egy egyhetes hét színházi előadás program, mert nem voltak nemzetköziek. Ezt a helyi közönség, meg a környékben lévő közönség nagyon megszerette, mert nagyon minőségi színházi előadásokat tudtunk bemutatni, és amikor már kijöttünk a Covid-ból, akkor arra jöttünk rá, hogy a színházi program miatt megérkezett egy teljesen új közönség, aki soha nem járt a Summer Festen, viszont szeretnénk visszahozni a nemzetközi néptáncfesztiválos vonalat is. Így most nem egy, hanem két fő vonulata van a Summer Festnek. Maradt a színházi vonal, és hanem visszajött a nemzetközi folklórfesztivál tartalom is a világzenei fesztiválokkal és ezekkel a programokkal. Sőt, kerestünk olyan színházi előadást, ami egyébként folklór eredetű, tehát abszolút széles sávon lehet fellépőket keresni, így most már Nemzetközi Folklór Fesztivál kulturális és összművészeti rendezvény sorozata neve. A kinti szabadtéri színpadot korábban a nyitó és a záró ceremóniára használtuk, de most már a fesztivál teljes időtartam alatt minden este dübörög a szabadtéri színpadot, elsősorban a nagy koncertek, kis koncertek, prémium kategóriás koncertek, a Summerfest eseményei, benne a színházteremben meg színház az előadások vannak. Itt van benne nem műfajváltás, de helyet kapottam, mivel színházról beszélünk, tehát van benne operett, mint Hungarikum, van benne musical, van benne Veresegy színház, tehát ez egy kicsikét ilyen, de minőségi, tehát a minőségi színház előadások, Bársony Bálint koncert, stb. Stb. És ugyanakkor a folklórfesztivál eredeti tartalma, a táncpanorámák, a találkozás a külföldi együttesekkel, a gyermek és családi program, tehát minden maradt, csak közben még a műfajt és a program elemeket szélesítettük.
1: És ugyanúgy lesz faültetés, és lesznek
2: ugyanúgy
1: koncertek,
2: lesz faültetés, ugyanúgy lesz egyébként benne, hát a Sárik Peti, igen, a Koszi Jankával, hát ez talán akik ismerik ezt a műfajt, nem is kell, ugyanúgy megszervezzük az Aranyszívgálát, ez el sem maradhat, ez az integrált művészetterápiás színház előadás, ahol a sérült művészek, kerekesszékesek, vakok és középsúlyosan értelmi fogyatékosok, Down-szindrómások közös színházi produkciót hoznak létre a Forrás Néptánc együttes táncosaival. Ugyanúgy lesz szeretetasztalról a battaiak, ezt étellel várják a külföldieket. Tehát maga a Summerfest a Summerfestnek megmaradt, csak kiegészült ezzel a teljesen újszerű színházi programmal, amire egyébként nagyon sok érdeklődő szokott érkezni.
1: Többek között a Szép Nyári Nap is bemutatásra kerül.
2: A Szép Nyári Nap is bemutatásra. látogatásra kerül. Az meg egy generációs történet, én azt gondolom, hogy az idősebb generáció, már a fiatalabbak is ismerik a szép nyári napot, de én azt gondolom, hogy itt valóban a minőség a fontos, és figyelemmel arra, hogy nem tudjuk, hogy mikor van legközelebb Covid, vagy mi történik a megőrült világban legközelebb. Egyébként azt érezzük, hogy az európai lokációval kapcsolatban nem egy, nem kettő távol-keleti vagy latin-amerikai ország abban a tudatban maradt távol, hogy háborús övezet. Meg nem tud Dubajon keresztül megérkezni, mert ott egyébként az iráni, meg a stb. Tehát, hogy a világ az fordul, viszont a magyarországi színházak, a magyarországi előadók azok stabilak. Ennek következtében ezt a magyarországi előadóműsorti programot ezt erősen megtartjuk, mert bármi történik, ők itt vannak, és a nemzetközivel kapcsolatban pedig alkalmazkodunk a világ helyzetéhez.
1: A változás előtt, amíg nem jut az, hogy akkor színházi és egyéb kulturális fesztivállá alakult a Summerfest, azelőtt nagyon sok külföldi együttes érkezett, és valahogy mindenki befért valamilyen családi házba, vagy valamilyen családhoz, és el tudtátok szállásolni. Mindenki magáénak tudta a fesztivált. Ez még mindig ugyanígy van a külföldi együttesekkel?
2: Hát nyilván változik a világ. Én azt szoktam mondani, hogy egy fesztivál egyébként pontos tükre egy ország hangulatának. Az emberek akkor mennek el fesztiválodni, hogyha önfeledten boldogok. Vagy nagyon szomorúk is fel akarják magukat vidítani. Tehát ez a kettő van. De egy fesztivál akkor él meg, és ebben én erős meggyőződéssel vagyok, hogyha egyébként a közhangulat, meg a családok lelkiállapota, meg mindenkinek stabil, biztos közegben érzi magát. Ez változott, és fölnőtt egy olyan generáció, aki most felnőtt, tehát középkorú, és ő már nem azon a fajta közösségi léten nőtt föl, mint az előző generáció, akiről most politikai tartalom nélkül volt kisdobos, meg úttörő, meg járt építőtáborba, meg brigádmozgalom volt, meg Kalákában építették fel egymás házát. Tehát a közösségi lét a hét mindennapján jelen volt az életükben. Mai ember az online-offline életmóddal elveszítette ezeket a fajta képességeit. Nyilván sokkal nehezebb, és nem adjuk föl, tehát most már örülünk neki, hogyha nem tudom hány együttest lehet elhelyezni családoknál, mert ezzel a megváltozott világgal mi megpróbálunk valamit kezdeni, nem adjuk föl. Szerintem ez ilyen a madás tézis, antitézis, szintézis alapján most ez egy ilyen világ, de aztán majd ez majd lehet, hogy majd újból megerősödik, de elveszíteni nem szabad, itt a fák ültetése ezért ilyen nagyon fontos. Én azt gondolom, hogy ez csak egy időleges történet, és ez is elmúlik majd egyszer, és visszatér majd megint a közösségre való, az erős közösségre való igény, és egyébként a minőségi kultúrára való igény is szerintem visszatér, ahogy én most látom, talán pont egyébként a mindenhonnan előzönlő kicsit gagyi hatására felerősödik az emberekben az az érzés, aki nagyon sokat jár egyébként ilyen mindenfajta gyors éttermekbe, előbb-utóbb igénye van arra, hogy beüljön már egy rendes étterembe, és egyen már egy igazi ételt, és ne csak azt a műanyagot. Tehát ez egy ilyen folyamatos körforgás, a világ körforgása. Most egy ilyen kicsit leszálló, kicsit felszálló ágban vagyunk, de az optimizmus soha nem marad el, és a minőségi kultúrába vetett hitünk sem hagy el bennünket soha. Ezért van az, hogy minden fesztivál igazgató egyébként akkor is megszervezi, hogyha józan észre úgy tűnik, hogy nem lehet, mert mindent ellentmond neki, de akik ilyen mániákusok meg megszállottak, azok egyébként nem adják fel, és szerintem ettől tud működni. Az a fajta fesztiválvilág, amiben mi élünk, mert minket a gazdasági bevétel nem, legfeljebb az állami támogatást tud megakasztani, de bízunk benne, hogy ez is egy kicsikét a helyére kerül.
1: Legutolsó kérdés a végére, 33. Battai Summerfest. Mikor kezdődik? Augusztus 12?
2: Augusztus 12-én és 20-án fejezzük be.
1: Köszönöm szépen, hogy jöttél.
2: Köszönöm szépen.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is továbbra is a Kultúrfitness, és már jön is a mai programajánló. Fekete Laci már itt van a stúdióban. Szia Laci, már mit hoztál?
1: Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. Július 30-án a Kálmán Imre szabadtéri színpad előadására invitálnék mindenkit, ahol Dés László Így 50 című koncertje lesz majd. Dés Lászlót ezúttal is kiváló zenekar kíséri, nagyszerű muzsikus társai, a legjobb koncertzenészek közül valók. Dés László vendégei egyébként Fűr Anikó, Mácsai Pál, szóló számokat és duetteket is előadnak majd, Gubik Petrától és Wunderlich Józseftől szintén hallhatunk majd szólódalokat, úgyhogy egy csodálatos utazásra invitálnék mindenkit, tehát július 30-án Dés László Így 50.
0: Köszönjük szépen, Laci!
1: Köszi, Roli!

0: De magyar ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai kultúrfitness végéhez. A mai kultúrfitness első órájában Rakoncai Imre, énekes, zenész, előadó művésszel, és a mai kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig a Magyar Fesztivál Szövetség elnökével, a Battai Summerfest alapító főszervezőjével, Szigetvári Józseffel beszélgettem, és mára ennyi. A következő órában a stúdió már Fekete Laci kollégámé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Szani Rolandot hallottad. Szép estét, hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hello mindenkinek, én Fekete Laci vagyok, és ma este is startol a Vándorbot, amiben ezúttal a Mákli körzenekarból beszélgetek Lubics Botonddal, Varga Dáviddal és Kende Marcival. Téma az új nagy lemez, tarts velünk ma este is.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Minden magyar. Petőfi.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ma este is startol a Vándorbot, amiben ezúttal a Máklikör zenekarból beszélgetek Lubics Botondal, Varga Dáviddal és Kende Marcival, és témánk pedig az új nagylemez, a Hújjanak rám az évek. Köszöntelek titeket a műsorban és a stúdióban, ami hát teljesen megtetszínültig.
1: Köszönjük a meghívást.
2: Köszönjük.
0: Én engem nagyon-nagyon érdekelne, hogy ugye ti 2018-ban álltatok össze, és magyar alter és beat hagyományokból építkeztek, viszont még mielőtt ennél van egy sokkal-sokkal érdekesebb dolog, hogy ti szét vagytok szóródva Európában. Na hát hogyan alakult meg a Máklikör, és így hogyan tudtatok egymásra találni?
1: Hát mi, igen, hát Dáviddal most már kicsit több mint 10 éve ismerjük egymást. 2016-ban ismerkedtünk meg, mi évfolyam társak voltunk gimiben, és egyébként itt is kezdtük el először a zenekart csinálni, először volt egy másik formáció, és az, amikor kicsit összehullott, akkor kezdtük el a Máklikör, de ennek van egy sokkal szebb története.
2: Arra gondolsz, ami 2001-ben kezdődik két terhes anyukával?
1: Azt is elmondhatjuk.
0: Súlyos csen.
2: Ja, arra gondolsz, amikor 2018 forró nyarán megisztünk egy bizonyos alkoholos italt, és eldöntöttük, hogy zenekart csinálunk.
0: Ez volt a Máklikör?
1: Igen.
0: Igen. Erről olvastam, igen.
2: De semmilyen szponzoráció nem köt minket ehhez a céghez, akik a Máklikört forgalmaznak, szóval amúgy nem áll érdekünkben reklámozni ezt a
0: italt,
2: terméket, igen.
0: Hát ez óriási.
1: Igen.
0: Honnan? Igen, igen, igen.
1: De hogy igazából így együtt közösen kezdtünk el zenélni a Sulingója táborában, ami egy ilyen erdőben levő 10 napos tábor volt, és akkor onnan alakult így az, hogy mi közösen zenélünk, és aztán úgy alakult, hogy az egyetemet különböző helyeken végeztük, és az elmúlt fél évben ketten voltunk Franciaországban, és a Dávid pedig Spanyolországban tanult.
0: Mennyire működött így a közös munka, azért több ezer kilométerekről beszélünk olykor-olykor?
2: Mi amúgy szerintem nagyon sok erőfeszítést tettünk. Voltak itt próbálkozások arra, hogy projekteket küldözgessünk egymásnak online, rengeteget meetingeltünk, beszélgettünk, de röviden nem jól. Szóval nem lehet így zenekart csinálni. Nehéz, de abba bízunk, hogy idő után elmúlik ez a nagy földrajzi
0: távolság.
2: Igen, ez az akadály. Persze ez nem lesz annyira egyszerű, hiszen az egyik trombitásunk jövőre Ausztráliába megy egy évre. Szóval okay. Ez egy ilyen zenekar, szóval lehet, hogy egy nagyon kedves barátunk mondta, hogy nem lehet mindig azt várni, hogy egyszer csak a rossz dolgok véget érjenek az életedben, hanem egy ponton így el kell kezdeni velük együtt élni és elfogadni őket, szóval lehet, hogy ez egy ilyen zenekar.
0: Éppen beszéltük itt Bulcsúval, a szerkesztőmmel, a mikrofonon kívül, hogy pont olyanok vagytok, mint az AL Storm, Bodor Mátéka, hogy ők is mindenhol vannak a világban, és egyszer kérdeztem tőle, hogy na és hogyan próbáltok? Azt mondja, sehogy, az első koncertre senki ne jöjjön el, mert az a próba, úgyhogy ez nálatok is így lehet. Na most ugye, ha jól tudom, egyik nagy inspirációtok a 30Y volt, már ez a mérföldkő is pipa, hogy játszottatok előttük, és ugye 2024-ben érkeztünk meg az Ennél pompásabb nem lehet című albumhoz, amit most követ a Hújjanak rám az évek, ami, hogyha jól tudom, a Kobuciban debütált, legyen most ez a fókuszban. Kicsit meséljetek arról, hogy állt össze a lemez, milyen élmények inspiráltak, én olvastam itt cikkeket róla, meg minden, de akkor kezdjük ezzel így általánosságban. Doktor.
3: Fú, hát nagyon jó kérdés, hogy hogy állt össze. Természetesen elkezdtünk dalokat írni, például az egy szó már szerintem az előtt elkezdett megszületni, hogy az első lemezünket, az Ennél pompásabb nem lehetett, kiadtuk, vagy felvettük volna, hogy jól emlékszem, és aztán kaptunk egy lehetőséget, bekerültünk a hangfoglaló pályázat díjazottjai közé tavaly, és akkor ez azzal jár, hogy rögzítenünk kell egy nagy lemezt, és akkor ez azért egy erőteljes push volt nekünk arra, hogy jó, akkor hogy mégis kéne valamit produkálni.
0: Ez egy kötelesség.
3: Igen, vagy belátható időn belül, és akkor igazából ezzel a motivációval szerintem így jobban ráálltunk arra, hogy jó, akkor kell írni egy lemezt, és aztán nyilván belekerültek ezek a nehezítő tényezők, hirtelen több ezer kilométerre lettünk egymástól, és itt lehet át is adom a Dávidnak a szót.
2: Kritikus év volt a zenekar számára, ugye ez a nehéz, hogy nagyjából a nyarunk az, amit közösen tudunk tölteni az eltolt szemeszterkezdések miatt, meg a külföldi távollétek miatt. A nyáron viszont rengeteg koncertünk volt, ami amúgy nagyon jól sikerült, és nagyon örültünk annak, hogy egy csomó embernek így tudtunk bemutatkozni, hogy a fesztivál élménnyel találkoztak Mágdi körrel, csak ugye ott voltunk szeptemberben, és még mindig nem voltak dalaink. Volt ez a kettő, amit játszottunk koncerteken, és ugye a lemezen 80, amit 8 darab.
0: Igen. 80, igen.
2: És akkor ott volt egy nagy hajsza, hogy az, befejezzük azt az egész folyamatot. Ugye nem csak az nehezítette az egészet, hogy sokan, vagy hát ketten külföldön voltak, hanem még az a tényező is benne van, hogy itt sokan, legalábbis ketten, hárman is, akkor diplomáztunk. Uh-huh. A szológitáros fiú, Botti, meg én is.
1: És a kettő között nincs átfedés, hogy akkor ki volt külföldön.
3: Igen, de hát aki valaki vagy külföldön volt, vagy itthon is diplomázott.
2: Hát meg nagyon sokunknak 40 órás melója van, vagy félállásban dolgozik, és akkor ez az egész nagyon nehéz belepasszírozni, emellett még egy olyan lemezt, amire azt tudjuk mondani, hogy na, ez tényleg olyan lett, mint amilyenre szerettük volna. A hallgatóink visszajelzéséből is az jön, hogy nem az a felhőtlen Mágdi körlemez, az ilyen nyári slágereket tartalmazó.
1: De nem is tervezett ez lenni.
2: De nem is akartuk, igen, hogy olyan legyen. Ez, az időszak ez ilyen volt, és szerintem kihoztuk bele a maximumot.
1: Igen, hát igazából ez elmúlt 2 év, ez mindannyiunknak, meg így a közös kapcsolatunknak is egy ilyen felnövés története volt, és igazából végül is az album is ezt mutatja meg, hogy mi az, amikor felismered, hogy dolgok nem úgy mennek az életben, mint ahogy eltervezted, vagy elgondoltad. És igazából ezt fogtuk meg.
4: Már is innen folytatom a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfén.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ez a Vándorbot, amiben ezúttal a Máklikör zenekarból beszélgetek Lubics Botondal, Varga Dáviddal és Kende Marcival. Témánk pedig az új nagy lemez, a Hújjanak rám az évek. Nektek mindig is mély dalszövegeitek voltak, de most hogy érzitek, 2 év alatt tovább fejlődtetek? Tehát, hogy ezek még mélyebbek, még, hogy mondjam, tartalmasabbak, hogyha a sorok mögé nézünk. Mert nyilván én, mint hallgató, annyit hallok, hogy jó, de hát tudjátok, hogy mit mi inspirált. Vagy milyen rossz élmény, jó élmény, stb.
1: Szerintem mélyebbek.
2: Nem tudom, én mindig azt érzem, hogy amikor jön egy új dal, akkor újra kell kezdeni az egészet, és nem az van, hogy egyre jobb, vagy én legalábbis mindenki a dalokat írja, azt érzem, hogy szövegeket írja. Mindig nulláról kell kezdeni, és mindig valahogy sokkal több időt tennék bele, de hát valamikor meg abba kell hagyni ezt az egész kreatív folyamatot, és erre mondjuk nagyon jó egy ilyen fix dátum, hogy ilyenkor
0: pörgetni kell
2: fejezni. Igen. Igen.
1: De az is benne van szerintem, hogy valahogy mindannyian azt keressük a zenélésben, hogy mik azok az új dolgok, amik tudnak jönni, és kicsit ezért van az, hogy minden dalunk valamennyire más. Jó lenne egyszer egy konceptalbumot kiadni, de hogy egyelőre inkább, nem tudom, ilyen mixtape-szerű

0: hűség, vagy mixtape jellege van annak, hogy, hogy teljesen más stílusokban adunk ki dalokat, és szerintem tök izgalmas mindig egy új stílusba belekezdeni, vagy egy új műfajt megnézni, hogy hogyan működünk benne.
1: Ugye én itt olvastam, hogy alter és beat hagyományokból is építkeztek, valamint, hogy szimpatikus ez az irány, vagy amikor legalábbis 2018-ban elindultatok, akkor az volt, de hogy egyrészt mondtad, hogy így kísérletezgettek irányokkal, vagy hát mondtátok, és egyrészt első kérdés, hogy honnan jött annó 18-ban, amikor még fiatalabbak voltatok, ez a beat hagyomány. Én ezt imádom ezeket a zenéket, de...
0: Ezt igen, valaki leírta rólunk, vagy nem tudom, hogy ezt nem hiszem, hogy mi mondtuk.
1: Talán egy cikkben volt, de lehet, most nem igen. Tudom.
2: Én azt nem tudom, mit jelent a beat hagyomány.
1: Hát, beat ilyen klasszikus magyar rockzenék, nem volt kifejtve, csak nekem ez nagyon tetszett, viszont hogyha ez netán nem így van 100%-ban, az is jó válasz, viszont akkor milyen utakon kísérletezgettek? Milyen a szimpatikus hangzás és stílus?
0: Hát szerintem az is van, hogy 6-6 féle különböző zenét hallgatunk, amiben vannak nagy átfedések, de őszintén azt hiszem ez az izgalmas az egészben, hogy egy kicsit mindenkinek más az a készlet, amihez nyúl.
2: Én amit nagyon szeretek mindig elmesélni, az az, hogy ahonnan kezdtük, ami ez a gólyatáboros énekeltetés, ott van az erdő közepén, 90 megszepett kisgyerek, és akkor egy 2 méteres mágia körül ott énekelünk. Az nagyon nagy részben az ottani fizikatonárnak a zene ízléséből jött ki, aki nappal fizikatonár volt, éjjel meg balkán zenész, és akkor ritmus képtetek meg, azok a harmónia menetek, azok mind tőle jöttek, és akkor valahonnan innen származik az az ön leírás, amit nagyon sokáig vittünk, ez a post-mezopotámiai szubirát balkárok neoklasszicista elemekkel fűszerezve.
1: Ezt majd lelassítom az adat.
2: De most igen, szóval szeretnénk mindig egy picit más irányba kísérletezni. Valamikor csak lesz egy Máklikör hangzás, de szerintem a következő nagy lemezt szeretném ilyen intergalaktikus, szkafanderes delfin bluesra megcsinálni, vagy valami hasonló, csak hogy ne ragadjunk le mindig ugyanannál.
1: Erről most beugrott a Szőri és Pulák, hogy ilyen teljesen random dolgok lesznek a színpadon meg a lemezben. Na most egyébként, javítsatok ki, ha nem így van, szintén egy refresheres cikk, idézet következik, nagyon gyorsan megy az idő, nagyon sok minden történik, és úgy tudjuk érezni, hogy kevesek vagyunk ehhez, nem tudjuk lekövetni az idő múlását. Nem tudom, hogy ez ki mondta.
0: Ez nem Boti.
3: Én mondtam. Akkor én mondtam. Vagy írtam.
1: Nagyon-nagyon mély. És miért érzitek ezt? Hogy egyrészt nagyon beindult a banda, és nehéz ezt lekövetni, úgyhogy még tényleg szanaszét vagytok, nem tudom én, munka, egyetem, stb. Nyilván magánéleti dolgok, vagy ezt mire értettétek?
3: Hát szerintem nem is feltétlen csak a zenekar, szerintem ez itt teljesen nagy általánosságban. Így szerintem az a fázis, amiben most vagyunk ilyen 24-25 éves korunk környékén, nem tudom, mindenki elköltözik otthonról, elkezd dolgozni, egyetemnek vége, nem tudom, párkapcsolatoknak eleje, vége, tehát nagyon sok minden történik velünk, nagyon kevés idő alatt, és néha ezt így nehéz elrakni, és akkor erre még rájön az, hogy amúgy itt van ez a zenekar, és itt is 1000 dolog történik velünk.
1: Ja.
3: És akkor jön ez a végtelen impulzus, egyszerűen nehéz követni, hogy akkor most mi történik mégis.
0: És ebben kell igazából nagyon összeszedetnek lenni és helytállni.
1: Lavírozni benne.
0: Igen, ami úgy, hogy közben percenként fejetetejére áll a világ, ez így nem egyszerű.
2: És pont tegnap volt trombitásunkkal egy beszélgetésünk, ahol ezeket beszéltük át, és hajlamosak vagyunk, szerintem most is így picit, hogy mondjam, ilyen negatívnak feltüntetni ezt, de valójában ez valahol gyönyörű. Hogy tényleg legalább történik az élet, és legalább nagyon sok minden ott van az életünkben, és nem az van, hogy csak ki vagyunk üresedve, vagy valami ilyesmi.
0: Persze, egyrészt gyönyörű, hogy tudjuk ezt a zenekart csinálni, mert egy barátságból nőtt ki az egész, és nagyon, mindig nagyon jó érzés, hogyha ott állunk egy nagy színpadon, és ezt így együtt tudjuk megélni. És kicsit a lemeznek is, a Hújjanak rám az éveknek is ez a feloldása, hogy akármennyi dolog is történik itt körülöttünk velünk, jobb ezt megélni, mint valahogy letompítani magunkban.
1: Már is innen folytatjuk a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfin.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ez a Vándorbot, amiben ezúttal a Máklikör zenekarból beszélgetek Lubics Botondal, Varga Dáviddal és Kende Marcival. Témánk pedig az új nagy lemez, a Hújjanak rám az évek. Hogy érzitek? Nyilván nincs itt most minden csapattag, de egy irányba megy a hajó.
1: Már egy hajón vagyunk.
0: Hogy érzitek? Nyugodtan lehet itt nemet is mondani.
2: Szerintem egyre inkább. Én azt érzem, hogy egy csapatnak, vagy egy társaságnak, vagy egy igazából bármekkora, nem tudom, akár társadalomnak is nem az az erőssége, vagy nem abban kell mérni az erősségét, hogy mennyire tudnak egyetérteni, hanem abban, hogy ha nem egyetértés van, vagy hogyha feszültség van, akkor azt mennyire tudják kibogozni, és utána egy irányba állítani ezeket a dolgokat. Nem kell elsőre eltalálni azt, hogy milyen jó út. És én azt érzem, hogy ebben most mi tanuljuk önmagunkat, az egymással való kapcsolódást, és én azt érzem, hogy nagyon egy irányba haladunk abban, hogy ezeket megnézzük, feloldjuk, és egyre inkább jó irányba menjünk.
0: Itt képzelitek el amúgy a zenei jövőt, vagy külföldi nyitás, hogyha már nagyon sok. Mert ugye az egyetem az arra is nagyon hasznos, hogy kapcsolatok, akár médiában, akár zenei világok tekintetében, tehát hogy ebben is van egy konszenzus, hogy itt szeretnétek, vagy bármi lehet még a jövőben?
2: Hát tavaly egyébként volt lehetőségünk eljutni Németországba zenélni, ami egy tök nagy kaland volt, és holnap után is megyünk Szlovákiába majd játszani a Gombaszög Fesztiválra. Nekem egyébként tervem, hogy csináljunk egyrészt egy ilyen Bécs-Pozsony mini turnét is.
0: Aha, egy kis turné.
2: És egy nyugat-európai turnét is majd. Meglátjuk, hogy ez hogy jön össze. Nyilván ennek vannak forrásbeli korlátozottságai is. De hogy egyébként a visszajelzés például Németországból az volt, a koncert után oda jött az egyik szervező, és azt mondta, hogy ő még soha nem látott németeket ennyire táncolni, mint most a koncertünkön.
0: Ez pedig nagy szó. Igen.
3: Előttünk egy olasz zenekar volt, ilyen 70-es éveibe járó zenészek, és az is elképesztő volt, hogy oda jönnek, és mondják, hogy ne hagyjátok abba.
0: Komolyan?
3: Szóval mindig megkapjuk, igen, és a legjobb része minden koncertnek, amikor az apukák oda jönnek, és mindezt olaszul.
2: Igen, szóval, hogy egyébként az első számainkat mi is angolul írtuk, mert valahogy ebből is így könnyebb volt építkezni, de aztán rájöttünk, hogy sokkal közelebb áll hozzánk, hogyha magyarul szerezzük a zenéinket, és a kérdésedre válaszolva, szerintem ebben nem lesz változás, vagy nem tervezünk változást, de egyébként menő lenne így a külföldre is elvinni ezt a zenét.
0: Abszolút. És akkor úgy érzitek, ez nagyon jó, hogy mondtad, hogy maradtok a magyar szövegeknél, mert sok zenész azt mondja, hogy nagyon-nagyon nehéz magyarul fogalmazni, jó szöveget írni, nem elcsépelt szöveget írni, akkor úgy érzitek, hogy számotokra ez szimpatikus, vagy működik a magyar.
2: Igen, de szerintem az is, vagy az meg az érme másik oldala, hogy szerintem meg angol szövegekkel sokkal nehezebb kapcsolódni magyar közönséghez.
0: Hát igen.
3: Meg tényleg vannak dolgok, amiket sokkal egyszerűbb kimondani angolul, vannak dolgok, amik jobban jönnek, de szerintem nekem mindig furcsa volt, amikor egy magyar előadó olyan, mint hogyha egy bebújna le mögé, a fal mögé, hogy ő angolul énekel, és akkor egy picit az olyan, mint hogyha nem is, de ezzel sincs gond, hogy valaki nem úgy áll a színpadra, hogy saját maga állott, hanem hogy valamilyen szerepbe belebúj. De szerintem nekünk sokkal természetesebb, sokkal jobb magától értetődő az, hogy magyar zene, magyar szövegeket írunk.
0: Már is innen folytatjuk a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, ez pedig a Vándorbot, amiben ezúttal a Máklikör zenekarból beszélgetek Lubics Botondal, Varga Dáviddal és Kende Marcival. Témánk pedig az új nagy lemez, a Hújjanak rám az évek. Na és akkor most a lemezen, az is aktuális, de azon kicsit túltekintve, én felírtam ide néhány koncertdátumot, hogyha megakadnátok és nem tudnátok, de hol láthatunk, hallhatunk titeket, hogyha netán sok lenne és fejből nem megy.
1: Lesz még augusztusban Budapesten egy piknikünk.
0: Hoppa.
1: Erről is szívesen mesélünk majd, hogyha úgy van.
0: Gyertek vissza, persze. Mindenképpen.
1: De egyébként, ami most még így a fejemben van, a Szegedi Ifjúsági Napokon fogunk játszani. Ott is. Egyébként én nagyon-nagyon várom azt a koncertet. Ott is nagy színpadon leszünk Pogány Indulóval és Jude Law-val. Jól tudom.
2: Igen, és Swaley-vel.
1: És igen, szóval, hogy ez egy nagyon meglepő lépés az életünkben, de nagyon-nagyon várjuk.
0: És még itt nekem van Budapest, Bonyhád, és még a lista nem ért véget. Még egy záró kérdést engedjetek meg, mindenki szóljon hozzám röviden, hosszan, ahogy szeretnétek. A zeneiségetek az lassan alakul, formálódik, ez a természetes módja a dolgoknak, viszont gondoltátok-e volna, hogy eddig eljut a Máklikör, mikor abból a bizonyos italból iszogattatok, és egyáltalán jó úton haladtok-e, és minden működik-e? Hogy érzitek?
1: Szerintem soha nem gondoltuk, illetve nem is érzem azt, hogy ezt így kifejezetten terveztük volna. Vagy így nyilván voltak ilyen, mindig kimondtuk, hogy így de jó lenne itt játszani, ott játszani, vagy így valamelyik zenekarral együtt fellépni. De hogy szerintem az a jó az egészben, hogy valamennyire tök naívan álltunk az egész zenéléshez, és nem az volt a célja valahogy, hogy hány hallgatót kell elérni, hány streamet kell elérni, hanem igazából a zene volt a célja, és utána már tök jó, hogy jöttek a dolgok. Uh-huh.
3: Biztos nem mondtam volna meg, hogy ilyeneket fogunk csinálni. Emlékszem, a Sisa odajött hozzám, még a iskolánknak a pincébe zenéltünk, és azt mondta, hogy annyira várja, hogy majd valamikor egy kocsiba ülve Magyarországban így cikázunk össze-vissza. De szerintem ott te se gondoltad ezt.
1: Nem, én tudok ilyen nagyokat mondani.
3: Igen, most meg ez történik.
0: Most meg
3: ki kocsiba is megyünk.
2: Boti. Igen, hát nagyon szépen elmondtátok. Én nem voltam ott, amikor ez a bizonyos ital elfogyasztódott, szóval ezt nem tudom, hogy én aznap mit gondoltam a Máklikörről, de egyébként én se. Nyilván voltak a fejembe ilyen kis célok, hogy jó lenne a, nem tudom, akváriumba játszani, vagy a kobuciba, de hogy azt nem gondoltam, hogy ezek így meg is valósulnak. Kérdésedre a válasz, nem.
0: Tökéletes végszó volt. Uraim, nagyon-nagyon sok sikert kívánok még nektek, időkitartást a nyárra, azért majd pihenjetek is, és nagyon remélem, hogy még találkozunk, és valamikor majd visszajöttek ide hozzánk.
1: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük.
0: Az elmúlt egy órában Lubics Botondal, Varga Dáviddal és Kende Marcival beszélgettem a Máklikör zenekarból, a csapat aktuális nagylemezéről, a Hújjanak rám az évekről. Ez még mindig a Petőfi Rádió és benne a Vándorbot, amiben most ezek után már is zenével folytatom. Hogy lehet?

0: Petőfi Rádió minden magyar. Az elmúlt egy órában Lubics Botonddal, Varga Dáviddal és Kende Marcival, a Máklikör zenekar tagjaival beszélgettem a csapat új nagy lemezéről, a Hújjanak rám az évekről. A jövő héten természetesen ismét lesz majd Vándor Bot itt a Petőfin, megéri majd akkor is minket hallgatni. Addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.

Volt a Szakcsi Jazz óra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. És 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Ezt a műsort nem most hallod először. Meg

0: Muszáj!
1: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
2: De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zene és a foci világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben az az énekes előadó művész, aki az elmúlt évtizedekben szerintem Magyarország összes kisebb és nagyobb színpadán megfordult, kisebb és nagyobb koncertekkel, és hát nem csak abban az egy stílusban alkot, amiből kifolyólag megismertük őt pár évtizeddel ezelőtt, hanem hogy egy elég erőteljes stílusváltáson is átesett pár évvel ezelőtt. Velem szemben a stúdióban, hát azt nem mondom, hogy Balázs Pál, inkább mondom azt, hogy Balázs Pali. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia!
3: Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Szia, Roland! Köszönöm a meghívást, és történelmi pillanatot élünk meg. Első alkalommal vagyok a Petőfi Rádióban, úgyhogy előre is köszönöm, legyen bármilyen ez az interjú. Valóban a 29 év alatt sok helyen fordultam meg, nem csak színpadon, hanem a médiumokat illetően, viszont ez a mai találkozó, ez nekem tényleg nagyon kedves, és nagyon örömmel jöttem.
2: Nekem öröm, hogy jöttél, nagyon régóta ismerjük egymást, számtalan helyen, tévékben, rádióban beszélgettünk már, sőt, korábban a Sportrádióban még kollégák is voltunk, na de ez majd egy későbbi topik lesz. Kezdjük a zenével, Pali. Sok-sok évvel ezelőtt, 29-et említettél, majdnem 3 évtizede benne vagy ebben a bizonyos szakmában, sőt, egyébként sokkal régebb óta benne vagy, mert neked már gyerekkorod óta ott van a zene az életedben.
3: Igen, hát 13 évesen voltam először egy Edda koncerten, egy építőtáborban voltunk egy hetet az osztálytársaimmal, az általános iskolai osztálytársaimmal, és a legjobban kukoricát címerezők kaptak egy ingyen Edda jegyet, amely Békésen volt, és akkor indult az Eddának ez a bakancsos időszaka, aha, és hát mi ugye az alföldi papucsunkban, meg a kockás, piros-fehér kis hosszújú ingünkben, meg a leszűkített farmerünkben elmentünk 5-6-an a táborból, akik ugye kapták ezt a jutalomjegyet, és ott mi kaptunk egy pozitív zenei sokkot, rettentően sikeres volt a zenekar a színpadon, és ott el is döntöttük a koncert végén, hogy mi a 8. osztályt végzettekből 3-an alakítunk egy zenekart, ez volt a nagy nevű Refrakció, aminek én lettem a névadója, valami oknál fogva egy fizika órán tanultam éppen az aktuális dolgokat, és ott volt egy ilyen szó, ez a Refrakció, ami ugye fénytörést jelent, hát ezt mondom, nagyon jó hangzik. És akkor innen indult, természetesen teljesen amatőr alapokon, semmi tudással, csak a lelkesedéssel, de hát az élet úgy hozta most itt lassan 58 évesen, hogy még a zenek környékén vagyok.
2: Erről a Refrakcióról nekem mindig az jut eszembe, hogy talán a D-nagynak volt egy együttese, az nem Refrakció, hanem Rossz Frakció.
3: Igen, akkor még nem jutott el a híre hozzánk, tehát hogy ha plágiumot szerették volna belőle.
2: Nem, hát a stílusban is más volt egyébként.
3: Igen, igen, ez ilyen teljesen a kvinteket tologató, legamatőrebb és az annál is amatőrebb zenekarról, de figyelj, rettentő jó volt, mert egy közösséget alkottunk egy kis településen, Békés Csaba mellett, Telegerendáson, ahol ez a középiskolás 3 fiatalember egy klubot is kialakított, jöttek a lányok, jöttek a fiúk, hallgatták ott a nyilvános próbáinkat, és veregették a vállunkat, hogy micsoda, egy szuper zenekar vagyunk, és hát aztán elmentünk egy tehetségkutatóra, egy ilyen megyeire, Orosházára, emlékszek, akkor már 3. középiskolás voltam, én ott érettségiztem, és gyakorlatilag a középiskolás városomban volt ez a tehetségkutató, és hát mindenki kapott arany, ezüst, bronz fokozatot, kivéve a Refrakció együttes, most képzeld el azt a kellemetlen helyzetet, hogy ugye vége van a nagy gála, meghallgatásnak felülünk az Orosházi Művelődési Központ nagy színpadára, és hát elkezdték a bronztól visszafele, nézünk körbe, hú, hát mi lehet, hogy ezüstöt kapunk. Lemegy az ezüst, összenézünk, hát csak nem bronzot, és képzeld el, hogy semmit nem kaptunk. És visszafele a zenekar gyakorlatilag feloszlott, és újjá kellett aztán tervezni, és én maradtam. Én azt mondtam, hogy legyen bármi, engem valami hajtott belülről, és az egy nagyon jó visszajelzés volt, mert ugye minden a sportban is, az életvállalkozásban, minden területen vannak különböző lépcsők, és akkor a gyenge az feladja, az erős az továbbfut, és én írtam egy ilyen dalt most 2 évvel ezelőtt, hogy küzdj és harcolj az álmaidért, és ebbe pont ez van beleírva.
2: Vagy beszélünk a legújabb dalokról, amik az elmúlt 1-2 évben vagy 5 évben születtek, mert hogy vannak. Viszont még vissza oda, hogy tiniként, amikor már megérintett a zene szeretete, meg tudtad, hogy te ezzel szeretnél valamit kezdeni. B-terv nem volt, Pali, hogy akkor a zenén kívül mi az a más, amit te tudnál csinálni, vagy amilyen professziót, képzettséget szívesen szereznél?
3: Én középiskolában érettségiztem egy gépészeti iskolába, és a sport, a foci az jelen volt az életemben, a zene mellett. Az igazság az, hogy minket középiskolában három dolog érdekelt.
2: A zene, a foci, meg a csajok.
3: Pontosan. Tehát, hogy hát az iskola az egy ilyen szükséges, rossz volt jó értelemben, de nagyon jó, tehát abból a szempontból nagyon jó volt, hogy én ugye egy kis faluban nőttem fel, Telegerendáson, és mi ott azért egy elég zárt közeket, zárt közegben voltunk, és ez a refrakció zenekar is onnan indult az én zeneiségem, de a Orosháza akkor már az egy 20 000-es város volt, volt kandelláber a főtéren, és ki lehetett ülni a nagy térre a város közepén, és én ebbe fürödtem ebbe a városi légkörbe. Aztán ez a terv, hogy én most vagy focista, vagy zene legyen, de őszinte leszek, én nem gondoltam, hogy én a zenéből fogom az életemet eltölteni, és a zenéből fogok egzisztenciát teremteni, és hogy az én életem abból a pontból idáig el fog jutni. Tehát itt országos ismertségről, meg sikerről itt, hát nagyon őszinte leszek, szerintem nem volt szó. Egy amatőr lelkesedés volt, szerettük azt, amit csinálunk, bandáztunk, jártunk koncertekre, végigjártam Békés-megyébe az összes olyan koncertet nézőként, akik hál' Istennek azóta a tévéműsoromban is szerepelnek, a teljes pop-rock palettát, akik eljöttek Békés-Csabára, Békés-megyébe, elmentünk, és én mindig a keverőpultnál álltam, így karba tett kézzel, és mindig néztem, hogy mozog a gitáros, hogy mozog az énekes, hova van letéve az erősítő, hogy dobol a dobos, milyen a ruhája, milyen a cipője, mit mond. És hát nagyon sokat tudtam tanulni, és bármennyire is furcsa, és 2026-ot írunk most, és az pedig a 80-as években volt. Én rengeteget tudtam tanulni belőle, és borzasztóan örülök, hogy azt az utat én végigjártam.
2: Na, hogy a stílusváltás hogy jött már, mint hogy a refrakció után, meg az országos ismertség, a népszerűség mikor jött meg, erről is beszélünk nem sokára. Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Balázs Pali, énekes, előadó, művész, dalszerző, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: szörnyű.
1: Petőfi Rádió. Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is abban, és még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Balázs Pali üldögél velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Üdv itt az A38-an.
3: Hello. Tisztelettel köszöntök én is a mindenkit, az új hallgatókat különösen. Remélem, hogy vannak, akik újra ránk kapcsoltak, és korábban nem hallották az első kis betétet.
2: Beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában arról, hogy mi érdekelt középiskolában, mi volt az a három dolog.
3: Te mondtad ki.
2: Az ember, a foci és a csajok.
3: Igen.
2: És aztán utána mondtad, hogy igen, a sport is nagyon fontos volt az életedben. A focival majd a későbbiekben foglalkozunk. Maradjunk annál, hogy elkezdtétek egy valamilyen stílusban, még ott akkor a refrakcióban, lent délen, Dél-Magyarországon, Békésben. És aztán utána egyszer csak jött neked egy stílusváltás. Ott megtaláltad azt a stílust, amiben évtizedekig mozogtál, és amiből felépítetted saját magadat. Hogy találtál rá arra a stílusra?
3: Hosszú volt az út. Nálunk ugye még abban az időszakban, a 80-as években, én 86-ban érettségiztem, és a sorkatonai szolgálat akkor még kötelező volt.

0: és ezeket az amatőr zenekarokat minden faluban, majdnem minden városban volt egy vagy több zenekar, érdekes módon lett közülük országosan ismert is, akik azóta kiteljesedett a népszerűségük, lehet, hogy változó felállásban, de lettek előadók, zenészek. A katonaság szétrobbantotta a zenekart, és én nekem el kellett döntenem, hogy abba hagyom, vagy esetleg megpróbálok teljesen más útra lépni, meg akkor már ez a amatőr rock zenekar dolog már úgy tudod, hát elmúlt, megvolt, jó volt, 20 évesek lettünk, és én akkor elkezdtem slágereket tanulni. Gitárom, Máté Péter, Széchy Pál, Apostol dalokat szerettem nagyon. Ami jött, minden, ami volt ezekben a nagyon ritka zenei műsorokban, a tévében, rádióban, amit hallottunk, és összeállt egy 400 dalból álló repertoárom, amit tudtam gitáron játszani, és elhatároztam, hogy akkor én vendéglátó zenész leszek, ami egy nagyon jó lecke volt. Ez 7 évig tartott, Békés megyébe, Balatonon és Norvégiába is voltam. Én egyébként akkor ilyen 20 évesen döntöttem el, hogy én szórakoztató zenész akarok lenni. Nem volt országos ismertségről szó. Nekünk az volt a csúcs abban az időszakban, ha mi 20 évesen kijutunk nyugatra zenélni, ahol akár a Horváth Charlie-ek is a Pannonia Express-el voltak, Norvégia, Svédország, Komphajó, Svájcba, és nekem megadatott 93-ban 25 évesen voltunk egy hónapot Norvégiába, egy szerződést kaptunk egy hónapra. Jajló nevű kisvárosba voltunk, egy síparadicsomba, és ott egy hónapot játszottunk egy szállodának a bárjába. Négy zenészként én voltam az egyik, három kollégám volt a két gitár dob billentyű felállásban, és kaptunk vissza 3 hónap szerződést. Érdekes módon Norvégia csodálatos, nagyon szép ország, és tényleg végig így belegondolva most már így 50 pluszosan az én országom, ez a fjordok, a hegyoldal, a napsütés, az egyik oldalon a hegy oldalon hó van még, a másik oldalon szikrázó napsütés és 30 fok. Nagyon jó volt, de honvágyam volt. Azt éreztem, hogy nem ez lesz az én utam. Hazajöttem és Békés megyébe elkezdtem más formációkba 93. szeptemberétől vendéglátó zenészként dolgozni. Játszottam több helyen, és 96-ig Békés Csabán a Fiume Hotelbe játszottam, ami a városban a legelegánsabb hotel volt, és annak a hotelnek a sörözőjében én minden este hetente 5-ször, 50 percet, 45-öt játszottam, és nagyon, de nagyon jól éreztem magam.
1: Telt múlt az idő, aztán egyszer csak megérkezett az a bizonyos országos ismertség. Most ugrunk egy nagyot, mert számtalan dologról kell beszélni. Elénekeltél egy bizonyos dalt, szerintem ahhoz köthető, és akkor onnantól kezdve mindenki azt mondta, hogy hú, a Balázs Palit.
0: Melyik dalra gondolsz, Roli?
1: Nem adom kölcsön a szívem,
0: Ennek 2000 szeptemberében volt, ezt megelőzően 99-ben kaptam egy lemezszerződést, amit Szabó Zének köszönhetek ki, Kiszabó Gábornak, aki azóta már Szabó Zoli volt, még akkor egy gyulai zongorista, fiatalember, egy tehetséges zenész, aki azóta már egy közismert és Magyarországon az egyik legelismertebb zenei producer lett. Előtte én 3 magánkiadású kazettát csináltam, és a Zoli ennek a sikerén felbuzdulva azt mondta, hogy én ezt felhozom Pestre. Mi már koncerteztünk 97-től, műveledési házakat, színháztermeket tudtam a Balázs Pali névvel megtölteni, belépős bulikról volt szó, tehát abszolút a közönség vett fel, és az élet úgy hozta, hogy innen nem is messze a Köztelek utcába volt az EMI lemezkiadó, és oda bekerült az én anyagom. 2 demódal és a Kiszabó Gábor felhívott, 2 órát beszélgettünk, és meg volt az 5 évre szóló lemezszerződés, és én 99-ben jöttem fel, szeptember 1-én, ugye jöttem fel, mi vidékiek így mondjuk Budapestre, és itt a 13. kerületbe béreltünk egy lakást, 2 reklámszatyorral a hónunk alatt, és elkezdődött ez a fajta országos ismertség. Az első lemez 164 nap alatt 2000 március 15-én aranylemez lett, 25 ezerrel adott, akkor kazetta volt főként, és abban az évben ismerkedtem meg Kaszás Péterrel, Isten nyugasztalja, akivel 4 lemez készítettünk, és a Nem adom kölcsön a szívem című dal volt az első olyan dal, amit a Péter nekem írt, és ezt énekelhettem egy kereskedelmi televízió népszerű műsorában először, és ez egészen dupla platina lemezig repítette.
1: Ez a bizonyos dal, ami szerintem elindította neked az országos, vagy a határokon túli ismeretséget is, amikor megkaptad ezt a bizonyos dalt, és említetted, hogy te szórakoztató zenész szeretnél lenni. Kitaláltad ezt, amikor kijöttél a katonaságból, meg is valósítottad, megkaptad ezt a bizonyos dalt. Tudtad, érezted, amikor megkaptad és elénekelted, hogy ebben van ennyi, vagy te is rácsodálkoztál, hogy hát hova lett? Milyen magasságokba szökött ez a dal?
0: Igen, a Péternek nem véletlenül találkoztunk, én kértem a Kiszabó Gábort 2000 év elején, hogy mikor megkaptam az aranylemezt, hogy nagyon jó Gábor, nagyon örülök, akkor a Sírályok sírnak című dal vitte, vitte azt a lemezt, azon volt a legnépszerűbb ez a dal, ami azóta is a repertoárban van, de én szeretnék a Péterrel találkozni, mert azon a lemezen, ezen az első május 99-es Romantikus Lágerek című lemezen csak feldolgozások voltak, nem volt saját dal. Én akkor még próbálkoztam dalírással, de nem tudtam olyan szintű dalokat írni, ami azt mondja, hogy jó, akkor ez lemezre érett. Próbálkoztam, de nem volt azon a szinten, és olyat meg nem akartam kiadni a kezemből, ami legalább nekem nem tetszik. És így a Péterrel a Gábor összeismertetett, mi egy ilyen apa-fiú, azt gondolom, magánéleti és szakmai barátságot kötöttünk. Nagyon-nagyon nekem megtisztelő volt, hogy egy ilyen stúdióban dolgozhattam olyan emberekkel, akik gyakorlatilag a magyar zeneipar jelentős részéhez hozzájárultak, hiszen a Péternek szerintem több mint 500 dala született. És amikor a Péter elküldte nekem a Nem adom kölcsön a szívem című dalt, ami fel volt már énekelve az ő részéről, meg volt 90%-ba hallgatva, azt mondtam, hogy hú, hát ez tényleg, ez olyan Balázs Pal is. De nem gondoltam volna, hogy ekkor át fog robbanni. Gyakorlatilag 2 hét alatt elment 40 ezer belőle, 2000 szeptemberébe, és 2000-ben ebből az albumból fogyott a legtöbb, ez 80 ezer eladott hangkordozót jelentett, úgyhogy vezettünk Mahasz eladási listát több héten keresztül, és valóban akkor egy olyan nagy robbanás volt, hogy 3 hónap alatt az én regionális ismertségem országossá vált át.
1: Tudtad kezelni a hirtelen nyakadba szakadt népszerűséget? Elindultál valamire, nem tudom, szalámit vásárolsz, cipőt vásárolsz, akármit. Gondolom mindenki megismert, mindenki veled akart. Hát nem tudom, hogy akkor fotózkodni, vagy csak aláírás, mert a fényképezőgépet nem nagyon hordtak magukkal akkor az emberek.
0: Igen, akkor nem volt fényképezés csak a koncerteken, viszont én 96-ban indítottam ezt a szólókarriert. Tehát nekem a 2000-es évek elejére, tehát 2000-re konkrétan, amikor jött ez a úgymond a nagy lépés, igen. Nekem volt előtte 3,5-4 év edzési időm. És én regionálisan mi 12 megyébe voltunk, művelődési házakba, színháztermekbe. Én a helyi rádiókkal, helyi tévékkel tudtam addig együtt működni, amíg nem jött ez az országos lehetőség. Tehát ez csak média függő volt. Mi úgy tudtunk művelődési házakba, Berettyóújfalóba, csak most mondok valamit, teltházat csinálni, hogy mondjuk onnan 50 kilométer engem nem ismertek, mert oda nem szólt el a rádió. Tehát ez egy nagyon, pont ez a Berettyóújfalu a te régiód, igen, ugye? Tehát ott én ott végigjártam, de ott vagyunk, kilométer. Igen, ott volt a Tandem rádió, ja. És ott beraktak 3 dalt, és 2 hét múlva tele volt a kívánság műsor. Úgyhogy én ezt tudtam kezelni. Nyilván bizonyos szempontból, nyilván nagyon, nagyon nagy volt a por és a füst körülöttem, de az emberek valamiért én úgy éreztem, hogy szeretettel közeledtek felém. Tehát nyilván ilyen bevásárló központokban akkor nyílt a West End például, elmentem, és mindig néztük, hogy úristen, hogy üljek, mert mi szerettem mindig háttal ülni az étterembe a nagy placnak, hogy ne kelljen szemkontaktokat kialakítani, de nem kellett bujkálnom. Ez egy jó dolog volt, tehát, hogy én úgy érzem, hogy mi előadók azért dolgozunk, most gondolj bele, egy kis faluból, egy kis poros művelődési háznak az öltözőjéből elindulva odáig, hogy mondjuk 8-10 év múlva téged azért az országban elég sokan ismerjenek, azért ez egy nagyon nagy lépcső. Ezért dolgoztunk, tehát hogy ezért tettem minden nap, hogy ez meglegyen.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Balázs Pali, énekes, előadó művész, zenész, dalszerző, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Balázs Pali, énekes, dalszerző, előadó, művész ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer. Szia,
3: tisztelettel üdvözöllek én is, Roland, és a kedves hallgatókat, a régieket és az újakat egyaránt.
2: Beszéltünk arról, hogy megjött a nagy népszerűség, az országos ismertség, mert megszületett az a bizonyos dal, ami szerintem minden egyes buliból kihagyhatatlan még a mai napig is. Nem adom kölcsön a szívem, nem adom kölcsön a szám, és ezek a bizonyos 2000-es évek. Ez pont az az időszak, amikor ennek volt egy nagyon nagy felfutása, és te a legnagyobbakkal dolgoztál együtt, vagy ti a legnagyobbak dolgoztatok együtt, jártátok az országot, és akkor, hát hogy csak a legnagyobbakat említsem, nyilván a Jimmyvel is dolgoztál együtt, a Lajcsival is dolgoztál együtt, stb. És a mindenkit említhetné.
3: Igen, akkor volt ennek a szórakoztatós láger csomagnak, vagy ugye van, aki ezt mulatósnak mondja, itt azért most ebben nem akarok belemenni, mert én is cipelem magammal ezt a mulatós bélyeget, akár a Dáridó miatt, de én soha nem gondoltam annak, de nincs is ennek jelentősége. Valóban abban az időszakban 2000-től kinyílt egy olyan lehetőségen ezeknek a daloknak és ennek a műfajnak, ami nagyon messzire repített sok mindenkit. Én nekem abból a szempontból szerencsés volt, hogy én önmagam tudtam lenni ezekkel a dalokkal. Tehát nem kellett soha egy hamis köppenyt magamra venni, és mondjuk a üzleti sikerek miatt, vagy a színpadi sikerek miatt ezt a hamis köpenyeget hordani. Én minden egyes dallal, amit felénekeltem, minden egyes fellépéssel kapcsolatban el tudom mondani, hogy én az voltam, az vagyok, és most a két hete megjelent legújabb dalom is 2026-ban, ez a Balázs Pali. Hitelesnek gondoltam magam is, tényleg nagyon nagy volt a közönség reakció. Énekeltem 12 ember előtt, amikor nem voltam közismert, egy Eger melletti Nagyréde településen, ahol egy félre sikeredett rendezvényre meghívtak belépős előadóként, és még nem voltam országosan ismert, és 12 ember váltott jegyet, és megkérdezte a szervező, hogy Pali, ugye lemondjuk, mondom, nem mondjuk le, mi ide mentünk zenekarra, fölpakoltunk, és mi ennek a 12 embernek 1998-ban mi meg fogjuk csinálni a koncertet, és minden percére emlékszek a koncertnek, és énekeltem Debrecen főtelen 66 ezer ember előtt kettő dalt, amikor avattuk a város sétáló utcáját, az új főteret, az új főteret. Egy két részből álló tévéfelvétel volt, több előadó volt, de az egy olyan volt, hogy most nézed a karomat, Liba és akkor Liba Bőrös. Ez a két szélsőség, ott voltak 20-30 ezeres fellépési koncert lehetőségek, és hát a mai napig is nyilván aktív vagyok, minden más, de mégis jó.
2: Beszéltünk arról, hogy volt ez a bizonyos refrakció, igen, amikor még nagyon fiatal voltál, és akkor belekeveredtél a rockba, aztán utána, ahogy említetted, hát két megfogalmazás van, szerintem egyik sem pejoratív, nem kell rosszat gondolni mögé, vagy sláger, vagy mulatos, tök mindegy, és telt múlt az idő. És már a 2010-es éveknél jártunk egyébként szerintem, amikor egy újabb stílusváltás bekövetkezett az életedben.
3: Igen, ez 19-ben volt. 18-ban voltam 50 éves, és 18 nyarán, így július 25-én van a születésnapom, és egy nagyon szerény két baráti párral itt a Dunán hajóztunk az A38 előtt is, és itt este így kifeküdtem a hajó tetejére, kiültem egy picit, és így gondolkoztam, hogy honnan, hová jutott az én életem. Végeztem a születésnapomon egy ilyen, nem is tudom, hogy szokták ezt mondani, egy számvetést. Hagytak is a barátaim, meg a párom is hagyott, hogy hagy gondolkozzon ez az 50 éves bácsi, és nagyon jó volt megélni azt az estét is, és azon gondolkoztam, hogy merre, hogyan tovább. És aztán, ahogy meglett a születésnapi buli, gondolkoztam, hogy ugye azért ez az 50 év, ez egy vízválasztó. Talán ez egy kicsit ilyen lelkileg is egy ilyen olyan fordulópont, hogy mondjuk, hogy több van mögöttünk, mint előttünk, nagyjából ez így szokott lenni, és hogy a zenei pályát merre vigyük. Rengeteget változott az elmúlt 25 évben a zeneipar, a közösségi médiának köszönhetően. Mindenem megvolt 2018-ban. Sokkal többet kaptam a szakmától, a közönségtől, kaptam két fonogramdíjat is, addig még csak egyet, bocsánat, 2007-ben, és ha ott vége lett volna, azt mondom, a jó Isten, hogy figyelj, Pali, itt abba kell hagyni. Én fölemelem a kezem, és azt mondom, hogy hálás vagyok ezért az elmúlt 22 évért, ugye 18-ig, viszont én oroszlán vagyok, én egy ilyen maximalista Pali vagyok, és én bennem van egy ilyen turbó, és mindig újabb és újabb dolgokon gondolkodom. És akkor találkoztam egy emberrel, akivel lehet, hogy nem véletlenül sodort össze az élet, de véletlennek tűnt, de aztán lehet, hogy mégsem. És vele beszélgettem 2 órát, és nem azzal a céllal találkoztunk, hogy ő nekem bármiféle tanácsokat adjon, csak így, mint nagyon régi ismerősök. És ő nekem kinyitott olyan kapukat a jövőt illetően, aminek köszönhetően ma itt vagyok. És a következő évben, 2019. február 14-én Valentin napkor kijöttem egy új dallal, a Majd Holnap Írok című új dallal, levágott hajjal, egy új színpadi megjelenéssel és egy zenei továbblépéssel a hónom alatt. Ez a lemez 2 hónap alatt aranylemez lett, és a következőben 2020-ban fonogram díjat kapott. És ez a továbblépés jelentette annak a ma is, azt hiszem, a néhány napja megjelent új dalomnak az alapját. Áthangszereltük a régi dalokat, ugye jött a Covid, nem ebből a szempontból, meg egyébként sem jött jól, de ott volt idő másfél évet gondolkozni, és 2020-tól, ahogy vége lett ennek a karanténnak, 21-től elkezdtem az élő zenekaros produkciómat építeni. Ma már 14-en vagyunk a stábomba, és 100 perces élő koncertsókat adunk, azóta született több dal, és ennek a zenei továbblépésnek köszönhetően azt gondolom, hogy végleg szakmailag mindenféleképpen sikerült ellépnem, és attól a csomagtól, ami sokszor visszahúzott engem a médiában, és a megítélést illetően semmi probléma nincsen, csak amikor az emberre néha úgy gondolom én, hogy hamis bélyeget ragasztanak, akkor az a bélyeg nem mutat jól.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Balázs Pali, énekes, dalszerző, előadó, művész. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Balázs Pál, vagy ismertebb néven Balázs Pali ül velem szemben a stúdióban, énekes, dalszerző, előadó, művész, még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
2: Hello. Tisztelettel köszöntelek, kedves Roland, ismét, és a kedves hallgatókat is, vagy először, vagy negyedjére, vagy harmadjára.
1: Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk 3/4 órában, az életeddel, a karriereddel, a zenei stílusokkal, a legnagyobb slágerekkel kapcsolatban, és ott jártunk, hogy 2018-19 magasságában jött az újabb zenei váltás az életedben, 18-ban kitalálta, 19-re megjelent az első, ami aranylemez is lett, meg fonogramdíjat is kaptál, és folyamatosan születnek egyébként a dalok a házadtáján, itt a legújabb is.
2: Igen, hát ez most egy nyári slágernek próbáltuk időzíteni. Egyik kedves barátom mondta, hogy figyelj, ez egy nyári világsláger, csak még kevesen tudnak róla. Úgyhogy hát reméljük, hogy ha nem is világsláger, de azért egy olyan dal született, amit a jövőben majd a repertoárban benne tud maradni, mert azért jönnek-mennek a dalok, mert ugye egy 100 perces koncerten durván 19-20 dalt játszunk, és az új dalokból is mindig beszoktam rakni, akkor ugye egyet beraksz, valamit ki kell pöckölni, és hogyha az új dal nem vizsgál úgy, ahogy én azt elvárom, akkor jön ki, és jön helyette más. Most ezt a dalt most fogjuk egyébként hétvégén először játszani. A zenekarommal, gyere velem még egy kicsit, egy igazi tengerparti nyári sláger, benne minden huncutsággal és olyan életérzéssel, ami azt gondolom nekünk férfiaknak, hölgyeknek, vagy megadatott, vagy álmodozunk róla, ez mindenki maga dönti el, hogy hol járt.
1: Újabban az elmúlt években, de szeretsz ilyen huncut dalokat írni? Törzsd velem az éjszakát, vagy hogy volt az?
2: Ad nekem a mai éjszakát, vagy egy őrült éjszaka az álmom, az volt az előző. Hát figyelj, 100 valahány dalt írtam eddig, és azért már nagyon nehéz újabb és újabb gondolatokat ugye dalba foglalni. Ezt Szentkirály Jani barátommal csináltuk közösen, ő a zenei producerem, és ő a koncert hangmérnököm. Ő végigkísért most az elmúlt 3 évben, de mi egyébként 2008 óta ismerjük egymást, és barátok is vagyunk. Ő elég jól ismer engem, meg a zenei karrieremet, és ezt azt mondta, hogy figyelj, Palikám, én csinálok neked egy olyan dalt, meghangszerelek úgy, hogy a rádiók ne kössenek bele, hogy figyelj, ez meg az, és úgyhogy most egy picit ilyen rádiós vonalra is rámentünk, most várjuk éppen az országos visszajelzést a 200 valahány rádiótól, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mit fognak mondani. De nem adjuk fel.
1: Egy dologról nem beszéltünk még, említetted valamikor egy jó, nem tudom, 40-45 perccel ezelőtt, hogy a sport mindig is fontos volt az életedben, és akkor most lejövünk a zenei vonalról, és akkor rámegyünk arra, hogy nagyon sokáig focisszál, hogy focizol még mindig? Ez a bizonyos válogatottság megvan még neked?
2: Megvan, nyomom, 3-4 csapatba játszom egyszerre is, úgyhogy mikor, hova van időm, meg energiánk, meg ahogy jön össze a társaság. A standard az a művészválogatott, a magyar művészválogatott, ott 9 éve vagyok, és 19 évig voltam a színészválogatott tagja. Most ott volt egy ilyen kis felfüggesztés, de valószínű, hogy most ősztől megint elindul a közös játékunk. Nekem a sport, nem csak a foci, hanem a kicsit a testedzés, a futás, a kondi, a bringa, a húzóckodás, ez a lételemem. Nekem a koncerten én úgy határoztam meg magamban, hogy én 100 percet a koncerten nekem szántanom kell leföl. Én nem lihekhetek, tehát élő ének van, 4 kitűnő zenészem van, fiatal 20 éves gyerekek, akikkel egy elég erős kohéziót alkotunk, és nekem példát kell mutatnom. Én 58 éves vagyok, mindent elkövetek, hogy ezt a fajta állóképességet, amit megszereztem, ezt meg tudjam tartani. Ma is úgy jöttem hozzád, hogy húzockodtam nyak mögé, meg
1: Egy gép vagy, Pali.
2: Csak azért, mert most autóba fogok ülni, és tudom, hogy most 2,5 órát ül az ember az autóba, akkor azért ez tök jó, de kell egy kicsit mozogni. Úgyhogy ez nekem nagyon fontos. Kikapcsolt, feltölt, nagyon szeretem a Dunát, hál' Istennek a sors megadott egy olyan környezetet a hétköznapi életemben, hogy sokat tudok vízen lenni a Dunán, és most az új szerelem a SAP, úgyhogy egy nagy tisztelettel most itt a kedves hallgatók előtt meghívlak egy baráti SAP csorgásra, hogyha lesz kedved valamikor eljössz hozzánk, és akkor fölmegyünk.
1: Élek
2: egy picit. De most komolyan nem.
1: De lefelé, hát felfelé, az fájna.
2: Igen, de nem fogunk evezni, csak fölfekszünk és napozunk egyet a szappon, és megbeszéljük a világ legnagyobb dolgait.
1: Mert egyszer ott futottunk össze, emlékszem rá, hogy tekertem ki Szentendrére, bringával mentem, és akkor te onnan jöttél, igen. Á, Pali, te itt, igen, én is szoktam biciklizgetni.
2: Hát ezek jó, a bringa is nagyon jó, úgyhogy próbáljuk a természetet magunk mellett tartani, mert én onnan jövök, ahol madárcsicsergés volt.
1: Utolsó kérdés a végére most már, Pali, mert sajnos elérkeztünk a beszélgetés végéhez. Legyen az, hogy te mérdek koncert van a hátad mögött, te mérdek díj van a hátad mögött, nagy találkozások, külföldi, belföldi fellépések. Hogyha csak egyet kellene mondani, ami a legmeghatározóbb volt, amire, hogyha zenéről kérdezek, mindig az jut eszedbe, hogy ezt nem hiszem el, hogy ilyen megtörténhetett velem. Az mi az a pont, vagy mi az a koncert, vagy mi az az utazás, vagy találkozás, amire azt mondod, hogy életem legfontosabb eseménye?
2: Egyet nem tudok, viszont hármat mondok.
1: Jó.
2: Egy a magyarországi koncertek. Tehát az, hogy az ember kiáll, és egyszer csak azt vesz észre, hogy leköti a közönség figyelmét, és vele jönnek. Ez megtörtént Torontóban, a Magyar Házban 2009-ben, szilveszterkor, ahol egy 300 fős ülő közönség a végén felállt, és én ott elbőgtem magam a nézőtérem. Az egy nagyon-nagyon érdekes pillanat volt, hogy így gondolkoztam, hogy mi van, Pali? Honnan? Itt vagy Torontóban, Magyar Házban. Ott van a Szent Korona, az a csillár a Magyar Házban is. Hát nagyon, az egy nagyon megható volt. Ez is ugye ilyen libabőrös. Aha. És 2001-ben voltam először 10 napot Erdélybe. Első határon túli koncertsorozatom. 16 helyen voltam, nagyvárosokban, jégcsarnokban, nyáron, sportcsarnokban, mindenhol. Az egy olyan 2 hét volt, ami azt gondolom, hogy egy előadónak talán a legjobban összesűrített és a legmagasabban jegyzett sikere lehet. Aha. Én nekem az életemben ilyen rövid idő alatt ennyi ember és ilyen reakcióval, tehát ilyen a zenekarom tagjai szóltak koncert közben, hogy Pali, megcsípsz, mondom, miért? Mert azt mondja, én ezt nem hiszem el. Nem mondom, itt vagyunk, és nyomjuk, aha, és csináljuk. Ez régen volt, 2001-ben, 25 évvel ezelőtt, de látod, hogy még most is az eszemben van. Azóta nagyon sokat voltam kint, tavaly is nagy sikerekben volt részünk, hál' Istennek, de ez a három olyan dolog volt, ami miatt azt gondolom, hogy nekem érdemes volt ezt az utat bejárni, és reméljük, hogy még nincs vége.
1: Pali, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél. Kellemes további szép estét.
2: Nagyon köszönöm én is a meghívást, üdvözlöm a kedves hallgatókat, és neked is olyan további hasonló szakmai sikereket. Mindenki.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezúttal kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk, megéri.
0: Itt egy újabb óra.